fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

0: Budapesti Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermű.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered, persze, a Rádió Egyet hallgatom. Jaj, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egyet.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ed Sheeran, Martin Garrix és a Repeat It a folytatásban. Azt is mondhatnánk, hogy Ed Sheeran kalandozásai az EDM világában. Bár aki ős Martin Garrix rajongó, az nagyon rigóta ismeri ennek a dalnak a, hát mondjuk úgy demo verzióját. 12 év várakozás után jelent meg a dal. 2026-ra időzítették. Ugye 2014-ben kezdtek el dolgozni rajta, és egy évvel később már elkezdte játszani Martin Garrix a DJ szettjében. Évekig az egyik legkeresettebb kiadatlan dalukként tartották számon. És aztán jött 2026, Martin Garrix 30. szülinapja, és úgy volt vele, hogy tudjátok mit, rajongók, vártatok már eleget rá, ez a Martin Garrix Ed Sheeran kollaboráció, a Repeat It.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy hajnalban is. A következő órát is megtöltöttük annyi Rádió 1-es kedvenccel, amennyi belefér, a legmenőbb DJ-k, énekesek, énekesnők csapatok. Ezzel a dallal kezdünk nem sokára.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Rekordokat döntő hőhullámok, perzselő napsütés, az utóbbi években a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás, és ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrög képződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból két fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőgutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat, nyírkos, a beteg elszédül és hányinger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőkuta azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elvesztheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúságérzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad. Éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet, a legkritikusabb időszakban, így délelőtt 11 és délután 3 óra között mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat és kerülni az alkoholt, valamint a koffeint.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió 1! Indul Magyarország legjobb!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. A folytatásban egy picit R&B, egy picit pop, tropical house, egy csipetnyi reggaetonnal, csak az íze kedvéért. Hozom a spanyol származású brit énekesnőt, Mabelt, aki ezzel a dallal nyitotta 2019-es évet. A Billboard magazin gyorsan megválasztotta a nyár dalának az USA-ban. Arról szól, hogy valaki szakít, kikerül egy toxikus párkapcsolatból, és aztán nagyon magára talál, és azt üzeni a volt párjának, hogy te figyeljél, ne hívogassál, don't call me up.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert most Alex Warren, aki szinte a semmiből katapultált a legnagyobb szupersztárok közé, a dalaiból pedig árad az életigellés, a hála, ami nem csoda, mert nagyon-nagyon mélyről jött. Nagyon fiatalon tiniként megtapasztalta a nélkülözést, az utcán is élt egy ideig, illetve egy haverja kocsijában. Hát most pedig itt van, és gyártja a toplistás dalokat. Ezt most a

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: csak igazi mai sláger megy. A folytatásban is egy menő olasz house DJ dalát már bekészítettem, azt a dalt, amire az idei nyári szezonban nagyon sokat bulisztunk, például a fesztiválokon, például a Rádió egy Live Mix a DJ szettek alatt. Alex Kenji Bambolé, már hozom is!
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztustól már élesben működnek. Az EMMI rohamos terjedése miatt az uniós döntéshozók pontosították a 2024-ben elfogadott keretszabályozást. A most életbe lépett módosítás legfontosabb üzenete, hogy a fogyasztóvédelmi és átláthatósági alapelvek nem változtak. Augusztus 2-ától minden európai szervezetnek egyértelműen tájékoztatniuk kell a felhasználókat, ha azok mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba. A végrehajtási határidők egy részét ugyanakkor eltolták. A szimulált úgynevezett szintetikus tartalmak, mint az AI által generált képek, hangok és videók kötelező vízjelezésére december 2-áig kaptak türelmi időt a fejlesztők. A hivatalos bizottsági kiadvány szerint erre azért volt szükség, mert a szabványok kidolgozása vártnál több időt vesz igénybe. A legmagasabb kockázatú rendszerek például a munkahelyi toborzó algoritmusok vagy a kritikus infrastruktúrák EMMI eszközeinek megfelelési határidejét 2027. decemberére, illetve 2028. augusztusára módosították. A biztonsági és etikai szigorításokból nem engedtek, a módosított csomag kifejezetten megtiltja az olyan EMMI alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert Swiss Disco Rehab Stem Fett a folytatásban is a Sleep Tonight. A mai napig azt jelentik a srácok, hogy az emberek az élő fellépéseiken hallják először a dalaikat, ez az elsődleges platform nekik. Amikor jött a Covid 2020-ban, akkor teljesen át kellett írni a korábbi játékszabályokat. A turnézásnak ugyanis befellegzett, úgyhogy Dan és Nichols újra terveztek, elkezdtek gőzerővel mashup dalokat játszani, mára pedig Nagy-Britannia első számú mashup DJ-i lettek.
1: Hey guys, we are Switch Disco, and you're listening to Radio 1 Hungary.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A belga Lost Frequencies például, aki 2017 óta abszolút ott van a DJ világ krémjében, konkrétan a DJ meg top 100-as listán is szerepel minden évben, úgy stabilan a top 30-ban. Amikor belépett, akkor 26-dik volt, aztán a következő évben is megőrizte, aztán elkezdett folyamatosan javítani, tavaly előtt a 20-dik, tavaly pedig a 19-dik pozíciót szerezte meg. Ez egyébként onnan is eszembe jutott, hogy jelenleg is zajlik még a szavazás, a világ legjobb DJ-t összeállítják idén is. Lost Frequencies, Live It All! Ezt most nagyon szeretjük tőle.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Fontos határidő jár le ma a civil szervezeteknek. November 4-től böngészhetők az egykori állambiztonsági dokumentumok. Nemzetközi bűnbandát fejeztek le Budapesten. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Már csak ma jelentkezhetnek azok a civil szervezetek, amelyek jövőre először szeretnének részesülni az adózók 1%-os felajánlásaiból. Anna emlékeztetett, hogy a 2027-től járó támogatáshoz regisztrálniuk kell azoknak a szervezeteknek, amelyek ezt korábban nem tették még meg. Az adatlapot az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban lehet elérni. A regisztráció kötelező, enélkül a civil szervezetek ugyanis nem kaphatnak az SZIA 1%-ából. November 4-től lesznek hozzáférhetők az interneten is az egykori magyar állambiztonság dokumentumai. Aznap indul a nyitottakták.hu oldal, két ütemben teszik majd közzé az iratokat. Ezt az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának főigazgatója jelentette be. A dokumentumokat bárki szabadon keresheti és le is töltheti majd, regisztrálni sem kell hozzá. Pontos adatokkal mutatja meg Magyarország éghajlatának változását a Központi Statisztikai Hivatal legújabb elemzése. A Klímaindikátorok Magyarországon című kiadvány mintegy 50 mutató segítségével szemlélteti a hazai klímaváltozás legfontosabb folyamatait. Mindenről Tóth Péter, a KSH főosztályvezetője beszél.
3: Magyarország éghajlata az elmúlt évtizedekben számottevően megváltozott. Emelkedik az átlaghőmérséklet, gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, miközben az aszályok előfordulása és intenzitása is növekszik. A csapadék eloszlása szintén átalakult, kevesebb a csapadékos nap, ugyanakkor gyakoribbak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékot hozó események. Ezek a változások egyre erősebben érintik a mezőgazdaságot és a társadalmat, az emberi egészséget is. Ugyanakkor hosszabb távon csökkent a kibocsátás, nőtt a megújuló energiaforrások aránya, és bővült az erdőterület.
2: 9 lakásba törhetett be az a nemzetközi bűnbanda, amelynek 3 tagját Budapesten fogták el a rendőrök. A grúz és bolgár állampolgárságú férfiak egy ukrán autóval járták a fővárost, a betörésekkel mintegy 17 millió forint kárt okoztak. Főként műszaki cikkeket, ékszereket, órákat és pénzt vittek el a lakásokból. Egyikük sem tett vallomást, a bíróság 30 napra rendelte el a letartóztatásukat. Szép napos időre készülhetünk, ma mindenhol 24-25 fok körüli csúcsokban bízhatunk. Az ország nyugati felén élénkül majd meg csak a szél. Holnap is csak fátyol felhők takarhatják a napot, a szél is mérsékelt marad, a hűvösebb hajnal után, délután pedig akár 27 fokot is leolvashatunk a hőmérőkről. A hétvégére is hasonlóak az előrejelzések, szombaton és vasárnap is kiránduló időnk lesz. A jövő hét még bizonytalan, de úgy tűnik hétfőn sem lesz érezhető változás, és marad a szárazabb idő a hét első felében.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Rekordokat döntő hőhullámok, perzselő napsütés, az utóbbi években a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás, és ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrög képződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból két fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőgutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat, nyírkos, a beteg elszédül és hány inger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőkuta azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elvesztheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúságérzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad, éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet, a legkritikusabb időszakban így délelőtt 11 és délután 3 óra között volt. Mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat, és kerülni az alkoholt, valamint a koffeint.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztustól már élesben működnek. Az EMMI rohamos terjedése miatt az uniós döntéshozók pontosították a 2024-ben elfogadott keretszabályozást. A most életbe lépett módosítás legfontosabb üzenete, hogy a fogyasztóvédelmi és átláthatósági alapelvek nem változtak. Augusztus 2-ától minden európai szervezetnek egyértelműen tájékoztatniuk kell a felhasználókat, ha azok mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba. A végrehajtási határidők egy részét ugyanakkor eltolták. A szimulált úgynevezett szintetikus tartalmak, mint az AI által generált képek, hangok és videók kötelező vízjelezésére december 2-ig kaptak türelmi időt a fejlesztők. A hivatalos bizottsági kiadvány szerint erre azért volt szükség, mert a szabványok kidolgozása vártnál több időt vesz igénybe. A legmagasabb kockázatú rendszerek például a munkahelyi toborzó algoritmusok vagy a kritikus infrastruktúrák EMMI eszközeinek megfelelési határidejét 2027. decemberére, illetve 2028. augusztusára módosították. A biztonsági és etikai szigorításokból nem engedtek, a módosított csomag kifejezetten megtiltja az olyan EMMI alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
0: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Bódis Tamás ugye pályacsúccsal megnyerte a Spártatlan Gyerekek 246 km görög ultramaraton. Pályacsúccsal 19 óra 40 perc és 51 másodperces idővel megnyerte a Spártatlont. Atén és Spárta között futott egy 19 órát. Hát most ki nincs ezzel
2: most keresik.
1: Így. Igen, még mindig nem találják. Egészen durva, amit ő csinál, és hát ugye megnyerte, és pályacsúcsot is beállított. Lengyelországi versenyen is indult, pályacsúcsol győzött az Ultra Balatonon, szóval sok eredménye van, és arra gondoltuk, hogy felhívjuk. Egyrészt, hát említésre méltó, szóval a gyerekek óriási eredmény tényleg, és az ilyen sportteljesítmények előtt azért mi mindig adózunk, hogy beszéljünk róla, és vigyük hírét, és hát szeretnénk tőle megkérdezni egy-két dolgot, mert hogy tényleg
3: hogy
1: elképesztő.
3: Miért
1: leginkább az, hogy miért és hogyan. Igen. Hello Tamás, jó reggel, ciao.
4: Sziasztok, jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Na, hát gratulálunk, ez, nem, én nem is tudom ezt hova sorolni, ez a kategória már. 19 óra 40 percet futni, ez önmagában nagyon durva.
4: Hát, köszönöm szépen a gratulációt. Igen, én is meglepődök néha, meg amikor valami hasonló eredményt leteszek az asztalra, akkor néhány hónap múlva, vagy egy-egy edzésen is elcsodálkozok, hogy amikor olyan fáradtabb pillanatban vagyok, hogy ezt hogy tudtam elérni, vagy hogy tudtam megcsinálni. Aztán valahogy mindig összerakom a képet, hogy a belefektetett munka azért mindig meghozza az eredményét az egésznek.
3: Hát mert most, ugye, most ezt ünnepeljük tulajdonképpen, de azért neked van 24 órás futásod, ahol 276 kilométert futottál. Háromszoros Ultra Balaton győzelem, szóval neked azért ez nem az első.
2: Ez meg Kisvárda, a Budapest távolság.
3: Az bizony. Egy levegővel.
2: Így van.
4: Igen, gyakorlatilag én ebbe az ultra világba egy olyan 7-8 éve cseppentem bele, akkor határoztam el, hogy én az ultratávoknak az egyik teljesítője leszek. Akkor én még nem számoltam azzal, és nem terveztem azt, hogy majd milyen magaslatokban, vagy milyen nagy versenyeken, vagy világversenyeken fogok indulni. Egyszerűen csak az hajtott a futás szeretete, hogy teljesítsem a távot, vagy egy-egy versenyen el tudjak indulni. Aztán szépen az eredmények, az edzések meghozták az eredményeket, egyre jobb eredmények születtek, egyre nagyobb versenyeken kezdtem el indulni, és ugye ez hozta magát. Aztán azon kaptam magam, hogy egy ilyen elvetemült lettem, egy ilyen megszállottja lettem a futásnak. Onnantól kezdve pedig már még magasabb célokat tettem magam elé, amiket egyre jobban jobb sikerrel, meg jobb eredménnyel zártam, és akkor már ott nem volt megállás, ott már még nagyobb célokat, még nagyobb falatokat akartam.
1: Kérdezi valaki, nincs kocsit, hogy ennyit fogod? Ez egy jó kérdés.
4: Egyébként érdekes, van olyan, hogy többet futok, többet edzek, mint amennyit egy héten vezetek, tehát azért vannak hetek, amikor 3-350 kilométeres edzésmunkát beleteszek egy-egy hétbe, és autóval gyakorlatilag meg se közelítem, vagy hogy 0 kilométert szoktam.
2: Azt kérdezik a hallgatók, hogy esetleg a pingpongot nem kezded el lassan megismerni, mert akkor lehetne egy ilyen Forrest Gump típusú magyar.
1: Jól pingpongozik, és nagyon sokat fut.
2: Igen.
4: Ez érdekes, mert középiskolában egyébként asztali teniszeztem, úgyhogy valamennyi a pingpongozva. Lehet egyébként. Lehet, hogy van hozzá.
1: Figyelj, hogy néz ki egy ilyen nap tényleg? Szóval az edzésmunkát értjük, sok maraton, meg sok 100 kilométer van benne, de maga a 19 óra az hogy van felosztva? Ebben van evés, van mici mikroalvások, ez teljesen folyamatos, ebben semmi megállás nincs. Hogy kell ezt elképzelni?
4: Aki ismer engem, az mindenki tudja, hogy az én frissítésem az gyakorlatilag, én próbálok arra törekedni, hogy olyan legyen, mint a Forma 1-es gumicsere. Hogy minél rövidebb idő alatt tudjak egy ponton magamhoz venni frissítőt, minél rövidebb idő alatt tudjak ugye inni, és én ezt az edzéseimben szoktam is gyakorolni, vagy éppen úgy megyek el edzeni, hogy ehhez szokjak hozzá, hogy mondjuk nem viszek magammal, hogy azért egy kicsit ez az érzés meglegyen, hogyha például egy ilyen verseny nem jutok ehhez. És például a Spártatlanon körülbelül az első 40 kilométeren volt az a pont, amikor a segítőimmel találkozhattam. Itt az első 40 kilométerig ott magammal vittem mindent, vittem magammal két kulacsot, géleket, és ezt próbáltam az út közbe beosztani. Gyakorlatilag ez is volt az egyik olyan stratégiám, hogy az egyik nagy favoritot, Fotiszt, aki ugye négyszeres pártatlan győztes és az előző pályacsúcs tartó, hogy magam mögött tudjam tartani, hogy ő meg áll frissíteni, én pedig nem állok meg, és ezzel egy-egy percet nyerni, míg el nem érünk a 40 kilométerhez, a 40 kilométernél pedig ugye megint feltöltöttem magam, a következő pont az már csak a 80. kilométer volt, ahol megint csak a segítőim tudtak segíteni, hogy minél gyorsabban ugye ezt a frissítést meg tudjam oldani. Ezt követően pedig körülbelül egy olyan 10 kilométerenként volt lehetőség arra, hogy a segítők oda tudjanak nekem adni valamit
1: a kezedben nyomjanak.
4: De
1: akkor itt nem is nagyon állsz meg, tehát ez szinte még az ivásnál is fut, nincs nagyon megállás.
4: Így van. Itt összeszámoltam, olyan 3 pont volt, ahol körülbelül 1 percre álltam meg.
1: A 240 km alatt 3 olyan ponton 1 percet álltál. Aha,
4: ez nagyon kemény. 3 olyan perc volt, ahol 1 percet álltam. Ez is annak a tudatában, hogy tudtam, hogy mennyi az előnyöm. Tehát ugye ez nem úgy nézett ki, hogy egyből volt fél óra előnyöm, hanem 1 perc, 2 perc, 7 perc, nagyon sokáig 7 percnél megálltunk, 8 percnél. Ugye a pontokon megkérdeztem mindig a segítőimet, hogy mennyi előnyöm van, és akkor én is egy kicsit nyugodtabb voltam, már nem kapkodtam annyira, mert tudtam, hogy lehet, hogy az 1 perc megállás az annyival megnyugszik a pulzusom, hogy utána majd könnyebb lesz futni.
1: Ebben alvás van, ilyen mikroalvások, nyilván nem hosszú órák, de hogy egy-egy úgy, hogy mondjuk halucinálsz, kicsit belealszol, csukott szemmel futsz.
4: Dehogy. Én nem is indulok egyébként olyan versenyeken, ahol meg kell állni, vagy aludni kell. Én az összes ultra versenyemet úgy teljesítem, hogy ugye reggel van egy rajt, itt is ugye a 7 órakor volt görögítők szerint a rajt, és akkor gyakorlatilag ez full megállás nélkül.
1: Ez megállás nélkül.
4: Így van, megállás nélkül, és próbálok ugye erre törekedni.
1: Hol jön az első mentális fal, vagy mi az a kilométer, amikor azt érzed, hogy na ezen most át kell mennem? Ha egyáltalán van ilyen, ami először úgy igazán megrázóbb, vagy nehezebb?
4: Ezen a versenyen most nem volt ilyen mentális.
1: Tehát 240 kilométer alatt nem jön. Egyszer se?
4: Nem. Ez most itt nem jött egyszer se. Szerintem egyébként ez a befutón is nagyon jól látszódott, hogy nem voltam megtörve, és lehet, hogyha még jobban fenyegetett volna mögöttem valaki, akkor még, hogy még maradt volna is benne. Én ezt most úgy érzem, hogy ebben még akár maradt is.
1: Hány cipő, hány köröm?
4: Pont itt ülök egyébként a szállodai szobában, 2 köröm esett le, de azért ez a 2 köröm olyan, hogy nem végnőtt ki, tehát hogy még ilyen friss köröm.
1: Szegények, de már ők sem maradtak.
3: Kár volt.
1: Két köröm leesik, az legalább lábanként egy.
4: Igen, most hát ez a jobb lábamról 2 esett le, a 2 középső. Ennyi hadi sérülés, hát talán olyan kisebb sérülések, a mellény, ami felsértette itt-ott a bőrömet a nyakamon, de ezen kívül teljesen jó vagyok, tudok jönni-menni, minden ugyanúgy folytatódik, mint ami eddig volt. Még visszatérve ez a frissítéshez, ugye, meg a pályához, hogy azért ez nem egy sík terepen zajlik. Ugye ebben van azért egy 1200 méteres hegy is, amit meg kell mászni, 159 kilométer, 155 kilométernél kezdődik, és olyan 161 kilométernél van vége. Ugye azért itt a tempó jelentősen le tud lassulni. Ennek ellenére itt is tök jó sikerült megfutni. Én csodálkoztam is magamon, hogy honnan van az erő, én sem értettem, hogy tudok ilyen sebességgel felfutni. És itt ennek az apropója az, hogy erre a hegyre még soha senki nem futott fel világosba. Tehát én 19 óra, 18 perckor ránéztem az órámra, és leláttam a hegyről úgy, hogy világos van fent a hegy tetején. Ugye itt írják is, hogy sötétbe, sziklákon keresztül kell felmenni a hegyre, és nehéz a látási körülmények, ugye nagyon rosszak, de én itt világosba tudtam felmenni, és illetve világosba tudtam lejönni erről a hegyről.
1: Azt a mindenséget nekünk.
4: És még innentől kezdve is azért elég sok koptató van. Tehát ugye, amit úgy hívnak, ez a híres síratófal, ami körülbelül az is egy ilyen 6 kilométeres hosszúságú emelkedő, az még a vége előtt ugye 20 kilométerrel van benne a pályába. Úgyhogy ez
1: eléggé megadodnak egy 6 kilométeres kis emelkedő, és akkor jól szórakozzatok. Azt a mindenit. Igen.
2: Mi a kedvenc dopping szered? Van valami, ami mindig fel tudod dobni?
1: Kávé?
4: Kávé, így van. Rólam azt tartja, hogy nagy kávéfogyasztó vagyok. Tehát, hogy rengeteg kávét meg tudok inni. Itt hát az ízeket miért szeretem már csak. De
1: egyébként doping tesztetek van? Tehát, hogy hivatalosan van, megnéznek titeket mindenkit, hogy nehogy valaki turbósítson valamivel.
2: Mennyi a koffein a véredben éppen?
4: Hát verseny előtt egyébként egy-két nappal már nem szoktam kávét fogyasztani, nagy nehezen megállom, mert ugye ez hatással van a versenyre, nagyon sok mozdulatszünetre kell akkor megállni, és ezt úgy tudom ugye elkerülni, hogy nem iszok annyi kávét. Ennek ellenére egyébként most is egy jó párszor meg kellett állni, nagyon-nagyon rövidre, ezt most én 10 pár másodpercet tudnék mondani. De visszatérve még a doping vizsgálatra, hogy idén nekem egyébként ez a 3. doping vizsgálatom, és minden ilyen nagy világversenynél ott azért az első 3-nál van doping vizsgálat. Most is, amikor beértünk, addig ugye a első segélyszobából onnan nem engedtek ki addig, még ugye nem sikerült megfelelő mennyiségű vizeletet adni. És ezt utána még elküldik ugye Barcelonából, még kivizsgálják, tehát még utána is lehet bármi, de mint mondom, nekem már idén ez a 3. doping vizsgálat, úgyhogy ha valaki arra gondol, hogy ezeket mindenféle csodaszerrel csinálja végig az ember, akkor
1: nem is ezért kérdeztük, szerintem inkább csak, hogy mennyire hivatalos, tehát hogy néznek-e benneteket, mint mondjuk egy olimpián vagy egy világbajnokságon, de akkor igen. Mi a kilométer átlagot körülbelül percben? Tehát ez mennyi? Nyilván változó, vannak rövidebb, gyorsabb kilométerek, de hogy körülbelül mi az átlag?
4: Ezen a versenyen most 4 perc, 50 másodperc lett a kilométer átlag. Aránylag egyébként egy egyenletes tempót tudtam futni. Talán az első 80 kilométer volt az, ami olyan 4.30 körüli átlag tempóba jöttünk. Onnantól kezdve ez 4.40, 4.45, 4.35 ilyen tempók voltak. Ami lelassította, és ugye ezt az átlagot lerontotta ilyen 4.50 körüli tempóra, azok mondom, ezek a nagy emelkedők. De az út közben ezen kívül még rengeteg ilyen 2-3 kilométeres emelkedők vannak, illetve van még 12%-os emelkedős, ami megközelítőleg 2 kilométeres hosszúságú.
3: Ilyenkor tök egyedül, vagy a vaksötét éjszakában nincs biciklis kísérő, nem állnak kint emberek, nem lehet neked segíteni.
4: Itt a Spártatlan ugye arról híres, hogy nagyon szigorú szabályai vannak ennek a versenynek is. Segíteni csak azokon a pontokon lehet, ahol megengedett. Ugye az első 40 kilométer, 80 kilométer, onnantól kezdve pedig megint meg vannak határozva, ami megközelítőleg 10-13 kilométeres szakaszokat jelentenek, és szigorúan tilos biciklivel, bármivel a futó mellett menni, vagy ezeken a pontokon kívül segíteni a futókat. Úgyhogy ezért akár egyébként kizárás is járhat. Viszont annyi van, hogy az első futót ugye egy rendőrautó kíséri, tehát nekem azért volt egy rendőri felvezetésem, és ugye mivel ugye rajtszél győzelem lett az egész, mert az elejétől az ére álltam, így mondhatni, hogy nem egyedül futottam, hanem egy rendőri autó kísérettel mentem végig a versenyen.
1: Az menő mondjuk egyébként, az legalább az elsővel megy egy rendőrautó. Azt írom, aki én felöltözök, addig lefut 3 kilométert. Konkrétan egyébként igen, 12 perces felöltözés.
2: És amúgy így a felkészülés folyamán milyen étrendet követsz, hogy van valami, ami specifikusan a hosszú távfutóké, vagy mindenkinek egyéni?
4: Igazából nincs annyira speciális étrendem, de nagyon ellene vagyok annak, hogy ilyen ultrafeldolgozott élelmiszerek. Tehát én számomra ezek lelassítják az edzés munká által felépített regenerációs folyamatot, tehát lassítják azt, hogy egyik napról másikra megcsinálok egy edzést, akár kettő, de van olyan, hogy 3 edzést elvégzek egy nap. Ezeket a folyamatokat, hogy egyik napról másikra erősebb legyek, ezek le fogják lassítani. Tehát ez rengeteg tartósítószer, emulgálószerek, meg minden hozzáadott adalékanyag. Hát ezekkel nem áll, vagy én ezt feltételezem, és
1: nem eszel ilyet.
4: És nem eszik ilyet, vagy hogyha eszek is, akkor amikor elkerülhetetlen. Tehát nem azt mondom, hogy nem, mert azért van.
1: De utána sincs egy Kentucky, vagy egy burger, vagy valami bűnözés, nincs ez ilyen spártai élet, hogy utána se lehet azért bevenni valamit.
4: Most van egyébként, tehát igen, ezért mondtam, hogy nem azt mondom, hogy semmikor, mert

0: zárva az autópályáról mondjuk egy sáv, és akkor ott azért jönnek, mennek a kamionok, ja. Olyan helyekre ja, kell értem. Menni, aha. Ahol hatalmas nagy forgalom van, befutunk ilyen kisebb falvakba, városokba, és a motorosok azok úgy van, hogy ilyen néhány centire mennek el melletted, vagy dudálnak, jobbról balról kerülnek, tehát nagyon ilyen zsúfolt helyeken is kell menni, és ez az egyik oka annak, hogy itt szigorúan veszik.
1: Így tiszta, így értem.
2: Tehát, meg a spárti hősnek se volt zenéje.
1: Ő is hallgatott, se fit érted. Aki futott, az
2: meghalt.
1: Igen, meghalt a végén, az egy szomorú történet.
0: Így van, és egyébként még visszatérve a vízhez, hogy az is szigorú szabály, hogy nem érintkezhetsz a vízzel, a tengerrel. Nagyon sokáig ott kell futni a víz mellett. Most hála Istennek nem volt az a nagy kánikula, de mellette volt bokáig érő víz, meg szakadó eső, tehát azért ez sem volt annyira könnyű. Valakinek kimondottan sokkal nehezebb volt, meg azért valaki jelentősen rosszabb időt futott az elmúlt évekhez képest.
1: De nem mehetsz be a tengerbe fürdeni.
0: De igen, nem mehetsz be a tengerbe fürdeni, meg nem is érintkezhetsz vele, mert az is ugye kizárással jár. Úgyhogy azért itt vannak szabályok.
1: Szigorúak ezek a
0: gondolnak.
3: Tehát ebben a versenyben lehet mondjuk csalni, lehet, hogy a másikat összezavarod, belököd a tengerbe, elszállsz mellette ezzel
1: pár összekötöd a cipőfűzőjét.
0: Hát szerintem, ha nagyon akar ugye az ember, akkor minden versenyen lehet csalni. Azonban ugye itt mindenkinek kötelező a rajtszám, elő-hátul fent kell, hogy legyen. Egyébként én pont nézem is, hogy évről évre nagyobbak ezek a rajtszámok, és az, hogy ugye nagyon sok frissítő ponton, nagyon sok kitűs ember van, és arra gondolok, hogy jól lássák ezeket a számokat, és azért a futás közben, a verseny közben nagyon sok ellenőrzés van, tehát ott jönnek, mennek az autósok, motorosok, akik ugye ellenőrzik a versenynek a tisztaságát.
1: Hogy ne csináljatok semmit.
0: Így van, hogy ne legyen, hogy ne csaljanak emberek, így van. Tehát, hogy szerintem meg nem is nagyon csalnak, azért ezt a verseny nagyon tisztelik az egész világon, a spártatlont. Ez talán a világ tehát a top 3-ba benne van, hogy a leghíresebb, legnagyobb presztízsű, hogy aki már maga végig megy ezen a versenyen, és nem gondolnám azt, hogy
1: itt valaki csalna. Egy kérdés van még időnk, és mi a kövi? Tehát ilyen, mi az emelkedő táv? Ez még egyszer, vagy van valami 400 kilométer, Szahara, bármi?
0: Vannak, igen. Számomra a legmeghatározóbb versenyek ez a 6-12 óra, 24 óra, ezeken hát már a magyar rekord az összesen majdnem, hogy megvan, illetve egy hiányzik, ez a 12 órás országos csúcsom, ezt szeretném majd most a következő alkalommal kipipálni, illetve még van egy Guinness rekord kísérletem, egy 24 órás Guinness rekord kísérletem.
1: Hát csak ilyen szokásos. Nem is tudik ülni se igazából. Tamás, gratulálunk, nagyon menő, tényleg, nagyon ügyes vagy, itt pont a befutódat nézzük, hogy fölfutsz a lépcsőn. Gratulálunk a csapatnak, neked, mindenkinek. Ez egy óriási teljesítmény, hogy megint egy magyar van a legelején, erre nagyon büszkék vagyunk. Úgyhogy köszi neked, sok szerencsét, meg köszönjük, nagyon menő.
4: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Megszólalt az ügyészség Hankó Balázs ügyében. Új pályázati program indul a fogyatékossággal élők családjainak. Közös filmnézéssel ünneplik a macskafogót. Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Megszólalt Hankó Balázs ügyében a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség. Azt írták, a volt minisztert különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés büntettével gyanúsítják. Azután hallgatták ki, hogy a politikus mentelmi jogát a hét elején felfüggesztették. Az ügyészség gyanúja szerint a nemzeti kulturális alap pénzét választási kampány költségekre és személyes célokra is fordították. Hankó Balázs az őrizetbevétel és a gyanúsítás ellen is panaszt tett. Több mint 460 millió forintból javítanák a fogyatékossággal élők és családjaik mindennapjait. Új pályázati program indul, abban az érintetteket segítő szervezetek juthatnak támogatáshoz. A pénzből egyebek mellett segítő és terápiás kutyák kiképzését és alkalmazását finanszírozhatják, de fejleszthetik a fogyatékos gyerekeket vagy felnőtteket nevelő szülőknek nyújtott szolgáltatásokat is. Országszerte közös rajzfilm nézéssel ünneplik pénteken a 40 éves macskafogót. A magyar animáció ikonikus alkotásának jubileumához mozik, művelődési házak, kulturális központok és klubok is csatlakoztak. A vetítéseket online is követni lehet, mondta Ternovszki Zita, az esemény egyik szervezője.
2: Nemzetközi szinten is csoportos vetítések készülnek. Az a cél, hogy egyrészt a mi generációnk, akik ugye ezen nőttek fel, és azóta is idézik ezt a filmet, át tudják adni a következő generációnak, és a világ bármely pontján legyen az ember, egyszerre nyomja meg a play gombot. Emellett egy közönség találkozó is szerveződik a Pannonia filmstúdióban, ahol ez a film készült.
1: Már majdnem 200 iskolát érintettek a franciaországi diák tüntetések, amelyek több helyen összecsapásba torkoltak. A rendőrök több mint 160 embert tartóztattak le. A tiltakozások egy hete egy párizsi gimnáziumban kezdődtek a betöltetlen tanári állások miatt, majd országszerte átterjedtek más intézményekre. A diákok a tanár és forrás hiány mellett az épületek állapota miatt is elégedetlenek. Követelései között szerepel egyébként a mobiltelefon tilalom enyhítése is, valamint a menzai ételek minőségének javítása. Szép napos időre készülhetünk, ma mindenhol 24-25 fok körüli csúcsokban bízhatunk. Az ország nyugati felén élénkül majd meg csak a szél. Holnap is csak fátyol felhők takarhatják a napot, a szél is mérsékelt marad, a hűvösebb hajnal után délután pedig akár 27 fokot is leolvashatunk a hőmérőkről.
0: Közlekedési hírek.
1: Az 1-es főúton Biatorbágynál az M1-es bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as és 14-es kilométernél útszűkület van érvényben.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: egyenesen a budapesti stúdióból a rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rászkó Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: 6 óra után vagyunk, 15 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Eszter, hello Feri, jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Hello.
1: Hello hétalvók és hello nem alvók. Ki volt fönt? Kérdezem a hallgatókat, mert itt már lekutattam az éjszakát. De mindenki aludt a műsorvezetők közül, úgyhogy titeket kérdezek, drága hallgatók. Ki csiripelt hajnali kettőtől velem?
3: Na,
1: senki?
4: A vezérre. Kik voltak ébren? Gyerünk,
1: senki? Érkezzetek. Kéne csinálni egy ilyen csetcsoportot, csak az éjszakai felkelőknek. Oda mindig akkor írhatsz, ha te fent vagy éjszaka. És akkor meg tudnánk nézni, hogy ki van fent. Bár az Insta profilokon látom, hogy ki alszik, ki nem. Mármint aki így érintett, de kettőtől, gyerekek, kettőtől.
3: Hogyha valaki fölébred, akkor csak becsipog oda? Egy közös csoport?
1: Igen. Küld egy jelet, hogy ő is fölmegy. És akkor van egy éjszakai chat csoportunk. Hallgatókkal közösen lehet megdumálni, hogy ki miért nem alszik, mi van, mi történt. Nem tudom, egyszerűen kettőkor azt mondtam, hogy oké, akkor most itt a rock and roll.
3: Mikor feküdtél, bocsánat?
1: 10-kor.
3: 10-4
1: óra van
4: az
1: benne.
4: Az ADHD-nak ez már elég pihenés egy napra.
1: igen.
4: Ráadásul 2 órát éjfél előtt aludtam, és egy szavat se lehet.
1: Abszolút, nagyon eldőltem, hamar. Úgyhogy ez volt, de ez hosszú.
4: És tervezgetős vagy nézegetős bambulós volt a hajnalod?
1: Mindent csináltam, amit lehet.
4: Porszívózás, mosogatás.
1: Porszívózás, most ablakot mostam.
3: Egy büntetés magadnak.
1: Minden volt, gyerekek. Mindenen túl vagyok, úgyhogy hosszú este volt.
4: Hát teljesen, ugye 4 órája.
1: 4 órája, de itt voltam már 6 után egy kicsivel. És akkor még gondoltam, hogy motorral bejövök, mert az úgy akkor megadja az ízét a 10 fokos hajnalban. De a városban 15, tehát melegszik, hogy megérkezel a városba, úgyhogy azért az jobb.
3: Vannak valós csatlakozóid, Niki, 3 óta tudod, hogy becsatlakozni, és van egy 203-asunk.
1: Hát miért nem írtok ilyenkor? Valóta találjátok meg valami fórumon, írtok, aztán elbeszélgetünk. Tehát, hogy így a legjobbat aludtam hónapok óta, írja Attila. Mi van Lackóval, gyerekek? Hát ilyenkor itt szokott lenni.
4: Hát az egy is jót alszik.
1: Már 2 óra 22-kor küldte az adásmenetet, abból éreztem, hogy valami baj van.
3: Nincs baj, Lacinál.
1: Ma gondoltam, ráírok, hogy te se, haver, te se, mi van, nem? Nem, ez most nem megy nekünk?
4: De Laci mindig akkor csinál, akkor bulizik este. Tehát akkor van az, hogy túltolja, és akkor hajnalban, amikor van, végre van kedve leülni, akkor megírja.
1: Aha. Lehet, igen, nem tudom, 2 óra 22-t nézem. Mindig megnézem, hogy ki mikor küldi az adásmenetet.
3: Szerintem a 2 óra 22 az nem van kedvem megírni, hanem akkor egészségedre, akkor jön a pánik, hogy úristen, reggel adás, nincs még adásmenet.
4: Szerintem az van, hogy egyszerűen nincs, aki már dopamin ebbe, hogy írni kell ezeket a szarokat, és akkor így és akkor így az utolsó pillanatig kitolja.
1: És akkor megírja éjszaka? Vagy hát, hogy jön még valami ihlet?
4: Szerintem igen, szerintem is nyomás alatt tud jól dolgozni, plusz már ugye tévézik újra, nem?
1: Csinálja a tévé, szárban sztározik, így van.
4: Együtt a kettő. Ezt gondolom.
3: A KED náluk az nagy értekezlet, de az napközben van. Tehát akkor teszik össze a hétvégét, de az nem estig van. Bár ismerünk olyan értekezletet, ami átfordul egy dzsihaddá, és...
4: Én mégis azt gondolom, hogy egy orgián vesz részt, vagy ilyesmi. Tehát, hogy ez
1: valami kül, volt.
4: Nem? Tehát valami történt, aztán most
3: valami
4: nem jött még
3: be. Már most írt. Bocsi, csak elaludtam.
1: Látod? Mondom, hogy ilyenkor már itt szokott lenni.
3: Nem ezt várja el a szakvezetés, de mindegy.
1: Hozom jó, nekem egy kanalat zsűl.
4: Írnak itt a hallgatók, hogy valakivel a macska játszott éjszaka, valakit minden nap fel kell keltsem az élet hajnal 2-kor.
1: Na ugye, mondom én, hogy sokan
4: a gyereke
1: voltunk.
4: Üvöltött, 2-3-ig.
1: Sokan voltunk. Olyan jó lenne egy, majd van gyúróterem, az van 0-24-es, de mondjuk lenne...
4: De nem nagyon szívesen mész le, olyan arcok vannak ott.
1: Há, igen, nekem egy-két haverom gyúr egyébként így hajnalban nem tud aludni, de arra gondolom, hogy lenne mozi. De most ezt a bretes vergődést megnéztem volna, hogy a Tom Cruise-nak az új őrületét szívesen megnézi. Ha 2-kor becsekkolsz, 5-re kijössz, megnézel éjszaka egy filmet, és jössz. Én nagyon élném az éjszakai mozit.
4: Az amúgy szerintem jól lenne, csak büntetni járnának magukat oda az emberek.
1: Nagyon durva arcok lennének, ilyen hardcore szoció arcok, tudod, ilyen alkeszek, prostik, veszélyes alakok, mindenki
4: csak az éjszakában.
1: Igen. És beülhetnél éjjel 2-kor egy moziba, megnézel 5-ig egy filmet, és jönnél dolgozni. Nem alvóknak.
3: Egy órás lenne egy ilyen korai reggeliző.
1: Jó, de jó.
4: De ne, amúgy, tudod, mi van? Az van, hogy nem tudjátok, hogy mit tudnak a japánok, meg a koreaiak, mert van 24 órás spa, az azt jelenti, hogy bemész, befizetsz 50 eurót, és akkor az egész ugye egy sötét hely, tehát úgy, hogy nem tudod, nem érzéked a napnak melyik szakaszában vagy. Van benne masszázs, medencék, videójáték, reggeli, arcápolási rutin.
1: Mennyire mennék hajnalba ilyenre?
4: Tudod, nézzük, befekszel, és akkor tudsz szólni. És akkor 24 órát lehetsz bent, és, vagy 12-t, minden, nem tudom, és 20 ezer forint, és mind korlátlan étel a fogyasztást.
1: Mennyire tudják? Ilyen kupik is vannak egyébként.
4: Az mindegy házal is van, az is 0-24.
3: 0-24-es, ott minden, is megy a műszer.
1: Az osztrákok ezt nagyon nyomják, képzeljétek el.
3: Ahogy a mi a hajnal itt vagy
1: éjszakai? Olyuk erit, olyuk en fák.
4: De amúgy ez azért van, mert az egyik küldi a másikat. Te lehassan, senki nincs kedve semmihez, csak mondom.
1: Hát az osztrákok, tudod, hát ennek ez a meleg ágya. Németország, azok betegek, azok őrületek.
4: Nekem is egy ismerős, aki rendszeresen látogat ilyen helyeket, szintén előadó művész, hogy...
3: legalább a monogramot.
1: Sosz összefutsz vele. Szia, szia, na mi újság, te se tudsz aludni.
3: Hát gyerekek, ott mennyi magyar lány dolgozhat?
1: Ja, nagyon sok. Biztos, biztos, nagyon sok. Azért a szer, amikor átköszönöm.
3: Igen, kívül.
1: Szia, Denis.
4: Grüzgott.
1: Aztán egy jó knoblau szúpét kérsz, egy jó knoblau szúpét, igen. Szóval, jó, egy ilyen éjszakai mozi, vagy éjszakai spa, én nagyon adnám. Én például most lementem volna, 2-től egy szauna, 3-től egy arcmasszázs, az visszababusgat, alszol még 2 órát, betakarózol, és ott a vízcsobogásba hogy belealszol. Még nincsenek ilyenek?
4: Hogy ilyen menedzser kapszula gyakorlatilag az egész, tehát hogy ez megszűrdi az embereket, tehát ne az legyen, hogy hajléktalanok járnak be. És akkor tényleg az
1: nagyon adnám.
4: Van egy klubtagság, egy havi,
1: egy
4: és
1: ezért
4: a nap bármelyik szakaszában bemehetsz, és akkor élvezheted a szolgáltatásokat.
1: Azt mondják, hogy sokan fenn vannak a piros honfoglalón. Hát most az, hogy honfoglalót nem fogok játszani.
3: Azt pedig az nekem gyanús ez a piros honfoglaló, hogy az
1: ja, hogy az
3: más.
1: Piros honfoglaló, bocs, keverek gyerekek.
3: Valami piros más.
1: A piros, igen, az lehet, a piros honfoglaló az más, nem ismerjük. Valami slang lehet.
4: Az a kétes lányok.
1: A beszámolók.hu, igen. Kikeverje hangosan a kávét. Ki, anyám, hát kikeverné hangosan.
4: Nem kávé, amúgy sem só, ezt már tudhatnátok.
1: Nem sóit, sót iszom. Ilyenkor
4: tegnap köhögtem, ma tűzök. Tegnap Balázs köhögött, tehát még ezt se jól hallottátok. Én csak tűzszögök.
1: Igen.
4: Nagyon-nagyon rosszul hallgattok bennünket.
1: Nagyon nem értitek ti ezt a dolgot, ez a reggeli kanácsörgés, ez új hallgató lehet, mert a reggeli kanácsörgésünk az hozzátartozik a reggel. Ez a hardcore hallgatók tudják, sőt hiányolják.
3: Jó, de most keverek. Azért most elfogyott az elmúlt időben.
1: Elfogyott, de most visszatért.
3: Helyes.
1: Most megint sót fogok
4: írni. Valaki vegyen neki egy ilyen elefántcsontból készült ilyen kanalat, ami nem csipog, vagy mi
1: az. Én szeretem ezt, hogy ezek a mi kis reggeli kis rituáléink. Te ide jössz, mondasz valamit, Feri, nem ez tudom elmenni.
4: Sírás a kocsiban.
1: Igen, én kevergetek, ez adja meg. Aki ez szereti ezt a műsort, az ezzel szereti, nem?
4: Így van.
1: Ja, muszáj a sót visszatöltenem, megint úgy lemerültem, úgyhogy ez lehet a megoldás. Na nézzünk gyorsan egy-két SMS. A Guadalupe-i szűz áldjon meg te bánat.
3: Aha. De gyönyörű.
1: Száradjon be a segjükat, te köd, lámpás ócska. Mi van, elindult a ködlámpa szezon, gyerekek? Nehezen vírjátok?
3: Korai.
1: Ma megyek az a 6 hónap után Spanyolországból, semmit nem aludtam, az éjjel pedig nem para a repülés, inkább az, hogy még nem pakoltam össze magam teljesen. Megyek a tus alá, de addig is ordítva hallgatom. Szép napot mindenkinek, Bazsi küldte nekünk. Újra kéne nyitni a koronitát, és végre lehetne hideg víz a WC-ben. Az biztos, koronita, úristen, milyen afterek voltak a sziget. Dok.
4: De hajnal 2-kor be tudtál volna sétálni a koronitába?
1: Hát a koronitába úgy sétáltál, hogy hajnali 6-ra mentél afterezni. Hát a 10 órakor ott még olyan veretés semmi. Volt reggel, hogy onnan mentél anyádhoz az ebédre. Hát hol éltetek ti komolyan?
4: Óvodás voltam, nagy csoportos.
1: Hát, koronita, az a legnagyobb afterhely volt Magyarországon, illetve Budapesten, odamon, az 6-kor nyitott. Kis túlzással.
4: Én a Mokacukkába jártam. Ott volt
1: Mokacuka.
4: Dárenbész bulikba. Ott lehetett csapatni.
3: Dárenbész.
1: Az egy hardcore hely volt. Mármint az egész sziget, meg az egész Vizovicki éra. Ott oda bementél, ott minden kocsiba 4000 év börtönült ránézésre. Nagyon hardcore arcok.
3: Nagy csodák történtek.
1: Meleg víz az összes csapból. Iszonyat kábítószer mennyiség, iszonyat prosti mennyiség. Minden volt a gyerekek, és ennek egy emblematikus hely volt a Koronita, ami egy kifejezetten after hely volt. Tehát bárhonnan összefújt a szél, a nem a alvókat, akkor azok mentek még a koronitába afterezni. Ez kifejezetten levezető hely volt.
4: Ezt kéne megcsinálod, megnyitatnád a Balást valahol, és akkor
1: nincs jobb, mint szarráütött, szarrát drogozott fiatalokat hajnali 5-től vízzel itatni, és megvárni, míg kitáncolják magukból az MDMA-t.
3: Hát nem a vízben volt a nagy biznisz, ott ugye tudjuk.
1: Hát azért volt meleg víz, hogy igyál más. Meleg víz volt a csapból, bizonyára. Nem nagyon itt áll ott a csapból, nem engedték.
4: Szép.
1: Igen.
3: Ott valami ilyen rehabilitáción gondolkoznak azon a területen, már, hogy ilyen visszaállítsák.
1: Valamit akarnak csinálni.
3: Hogy ugyanígy szórakozó helynek, mint ami volt, illetve nem ugyanolyan szórakozó helynek, mert hát ott azért tudjuk, hogy történtek furcsa dolgok.
4: Azt hallottam, hogy vissza fogják hozni a zöld pardont.
3: Wow.
4: Amúgy, aminek sokkal jobban örülök, mert a zöld pardon a legjobb szórakozó hely volt az egész világon.
1: A zöld pardon?
3: Az itt volt ugye a Budai hídfőnél.
1: Petőfi híd.
4: Budai hídfő, az, ami most ki van égve, mert már nagyon meleg van a fűnek, és ott, ott néha egy-két csövel szokott feküdni, az cső. Na, annak igen. A helyére rakják vissza a zöld pardon.
1: Rakják vissza a zöld pardon, az nagyon jó, és akkor a másik oldalra meg rakják vissza a Riót. Emlékeztek a Rióra? Volt a Rió. Rió, az is volt. Az is egy ikonikus hely volt. Rió, és átmegy a zöld pardonba. Itt alterarcok voltak, ott kikent, kifent. Mafiózók, meg plázacicák. És akkor jöttél, mentél a két hely között. Igen. Régi szép idők, ezek elmúltak, ezek a helyek sajnos, igen. Na mindegy, Dokk, úristen, hát a Dokk Isten, jó Isten, mi volt az?
4: De nem engedném ezt a vállalkozás ötletet, Balázs, ezt meg kell csinálni.
1: Az éjszakai mozgás.
4: Igen.
3: De most akar lenyugodni, most akar kikötözni a Börzsönybe.
4: De nem tud.
3: Ahhoz, hogy
4: jön. És a Börzsönybe mit fogsz csinálni hajnal kettőkor?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés.
3: Jó esetben ott alszik.
1: Ez egy nagyon jó kérdés.
3: Ha elég sok fát vágott napközben, akkor elfárad annyira, hogy alszik.
4: Hajnali meditációkat tartasz majd online.
1: Az milyen jó lenne, igen. Igen. Az nem Rio, hanem R10 írja valaki. Aha. Hát lehet.
3: Mert ez egy jó emlék.
4: Hagyjad már magad. Rio az... A bátyám izé volt, ott hordta a hát olyan raktáros fiú volt a haverjaival. Voltak bajok?
1: Igen.
4: Ott történtek problémák.
1: Ott minden volt?
4: Igen, mert a Kármán Tudor kollégiumban laktak, ami pont a Rió mellett van, és akkor egy kézenfekvő volt, hogy ott a diák munkát fel kell venni. De hát azért, hát ez voltak kemény, voltak kemény arcok.
1: Igen. Azt mondja, hogy drukkoljatok, 9-től van taxis vizsgám, ennek nagyon drukkolunk. Az menő. Így van, csacsa, valaki küldte, illetve viszket a hónajam. Hát ilyen SMS-eket kapunk, gyerekek. De mi van, a Viberen meg már 131 üzenet itt korán reggel. Te jó Isten, mi történt veletek?
3: A
1: helyeket.
3: A Kezel Klub.
1: Igen, mindenkinek.
4: Te jó ég, emlékeztek a csacsacsára?
1: Csacsacsa, az hol volt? Ez melyik volt?
4: Az a Margit szigeten volt, a csacsacsa, és oda is lehetett járni mulatozni. És szabadtéri volt szintén.
1: Szabadtéri, tényleg. És ott volt egy másik is a Margit szigeten, az sem működik már. Azt a mindenit neki.
4: Azt mondja, Kecelen a klubkorona volt olyan jó.
1: Kecelen klubkorona?
4: Meg a Maglódi parking diszkó.
1: Igen. Soroksári úti Arzenál, igazi afterhely. Csepelen az Exitben volt, a Csepel művek területén. És nagyon sötét hely volt. Úristen, mi helyek voltak ezek. Te jó Isten. Na jól van. Oké, okay, gyerekek.
3: Mennyi élőzenés hely volt, gyerekek. Emlékeztek a jó kis Old Mans-re, meg Janis Pub, ezek, ahol minden este élőzene volt.
4: Ez Old Mans ott volt a stand-up egy ideig, nem? Úgy emlékszem, hogy a legelején ott kezdték a srácok. Az hülyeség?
3: Nem, simán benne van, mert ott minden este volt valami fellépés, valami élő, úgyhogy abban simán belefér.
1: Igen.
4: Isten, de jók voltak ezek a dolgok.
3: Azóta meleg ágyatok.
4: Néztük vidéken a televíziót, az ki voltak rakva ezek a nagy szakszofonos ilyen cégérek, az volt az Old Mans, nem?
3: Az.
1: Mennyit igen. Forgattam ott még, úristen.
3: Old...
1: Hát ott nagyon sztárlat nevezett zenetévés műsorra beültek együttesek, és akkor 5x40 percig interjúztál velük. Az anyámat is meg kellett kérdeznem, mindent, amit
3: egy zenekarral csinálta 5x40-e?
1: Igen, mert hogy minden nap jelentkezett a műsor, és akkor beült mondjuk a tankcsapda, vagy beült a nem tudom ki, és akkor velük kellett egy 5x40 percet. A legizgalmasabb riportom a Republika volt. Na, azt
3: a cipő, hát, a cipő azért az nagy... De
1: hát ő azért úgy fossa a szót, az már, hogy már nem szegényként, de egy fosta.
4: De ezt ironikusan mondod, vagy tényleg? Rengeteget beszélt.
1: A cipő az, a föltetének egy kérdés, hogy 4 percig csak nézett rád, majd azt mondta, hogy...
3: Igen.
1: Lehet. És ott ültél kezdőriporterként, és így néztél körbe jól, hogy valaki segítsen. Valaki segítsen.
3: Nincs több kérdés.
1: Keresztbe tette a kezét, vagy a lábát, rágyújtott egy cigire, és azt mondta, hogy nem tudom. És ebből csinálja a 40-es. Néztem a szerkesztő, hogy mit csináljak még, Laci, tényleg? Mit tudok még? És akkor a borosod valamit közben mondott, vagy beszélt egy kicsit. Hát voltak azért, a másik a Heaven Street 7. Hát azért velük is csinálják meg 5x40 percet Heaven Street 7-nel.
4: Márta vagyok neked, Márti.
1: Hát azért, na, hát azért is.
4: Figyelj, a Heaven Street 7, az annyira jó zenekar. Az volt. Én imádtam, nagyon rajta voltam. Rajtuk is rajta volt a Superman.
3: Nem, a Supernem az nincs, ugye Szabika.
4: Igen, Heavenstreet
3: van, ők vannak még.
4: Vannak, csodálatos férfiak vannak abban a csapatban.
3: Na, tessék.
1: De Heavenstreet még van, tényleg? Akkor bocsánat, a gyerekek, hát akkor ők még vannak. Akkor nem igaz, hogy volt.
4: Minden egyetemi napon felléptek. Ott voltak a kis korbásvonadrágaikban.
1: Nem. Hát nem volt olyan zenekar, akivel mi ne interjúztunk volna. Szóval az nagyon kemény. Kemény időszak
4: te még,
1: volt.
4: Te még akkor, akkor nem nyomtad, amikor a Lincényi Márkó volt popzenész, igaz?
1: Azt én már nem találkoztam vele, vagy én már nem interjúztam
4: vele. Mert még akkor egyetemre jártam, és az nagyon vicces, hogy járt ilyen fellépésekre, és csipőnadrágot hordott, és félmesztelen volt, és ugrált a színpadról lefelé, én még Jaggeresen.
1: Azt a mindenit.
4: Úgyhogy ha nagyon megkérsz engem, akkor adok neked videót.
1: Ja, az a zsaroli lehet valószínűleg.
4: Az a ledzsaro, imádtam. Viszont aki nem tudja, hogy mi az a high-tech diszkó Nyíregyházán, az többet ne írjon nekünk. Köszönjük szépen, viszontlátásra.
3: Neked ne írjon.
4: Senkinek ne írjon.
3: Várj, akkor én se írok.
4: Nem ismered a high-tech diszkót?
3: Hát ne, honnan ismernénk Nyíregyházi
1: high-tech? Hát Nyíregyházi helyeket nem
3: voltunk nagyon. Voltunk Nyíregyházán, elvittél oda? Nem vittél el.
4: Mert akkor már régen nem volt már a high-tech diszkó, mert az akkor volt, akkor Balázs még ott paterkázott éjszaka.
1: Hát de voltunk a izébe, hol voltunk. Voltunk a másikban.
4: A Barbizonban. Ott nem volt még hőálló megálló.
1: Az a Barbizoni este, az is milyen volt. Jó Isten.
4: Úristen, és azok, mi volt annak a műsornak a neve, amikor a diszkóba oda mentetek emberek?
1: Táncreakció. Illetve aztán lett Club Rotation, amikor ugye a Viva bizonyám, de táncreakciónak indul. Táncreakció.
4: Az a kedvenc műfajom.
1: Hát az mi volt? Egy fejlámpa vagy kamera, ordítottunk a táncér közepén, hogy hú, de jó a buli.
4: Ez volt a műsor. És annyira jó volt, mert te, aki még nem mehettél el otthon, mert 11 éves voltál, nézted ezeket a műsorokat, és azt érezted, hogy része vagy ennek az érának.
1: Igen, hát ezt kellett átadni, hogy miért mekkorát bulizunk a sűsápi. A sűsápi nem tudom,
4: milyen diszkóban. Anyádékot nézték árgus szemekkel, ha meglátom, hazahozom. Jaj, de jó volt.
1: Mit gangsterkedtünk azzal a műsorral is, te jó Isten.
4: De ittatok közben természetesen?
1: Hát azt hagyjál, eladtuk a műsort. Na mindegy, majd elmesélem.
0: Balázsék hamarosan folytatódik!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
6: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3szor.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
2: Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válaszza az Ectoin tartalmú Reventil orrsprét.
7: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az orrnyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
2: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
7: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
8: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinton. MG. Find your more.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az édes burgonya kilója csak 429 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 579 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon. Reklámot hallottak.
10: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Fontos határidő jár le ma a civil szervezeteknek. Sonkát hívott vissza az OSAN. November 4-től böngészhetők az egykori állambiztonsági dokumentumok. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Már csak ma jelentkezhetnek azok a civil szervezetek, amelyek jövőre először szeretnének részesülni az adózók 1%-os felajánlásaiból. Anna emlékeztetett, hogy a 2027-től járó támogatáshoz regisztrálniuk kell azoknak a szervezeteknek, amelyek ezt korábban nem tették még meg. Az adatlapot az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban lehet elérni. A regisztráció kötelező, enélkül a civil szervezetek ugyanis nem kaphatnak az SZIA 1%-ából. Több mint 460 millió forintból javítanák a fogyatékossággal élők és családjaik mindennapjait. Új pályázati program indul, abban az érintetteket segítő szervezetek juthatnak támogatáshoz. A pénzből egyebek mellett segítő és terápiás kutyák kiképzését és alkalmazását finanszírozhatják, de fejleszthetik a fogyatékos gyerekeket vagy felnőtteket nevelő szülőknek nyújtott szolgáltatásokat is. Sonkát hívott vissza az OSAN, veszélyes baktériumot mutattak ki az egyik sonkában, Listeria monocytogenész volt a vizsgált tételben. A saját márkás Nivo füstölt sült sonka 90 g-os kiszereléséről van szó, arról, amelyik október 1-én jár le. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy ha valakinek van otthon a sonkából, ne fogyassza el. 9 lakásba törhetett be az a nemzetközi bűnbanda, amelynek 3 tagját Budapesten fogták el a rendőrök. A grúz és bolgár állampolgárságú férfiak egy ukrán autóval járták a fővárost, a betörésekkel mintegy 17 millió forint kárt okoztak. Egyikük sem tett vallomást, a bíróság 30 napra rendelte el a letartóztatásukat. November 4-től lesznek hozzáférhetők az interneten is az egykori magyar állambiztonság dokumentumai. Aznap indul a nyitott akták.hu oldal, 2 ütemben teszik majd közzé az iratokat. A dokumentumokat bárki szabadon keresheti és le is töltheti majd, regisztrálni sem kell hozzá. A megengedett sebesség több mint 2-szeresével száguldott egy férfi Franciaországban. 312-vel mérték be egy autópályán, ahol legfeljebb 130-al lehetett volna haladni. A rendőrök azonnal bevonták a jogosítványát, a kocsit pedig lefoglalták. A sofőr akár 3 hónap börtönbüntetésre is számíthat. Szép napos időre készülhetünk, ma mindenhol 24-25 fok körüli csúcsokban bízhatunk. Az ország nyugati felén élénkül majd meg csak a szél. Holnap is csak fátyol felhők takarhatják a napot, a szél is mérsékelt marad, a hűvösebb hajnal után délután pedig akár 27 fokot is leolvashatunk a hőmérőkről.
0: Közlekedési hírek.
1: Az M6-oson Budapest felé a 115-ös és a 114-es kilométer között dolgoznak, a külső sávot lezárták, sebességkorlátozás mellett lehet autózni.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ja. Még az ember reflexből itt zenét vár, gyerekek, így korán reggel. De nincsen már itt a muzsika, úgyhogy itt vagyunk, 3:15.
1: Hát a héten nincs, ugye? A szeptembert ígértük, az októbert már nem tudjuk.
0: De most, hogy nincs zene, jöttünk rá arra egyébként, hogy... Egyrészt nem beszél hülyeséget a programigazgató. Egy. Kettő.
1: Kellett hozzá 10 év.
0: Néha igaza van. De hogy mennyit ültetett a tempón a zene, hogy ez így mennyivel frissebb azért.
1: Tehát... Ja, hogy meghallgattunk egy zenét, és akkor kicsit még mi is bebóbiskoltunk.
0: Igen, mert ugye a rádió egy zenei alapján véve azért sokszor olyan a zenei profil, hogy nem ez a nagyon pörgő, zúzós reggeli zene, hanem ilyen tingli-tangli, pityi-pötyi, ilyen lagymatag zenék. És erre még egy hírekre még rádobtál egy 4 percet, tényleg, az nekünk is onnan sokkal nehezebb visszajönni, mint egy hírekre.
2: Sajnáljuk, amit keresztül kellett bennetek.
0: Nem szabad sót inni, így gyomor a gyerekek.
2: Sózottál?
1: Nem szabad sót inni, csak nem annyit, amennyit
0: most
1: te teszel
0: bele. Gyerekek,
2: ezt láttam, hogy ez is erős volt.
0: Hú, ezt most nagyon beküldtem.
2: De ez egy kis vizet.
0: De már hozz nekem most. Ezt most beküldtem, úgyhogy keményedik a helyzet. Karácsonyig ígértétek, tényleg addig írja Barnabás.
1: Jó van már, Barnós, nyugi.
0: Jó van, ne árulkodjál már, most kivel vagy, te izé téti tetű. Ne szórakozzál, tátá vagy, most mi van. Maradjon így, ne legyen zene.
1: Nincsen.
0: Gyerekek,
1: utolsó
0: nincsen
1: szerda van, szeptemberben.
0: Lackó be is írta a gyónás.
2: Benne vagyunk? Megyünk az ezres diszkóba vissza. Azt mondták nekünk.
0: Vagy a Schönherz kollégiumba elmegyünk, így, és akkor ott jó, lesz Újvár klub, a Schönherz, az Újvár buli, Újvár diszkó volt alatt.
2: Hát nem, hogy Olc klub, csak ennyit tudok mondani, minden második csütörtökön.
0: Az nagyon.
2: Kármán Tódor kollégium.
0: Az nagyon old school. Ó, Filip nyilatkozik.
1: Na, van mérő.
0: A Filip is nyilatkozik. Már itt el, aztán most már mindenki nyilatkozik.
1: Szerintem csak egy régi nyilatkozat, nem?
0: Nagyon hát, izgalmas.
1: Ja, ez a régi, ez a filmbemutatós.
0: Izgalmas a politika,
1: igen.
0: Nem?
1: Igen. Na, itt mondta el, hogy állampolgársági kötelességünk megnézni a filmet. Úgyhogy ti nem vagytok állampolgárok velem
0: én
1: együtt.
0: Én ezt még mindig nem láttam, te megmondom őszintén.
2: De most már akkor megnézzük, nem?
0: Nézzük meg most már ezt a Petőfi filmet. Én még mindig már leadtam, már biztos leadtam már valami tévé is, nem?
2: Tuti.
0: Biztos, hát már aztán a TV2 leadta.
2: Ha 7 milliárdba került, akkor fejenként mennyibe került?
0: Már hogy érted? Ja, az országnak. Hát egy komolyabb mozi egyben mindenkinek, igen. Igen. Na gyerekek, Vanessa itt van velünk. Hello, Vanessa, jó reggelt!
3: Hello, sziasztok, jó reggelt!
0: Jó reggelt. Hello, Vanessa, mi a helyzet?
3: Ó, nagyon izgulok.
0: Nem, de miért?
3: De már, azért, mert így full random történt ez az egész. Készülöttem, visszahallgattalak titeket, aztán mondom, hát megpróbálom most... mi lesz, és hát felvette az Anna, és akkor egy kicsit egy mini pánikrohamot lenyomtam, így gyorsan.
1: Ez jó, hogy magad jelentkezel, és aztán bepánikolsz.
3: Igen.
0: Izomázamban a tricepszemben segít, van ezt a neked, hogy ezt megosztom veled, ezt a hírt?
3: Abszolút, igen. Hát jobban érzem egy kicsit.
0: Nagyon ritkán jelentkezik.
2: Nekem is megalázt a kedzés.
0: Igen? Keményet nyomtál?
2: Medvejárásban kellett magam előtt tolni egy 10 kilós sózsákot.
0: Ó, basszus, az kemény.
2: Az egy régi tesi órákat idézett, de nagyon relaxáló volt különben ettől függetlenül.
0: Visszahozta a régi bulingot a tesi óráról?
2: Magamat kell bulingolnom, hogy még tudjam csinálni, de úgy igen, de jó volt, nagyon jó volt.
0: Igen, jól van. Vanessa, kit választott a játékra? Kivel játszanál?
3: Téged, Balázs.
0: Ah, ne csinálj.
1: Micsoda öröm.
0: Na miért engem választottál, Vanessa?
3: Azért, mert annyi kérdésem lenne feléd, amit így nem tudunk alapjáraton, pedig tehát én 27 éves vagyok, szóval azért kicsikorom óta így követtem a Balázsot. Ilyen random kérdéseim, amikre így nem mindig kapok választ, aztán most gondoltam, hát ha.
0: Jó, most leírhatnék egy borítékba gyorsan 3 darab kérdést, nem 2 közte lenne, amit kérdezni fogsz.
2: Igen, és én most majd gondolom, hogy egyiket sem fogja megkérdezni.
0: Igen. Biztos nagyon basic leszek. Nem leszel, ha csak hát ki nem mondod, mert akkor soha nem tudjuk meg ezeket a kérdéseket. Na menjünk, akkor kész vagy?
2: Egy sértő legyen köztük, van ezt a
0: valami kérdés. Tényleg,
2: legyen,
0: valami
2: legyen, hogy
0: mozgassák ki.
1: Tehát a tényleg igaz, hogy kicsi a pé...
0: Na, ezt is már 100-szor elmondtuk.
2: 9,5 centi, ez a valódi információ.
0: Na figyelj, menjünk.
1: Na gyere, figyelj, 3 kérdésig.
0: Na, bombázz akkor a kérdésekkel, jöjjön. Felkészültél?
3: Nagyjából.
0: Kész vagy, biztos? Jó. Uh-huh, jöjjön az első.
3: Jó. Foglalkozol-e még aktívan Prána Nadival?
0: Prána Nadival?
3: Aha.
0: Ritkábban szoktam ezzel foglalkozni mostanában. Ez volt a legdurább kérdésed?
3: Csak érdeklődöm. Van.
0: Van még itt a tarsolyban. Na, jöjjön a második.
3: Nyilván, hát mondjuk
0: fölírtad
3: a Balázs
0: ezeket?
3: Balázsó.
0: Uh-huh.
3: Nyilván a Balázsó nagyon érdekel.
0: Nézted? Szeretted?
3: Persze, imádtam.
0: Volt kedvenc szereplőd?
3: Hát, így név szerint kevésbé tudok megnevezni valakit, aha, de szituációkra jobban emlékszem.
0: Jobban emlékszel szitukra. Melyik
3: mennyire
0: volt a kedvenc?
3: Mennyire volt valós?
0: Micsoda?
3: A Balázsó.
0: Már hogy érted, hogy valós?
3: Hát mennyire volt megjátszott, vagy mennyire volt valódi?
0: Ezt fölírtam volna ez a kérdések közé, hogy ez...
3: Gondoltam.
0: Ez el fog hangzani, de lejárt az egy perc, ügyes vagy.
3: Jaj, de jó!
2: Balázs Mostában már nem a Prána Nagyival foglalkozik, hanem a Párna Nagyikkal.
0: Igen. Kedvencem a Párna Nagyik. Rájuk megyek. Mindig van egy jó szerződés, amit a Várna Nagyik iratni. Igen.
3: Jó voltál.
0: Egyébként ezek igen. Vanessa, figyelj ide, elbillegtük ezt itt.
3: Egész jók voltunk, meg ügyes vagy. Ahhoz képest, hogy korán van.
1: Jó, ide kinyílt a csipánk.
0: Azt, aminek megdicsérte, hogy ügyes vagyok, köszönöm. Ez igazán jól esik egyébként.
1: Eddig még nem volt csokizva, nézd meg, nyert, hátradől nagyképű. Ügyes?
3: Dehogy nem, csak boldog vagyok.
0: Igen. Ez a hónapunk? Hónapunk? Hát nem lehet, az nem jön ki. Igen? 11-et játszottam a hónapban, te jó Isten. Ugye úgy emlékszem, mert nagyon keveset játszom. Figyelj, Vanessa, van egy ajándékcsomagod, és van egy ilyened is, ezt is megmutatjuk, figyelj.
4: Gratulálunk! Nyereményed egy Rájszáp termékekből álló ajándékcsomag.
0: Na?
3: Ó, nagyon szépen köszönöm.
0: Egy jó kis Rájszáp ajándékcsomag.
1: Meg a Balázsékos cucc.
0: Ja, és természetesen az ajándékcsomag, jó?
3: Jaj, annak is nagyon örülök, nagyon szépen köszönöm, nagyon cukik vagytok, köszönöm.
0: Na, jól van. Oké, akkor küldjük neked. Köszi, ciao, puszi.
3: Jól van, szép napot, sziasztok.
0: Hello, ciao, ciao. Ezt tényleg most kell megtudnom évek után? Nem SMS-sel kell jelentkezni erre a játékra? Ó, hogy... Miért nem SMS-be kell jelentkezni? Miért mind kell jelentkezni?
1: Lehet, de azon kell.
0: SMS-ben kell.
1: És lehet telefonálni is, ahogy Anna arcát elnézem.
5: Jó reggelt, mind a három felületet nézem. Nézem a Viber-t, az SMS falat és a telefon.
0: Na, hát látjátok?
5: Most néztem az SMS falat, jelölgettem a jelentkezőket, ugye, a kis boszorkány konyhámba a különféle színekkel, majd csörgött a telefon, fölvettem, és benne volt Vanessa. Aha. Szimpatikus volt, és így ennyi, be is fejeződött a mai válogatás.
0: Na jó, akkor telefonol és mindenhogy.
5: Persze, nincs ilyen, csak telefon.
0: Igen, ezt is tudjuk.
2: Igen, beszéljük inkább a lényegről, hogy Erzsikét elő tudjuk-e keríteni a Balázsóból, mert nekem vele kapcsolatban lenne kérdéseim.
0: Erzsike, aki UFO nyelven beszélt?
2: Meg minden. Nem ő volt, aki a Mein Kampf
0: volt? Nem, várjál, volt a fiatal lány, aki mondta, hogy ez az én harcom, te kutya. Igen, te kutya. Szenvedni fogsz, te kutya.
2: Ő példakép.
0: Ez az én harcom, igen, őt megcsalta a pasia.
2: Én vele akarok páron adjizni.
0: És volt az idős Erzsike, aki viszont UFO nyelven beszélt, mert leszálltak az UFO-k a kertjébe.
2: Nagyon tetszik, hogy generációkra tudod bontani a saját klientúrádat, de hogy...
0: Komoly volt a felhozata.
2: Az én harcomos Erzsikével mi van?
1: Szerintem jól van. Szerintem nem követi őket a Balázs.
0: Szerintem jól van.
1: Egy ilyen utóéletműsort lehetne csinálni.
0: Te cseléd!
1: Ez volt
0: te cseléd!
1: Képzeld el, hogy most megkeresnétek őket, ezeket az ikonikus arcokat a Balázsóból, hogy mi van vele, hogy Erzsike beszél-e még UFO-ul, a másik csaj meg bosszulta el.
0: Erzsike, csupátekrász, ezt mondta Erzsike, amikor bejött. Azt úgy köszönt nekem, hogy csupátekrász, és mondom, mit mondtál? És azt mondta, most az idegenekkel beszélgetek, akik ott állnak mögötted. Mondom, azt
2: ebben érjük kell, hogy értsük Erzsikével, mert szerintem is ott állnak az idegenek mögötted.
0: Igen, az idegenek ott álltak mögötted, igen. Meg látta őket az Olnál, mikor kiment az urához a kertbe, ott voltak az Ol mögött.
1: Az órát az Olban tartotta, vagy mi van?
0: Úgyhogy Erzsikét Mosómagyaróváról látták.
2: Jaj, de szép.
5: Addig nem nyugszok, amíg a térdeim előtt nem hevesz, te cseléd!
0: Így van. Nagyon jó volt, Erzsike zseniális volt.
2: Igen, volt benne spiritus.
0: Így van.
1: Iris Szaturma. Ez volt a bolygó neve.
0: Viszont az idős Erzsike volt. Igen. Ja, abszolút, hát figyelj, ezek legendás
2: voltak. De Szintibó is nálad ütötte fel a fejét?
0: Persze.
2: Ez a legdurva, Szintibó, utána rendszeresen koncertezett Nyíregyházán.
1: Abszolút. Egy ország ismerte, szerette.
0: Mi a Pákót is a Budapestévé vettük át. Addig Pákó csak a Budapestévén volt. Ő először a Balázsóban tűnt fel, ahol meghívták itt talkshowba. Ott indult elő igazán.
2: Akartok igazán retro fájdalmat nézni, akkor a Budapestévé az mindig szolgáltat, de nem tudom, hogy emlékeztek rá, hogy tudjátok-e, hogy a Budapestévén annó volt a Puzsér Robertnek betelefonálás műsora, ahol telefonon hát csibészkedtek a barátaival.
1: Hogy ők telefonáltak?
2: Igen, ő volt a Budapest TV-nek a Sebestyén Balázsa akkor. Jó,
0: igen, ilyeneket csináltak.
2: Volt nagy huncutság. De szerintem fel van a YouTube-on, mindjárt megkeresem.
0: Ja, és szerintem közben küldik a képeket Erzsikéről, már az idős Erzsikéről, meg a fiáról, meg a férjéről, akik ugye UFO-t láttak leszállni a kertben. És hát voltak a felirat bűnözések, ugye? Mert ő feliratban még úgy erősítettél rá sztorira, hogy csak akartál. Ők voltak a felirat bűnözők, mi így hívtuk őket. Jaj, de izgalmas időszak volt, nagyon szerettem. Vesszen házam, jószágom, a dicsőség az enyém lesz, ezt mondta Erzsike. Te cseléd! Igen, de úristen, de legendás volt.
2: Istenem, de jó. Istenem, de jók ezek.
0: És aki bejött és mondta, gyorsabban mond a vakézét, gyorsabban mond a dumát, mert vakráznom kell.
1: De ez nincs meg. Nincs meg.
0: Bejött és mondta, hogy Balázs, gyorsan nyomd a dumát, mert vakaráznom kell. És mondta, hogy gyorsan a dumáj, mert neki meg kell vakarázni.
2: Egy ilyen szünetet kellett tartani.
0: Hát zseni volt, zseni. Figyelj, ott nagyon jó arcok volt.
1: Hát nagyon.
0: Óriási
2: nálunk, műsor volt. Házan, ennek az volt a verziója, hogy nem is tudom, mi volt akkor a tévének a neve, de az egyik, hogy Balogh Béla, aki szintén ugye ő a helyi Sebestyén Balázs, kiment egy helyre a városba, és fel kellett ismerned a hátterét, hogy hol van ő most helyileg, és oda gyűltek az emberek, tehát tévében látod, hogy hol áll, oda ment mindenki, és akkor ott dobáltak ajándékokat, meg kvízeket kellett csinálni, meg ilyen mindenféle dolgok. És akkor hajnalban, tehát vagy este 10-kor, ezt csak a teljesen üres városban megjelent egy felhőnyi ember, tudod? És ezt közvetítették a tévéből, amúgy, tehát gyerekként ez ilyen iszonyatosan jó volt. Hát...
1: Elmúltak ezek. Egy gyerekkoron, elmúltak ezek.
0: A miénk már csak rilszeket pörgetnek, de nem fog megmaradni nekik semmi. Vagy legalábbis kevesebb.
2: Pedig volt romantikája, amikor anyák oda fordult este 10-kor. Én és anyám! Vigyem meg az univerzum elé, mert ott van a Balogh Béla. Jaj, Istenem.
0: Igen. Igen. Na jó van, gyerekek. Oké, azt mondja, hogy megjött közben Lackó is befutott. Hogy
1: jó
0: Laci?
1: Reggelt, László!
2: Uha. Szabint, te már eszel?
0: Az nagyon hosszú volt az az este,
1: neki
0: gyerekek.
1: Muszáj,
2: ekkora baj
1: muszáj,
2: van?
1: Igen.
2: Látszik a szemeden? Mi történt?
0: Ott valami volt este.
2: Mi történt? Kinyitottátok a zöld padont?
0: Ott valami volt.
1: Nem, a zöld üveget.
0: Elfoglaltátok a parlamentet, megrohamoztátok a várat, ott valami nagy dolog történt az este, Lackó nincsen jól. Lackó nincsen jól, gyerekek. Kutyarapás szőrével, óvatosan szóljatok ma hozzá, és azt is csak finoman, halkan suttogva.
1: Laci, amit kérsz, amit eszel, iszol.
0: Ha fizetem. Ő másnapos, akkor ő nagyon kemény ott tud lenni. Ott baj van, úgyhogy.
2: Ma mindjárt megsimogatunk, Lackó, Maszkó.
0: Ma minden úgy lesz, ahogy te akarod, Laci.
2: Megadjuk önként, megadjuk.
1: Ez a, na, most írta meg, hogy a szomszéd átkopogott este.
2: Hogy?
1: A szomszéd átkopogott este, így kezdődött.
2: Így kezdődött? Igen. De most nem mesélde a rádióba azt, amit történt veled
1: nem
2: este?
1: Tud mesélni.
0: Nem emlékszik semmire.
2: De a szomszédekkel piázni szoktatok?
0: Igen. A bűbaj lesz, hogy áthívott a szomszéd inni, csak ennyit ír. A bűbaj lesz.
1: Ezt látjátok, ez a legjobb, a lakóközösség, ahol ilyen szomszéd van. Hogy egy nyomvadék keddeste ezt ott csinálni. Hogy átmész.

0: erő legyen veled, Laci Simi küldte. Látod, milyen rendes? Drukkolnak neked, hogy túléld valahogy a reggelt. Azt nézem, hogy van-e közlekedésünk, valamit láttok? Nyugalom, semmi, békesség, semmi. Semmi,
1: béke, még.
0: Nem, csend semmi. Van, csend van egyelőre, úgyhogy békesség van. Jó, akkor elmegyünk, jó? Egy picit hírezni, reklámozni, és hát ezt eljövünk, belevágunk a 7 órába. Ha van közlekedés, akkor dobjátok át nekünk, hogy lássuk, hogy mi a helyzet. Jó? Addig megnézzük, hogy megjött a reggeli. Itt vagyunk mindjárt, érek után.
2: Egy rövid szünet. Anna Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Rádió.

műsorban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még államutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
3: Stand up, mix up, ketchup, link up, eat it up.
4: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
3: Rise up, eat smart.
5: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
6: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
7: Hovány csoport a világ élvonalában.
8: Az állatok világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fresznapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az állatok világnapján. Részletek a fresznap.hu-n. Fresznap. Mindent a kedvencekért.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodombét lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombét, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
10: Vásárolj most, fizes később! Kerítéstől a tetőig.

0: festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből. Akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
1: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
2: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
3: Séta?
4: Gondoltam.
5: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség négy lábon.
4: Indulhatunk.

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Fontos határidőjárlema a civil szervezeteknek. November 4-től böngészhetők az egykori állambiztonsági dokumentumok. Nemzetközi bűnbandát fejeztek le Budapesten. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Már csak ma jelentkezhetnek azok a civil szervezetek, amelyek jövőre először szeretnének részesülni az adózók 1%-os felajánlásaiból. Anna emlékeztetett, hogy a 2027-től járó támogatáshoz regisztrálniuk kell azoknak a szervezeteknek, amelyek ezt korábban nem tették még meg. Az adatlapot az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban lehet elérni. A regisztráció kötelező, enélkül a civil szervezetek ugyanis nem kaphatnak az SZIA 1%-ából. November 4-től lesznek hozzáférhetők az interneten is az egykori magyar állambiztonság dokumentumai. Aznap indul a nyitott akták.hu oldal, két ütemben teszik majd közzé az iratokat. Ezt az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának főigazgatója jelentette be. A dokumentumokat bárki szabadon keresheti és le is töltheti majd, regisztrálni sem kell hozzá. Pontos adatokkal mutatja meg Magyarország éghajlatának változását a Központi Statisztikai Hivatal legújabb elemzése. A Klímaindikátorok Magyarországon című kiadvány mintegy 50 mutató segítségével szemlélteti a hazai klímaváltozás legfontosabb folyamatait. Mindenről Tóth Péter, a KSH főosztályvezetője beszél.
3: Magyarország éghajlata az elmúlt évtizedekben számottevően megváltozott. Emelkedik az átlaghőmérséklet, gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, miközben az aszályok előfordulása és intenzitása is növekszik. A csapadék eloszlása szintén átalakult, kevesebb a csapadékos nap, ugyanakkor gyakoribbak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékot hozó események. Ezek a változások egyre erősebben érintik a mezőgazdaságot és a társadalmat, az emberi egészséget is. Ugyanakkor hosszabb távon csökkent a kibocsátás, nőtt a megújuló energiaforrások aránya, és bővült az erdőterület.
2: 9 lakásba törhetett be az a nemzetközi bűnbanda, amelynek 3 tagját Budapesten fogták el a rendőrök. A grúz és bolgár állampolgárságú férfiak egy ukrán autóval járták a fővárost, a betörésekkel mintegy 17 millió forint kárt okoztak. Főként műszaki cikkeket, ékszereket, órákat és pénzt vittek el a lakásokból. Egyikük sem tett vallomást, a bíróság 30 napra rendelte el a letartóztatásukat. Szép napos időre készülhetünk, ma mindenhol 24-25 fok körüli csúcsokban bízhatunk. Az ország nyugati felén élénkül majd meg csak a szél. Holnap is csak fátyol felhők takarhatják a napot, a szél is mérsékelt marad, a hűvösebb hajnal után délután pedig akár 27 fokot is leolvashatunk a hőmérőkről.
1: Közlekedési hírek.
2: Az M3-ason Vásárosnamény felé Gödöllőnél a leálló sávon dolgoznak, a 32-es és 37-es kilométerek között a belső és a külső sávot is leszűkítették.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: Itt vagyunk, gyerekek, 7 óra után, 6 perccel muzsika nélkül. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, szerda van. És ez egy jó nap lesz. Én azt gondolom, hogy ez egy jó nap lesz, gyerekek, úgyhogy ennek...
1: Becsüljük meg magunkat.
0: Becsüljük meg magunkat, így van.
2: Kaptunk reggelit, van munkahelyünk, meleg van.
0: Így van. Kell
2: még?
0: Ezek a legjobb dolgok. Ez
2: pozitívan.
0: Persze, ez simán lehozzuk.
2: Jó, az emelje a kezét, aki evett a hagymából.
0: Azt én érzem, hogy valaki rájárt a hagymára. Gyerekek, olyan hagymaszagotok van,
1: hogy... Sajtot hagymát tettünk, és most egy kicsit csokolózni szeretném.
0: Küldtek olyat is? Küldtek?
2: Aha, így van. Ott van a zöldségek között, nagyon finomra savanyított hagyma. Azért kérdeztem csak, hogy egy ilyen társaságban, ahol a van hagyma evés, aki nem evett, az...
0: Ho-ho. Nagyon, az finom lesz.
1: Balázs csak nyugodtan legyen, mert tegnap, amit itt művelt, az a paradicsomos babos, nem tegnap szippantottál be egy doboz paradicsomos babos?
0: De rosszul is lettem tőle, de mondd el, kérlek, hogy nem volt semmi. Tehát, hogy nem úgy műveltem, ahogy a babbal kapcsolatban
1: művelünk. Nem rúgott fel bele,
0: semmi vagy ilyesmi, hanem
1: csak az volt, hogy ez egy 3 négyzetméteres helyiségben ülünk, és itt nagyon nagy együttműködés kell, hogy senki ne tegyen a másiknak az óra alá. És a lényeg, hogy ő beült egy adag babbal.
0: De nem csináltam semmit, várjál ennek most, hogy mindig az a kimenetele, hogy... Nem, tök jól lehoztam, csak befáradtam, beálmosodtam tőle.
1: Nem, hanem az
0: rosszul lettem, rosszul létigettem.
1: Hogy nagyon büdös volt, itt ültünk a nagyon büdösben, ami nem azért. Nem Balázsból jött ki, hanem a babnak volt ilyen szaga, igen.
0: Jó, a gyerekek, itt most mindenki aktív reggel, most tonhalkrém van tojáskrémmel, most azt ide behoznám, vagy a kimcsit behoznám ide, hát ez egy kis stúdió, itt ilyen illatok. Ilyen illatok vannak, de most elmondom nektek, hogy retek büdös hagymaszagotok van. Tehát, hogy csak mondom.
2: Hogy levegők kell felé, csak
0: azt a mindenségi teki. Azt a mindenségi teki.
1: Ne is ki az ablakot, Zsüli, nem érdemli meg.
2: Te is áruló vagy, te is ettél.
1: Most lehettek még velem szemtelenet, csak elmondanám nektek, hogy nekem megváltozott az életem tegnap.
2: Mennyire?
1: Kaptam egy levelet, egy ajánlottat a polgármesteri hivataltól.
0: Hoppácska! Azt a
2: mindenségi. Vagy nyíregyházi?
1: Nyíregyházi.
0: És ez ilyen a gov.hu-ra, vagy hova jön ilyenkor?
1: Nem, ez
0: rendes
1: levél? Postaládába.
0: Tényleg?
1: El kell mennem átvenni onnan a kezdet, meg kell találni a postát.
2: Díszpolgár lesz.
0: Na.
1: De hogy lesz
0: egy díszpolgár?
2: Felkértek, hogy nem.
0: Átadóra felkértek.
1: Sok mindenre számítok, de arra, hogy valaha is bárhol, azt nem.
0: Szoboravatás.
1: Na, nem.
2: Szobor.
0: Valakad. Nyíregyházi polgármester hivatal itt?
1: Igen.
0: Na várjál akkor.
1: Azon belül is segítek, csak mivel látom, nagyon-nagyon más trekken vagyunk. A hagyatéki osztály.
0: Oda nézzél! Hagyaték!
1: Pénzzel a házhoz!
2: Isten nyugosztalja, bárki volt.
0: Pénzzel a házhoz. Ilyenkor a polgármester hivatal írja, hogy csókolom, adnánk egy kis pénzt.
1: Konkrétan azt történt, hogy kaptam egy nagyon sejtelmes levelet, amiben az unokatestvérem rokonsági szálát firtatják. Az unokatestvérem, aki 10 éve ezelőtt halt meg, és tehát ő az apám nővérnek volt a fia.
2: Még nem kapkodtak.
1: Igen, tehát 10 éve halt meg, azóta meghalt a szegénynek az anyja, meghalt az apám, és tehát az összes közöttük lévő rokon mindenki meghalt. Tehát, hogy képzeljétek el, hogy akkora népírtás volt nálunk, hogy az unokatestvérnek én vagyok az egyetlen leszármazottja. És fogalmam sincs, hogy ez hogyan alakult így. Nem ez a lényeg, hanem hogy mondták, hogy hát van itt valami, ami miatt nyilatkoznom kell, hogy ez tényleg így van.
0: Oda nézzél! Földek, jószág,
2: kastély,
0: régi képek,
2: ja, nem lázán,
0: ingóságok,
1: nem nők,
0: gyerekek, na mi kisfiúk.
1: És ezt valaki kezdeményezte, annyit lehetett megtudni a levélből, hogy valaki kezdeményezte, hogy újra tárgyalják a hagyatékot.
2: De várj, hát akkor most támadás van.
1: Micsoda?
2: Hát akkor ez támadás.
1: Hát én is ezt hittem, hogy előkerült valami titkos rokon, aki most ért észhez. Megcsinálta a MyHeritage-et, és aztán azt mondta, hogy jön meg a menet.
2: Ő akarja vinni az összes pénzt.
1: Igen. Mindenre fel voltam készülve. És aztán utána fogtam, és utána jártam. Betelefonáltam a körzeti megbízotthoz.
0: Először elváltoztatott hangon.
1: Igen. És aztán utána ugye kitöltötte a papírokat, minden egyéb, na. És kiderült, hogy örököltem.
0: Na, 20 milliót, 50-et, földet, jószágot, disznót, értékes ingóságokat, ezüst kanálkészlet.
1: Ezen mind nagyon meglepődtem volna, mert az illető, aki után örököltem, egyszer kapott tőlünk egy mikrót, és egy héttel később eladta. Szóval nem hiszem, hogy ez...
0: Rosszat sejtek.
2: Nem használ mikrót.
1: Igen, nem, rosszat tesz van az étkezési kultúrájának.
0: Ajjajjajjajjaj, szóval... itt nem ingóságok lesznek, itt valami más lesz.
2: Adósságok.
0: Itt valami más történet van.
1: Nagyos, tapogatjuk, nagyos.
0: Nem mondod komolyan.
1: 10 évvel a halála után rájött valaki, nem ember, hanem valamilyen cég, hogy tartozik neki 225 000 forinttal, és kinyomozták, hogy van a nevén, figyeljetek, ezt nem tudom, hogy is, nem is tudom, hogy kell mondani, várjatok, mondom, 180 per, vagy nem, hogy van?
2: Ez a vérnyomásod?
1: Nem, ez a vérnyomásod,
0: szerintem megjött a tartozás?
1: Tehát 185 per 540. Tehát 540-ed, vagy hogy van? Nem, fordítva van. 540 per
2: 180-ad.
1: 185-öd.
0: Úgy mondjátok, hogy én is értsem.
2: Igen, tehát valami egyet... nagyon jelentéktelen.
1: Tehát nagyjából egy másfél négyzetméterről beszélünk. Egy szántó.
0: Nem mondta, hogy föltületről összettél.
2: Öcsém, nagy birtok!
0: Hát meg kell csinálni az aranykalászos gazdát.
1: Az új életemmel? Ez a kérdésem. Most kifizette érte azt a 300.000 forintot, amit addig inflálódott, vagy nem tudom, így zé, de hogy...
0: Tehát de várjál, akkor... tehát akkor örököltél egy kicsi földet, meg egy tartozást?
1: Igen, és el kell döntenem, hogy mind a kettőt kérem, vagy egyiket sem.
0: Zseniális a csaj, hát... érted? Még áttolta gyorsan valakire. Vagy meghalt, aztán ennyi tartozás volt, azt most te meg eljutottak hozzád.
1: Nem csaj, férfi volt, férfi volt. És így, de, hogy, de hát nem tudott erről nyilván, tehát fogalmam sincs, hogy hogy tartozhatott. Lehet, hogy lett közüzemi tartozás.
0: Állj ellen, ne most... fizes, ne fizes.
1: De most akkor például szeretném megkérdezni, hogy akartok-e nekem új fehértunt egy ilyen kettőkötőjel 6 négyzetméteres szántót?
0: Igen. Rászkó farm.
2: Igen. Igen, látom
1: kézműves tojások.
0: Törpelovak, kézműves tojások. Úristen
1: Balázs, hát neked van igazad újra? Újra igazad van. Ez az egész egy jel, a jóisten küldte nekem ezt a földet, hogy törpelovakat tenyészek.
0: Hát mondom én, hát Rászkó Land már nyílik is Nyíregyháza mellett törpelovakkal. Ez egy jel volt az univerzumtól, hogy nyisd meg a rancsot, amit szeretnél.
1: Hát nézzem, kis de birtok. Az könnyen kiposzívozható.
2: Nagyon, nagyon. De sok melód nem lesz vele.
0: Vásárolsz még hozzá egy keveset.
1: Most mit csináljak?
0: Kis birtok, nagy birtok, Rászkóékkal nem birtok. Látod, ez lenne az tokenetek?
1: Egy kicsit az ingázást, tehát a mértéke meg fog változni, mert ugye gyakrabban kell járnom majd Újfehértúra. Hogy, na, szóval, hogy akkor ez egy jó díl, igaz? Tehát fogadjam el, fizessem ki a tartozást.
0: Mindenképpen. Fizess ki a tartozást, hozd el a földet.
2: Ha kettet örökös tartozást is, meg vagyont is, akkor ezt kérheted valamelyiket? Vagy azt mondod, hogy én semmit nem kérek az egészből, vigye
1: a nem tudom pontosan, mert még most ki kell nyomoznom, hogy hát van még valamilyen ágon, valamilyen rokon, de hogy a lényeg, hogy elvileg az, hogyha kéred az örökséget, akkor megkapod a tartozást is. De én azt hittem, hogy ha ezek lezáródnak, elévülnek, de akkor a tartozás soha nem ív, tehát halál soha. Után sem évül el a tartozásod.
2: Amíg van élő rokon, az addig fizetheti.
1: Ezt most nem mondod komolyan.
2: Na de.
0: És ez most kinek fizeti be? Tehát ő most az államnak fizeti be, vagy ő most kinek fizeti be?
1: Hát, egy követeléskezelés.
0: Egy követeléskezelés, az kinek adja oda? Tehát behajtja az Eszteren, és még átadja annak.
2: Követeléskezelő az megveszi ezeket, nem? Tehát azt mondom, hogy te tartozol 100 forinttal az államnak, az állam azt mondja a követeléskezelőnek, hogy te hajtsd be, amennyit akarsz, de nekem adj egy 100-as.
0: És adok, vagy adok, neked, van, vagy adok neked valamennyit.
1: Igen. MKK, Magyar Követeléskezelő ZRT, akinek az 5-ösből 1,7-es értékelése van a Google-ben.
2: Hát ki az Isten szereti őket? Azért, na.
1: De soha még senki nem hajtott be rajta.
2: Megvan! Hát a magyar úri emberek lesz, érted? A birtok alatt lesz. Bancsa termesztés.
0: Most ott lesz, és már indul is. Rászkó
2: Land.
0: Jöjjön ön is a Rászkó Landbe.
1: Hozd a lovat, csop!
0: Jöjjön ön is a Rászkó Landbe.
2: Olaj!
0: Várjon szeretettel. A Rászkó Land mindig remek szórakozás úgy jönnek.
1: Lesz olaj, csak napraforgó. Hát és akkor mi van? Ugyanilyen jó.
0: Ez lesz. Szóval a föld, de mennyi 540-nek a 180-ad része? Az, hogy az
2: tudjuk, hogy mi az 540.
0: De mi?
2: Ez 540 négyzetméter? Vagy 540 hektár?
0: Mi van,
1: hát 540... a hektár?
2: Akkor gazdag, akkor nagy gazdag vagy.
1: Nem tudom, hogy van. Ez nem vicces lenne.
0: És kiderülne, hogy fél Nyíregyháza mögött a szántóföld 540 részének a 180 része 8 hektárral kaptál 8 hektár földet.
1: Én nem abban reménykedtem, hogy még itt meghalt, beszállt a bitcoinba. Nem ez történt.
0: Igen. Az milyen lett volna tényleg azt, hogy kapsz két bitcointot?
1: Vagy csak egyet.
0: Vagy csak egy bitcointot. Egy bitcointot szeretnéd átadni, egy bitcointot.
1: Jó, a másik nagyon fontos, hogy ha lehet bármit örökölni, akkor a Nyíregyháza alatt lévő termálvíznek a lencsét szeretném megörökölni. Na jó. Szóval a lényeg, a kérdés, mennyi ez pontosan?
0: Mennyi 540?
1: Ennek a 185 része.
2: Egy harmad, de azt írja a hallgató, hogy ez egy harmad, csak azért van így, mert hogy nagyon sok az örökös. De akkor most akkor mégis sokan vagy?
0: 539-en vannak még ott melletted, akinek szintén tartozok.
1: Én nem hiszem, mert nekem, tehát élő rokonom az anyám van, meg az unokahúgom, tehát meg a nővérem. Igen, tehát ennyi van, igen. That's all.
2: Hát lehet, hogy a szegény elhunyt Isten nyugosztalja azért.
1: Ha lesznek rokonaim, azokat én fogom megszülni, csak ennyit szeretném mondani.
0: Igen. Itt az ideje, hogy Eszter végre meghagyja a bajuszt.
1: Hát nem tudom, mert lelézereztettem. Most már nagyon keserves lenne, tehát még szerintem tudnék, hogy négy szálat tudunk növeszteni.
0: Igen. Egyébként rendben van. Jó, akkor gazdálkodunk, törpelovakat tenyésztünk, és megnyitjuk Rászkó Landet. Ez az örökség. Ez
1: azt
0: az örökség.
1: Mondják, hogy nem az örökös sok, hanem egy osztatlan tulajdon valószínűleg.
0: Bizonyára.
1: Menjek oda, és szűrjem le a zászlómat.
2: Tulajdon...
0: Hey! Az egész tulajdonnak a 180-ad része az övé, nem? Tehát a 180-ad része az 540-nek a tiéd.
1: De itt most az 540 egységre, nem? Az három? Micsoda?
0: Az három.
2: De az három, az három. Egyharmada, az, ugye?
0: A Földnek az egyharmada a tiéd.
2: Na de várjál, nem lehet az egyharmada az övé, ha ennek van olyan 540 tulajdonosa.
0: 540 tulajdonos vár még ott, hogy ő is kapjon
1: nem,
0: valamit?
1: Nem. Szerintem 540 részre osztották fel.
2: De 380 azt miért osztott föl? Azért osztott föl, mert 540 tulajdonos van.
1: Nem.
0: Osztatlan nem közös, jó. Azt mondják, osztatlan közös. Osztatlan közös tulajdon, és ezért van ez így
1: felosztva. Valaki telefonálja már Újfehér Tóról, aki ismeri ezt a földet, hogy,
2: hogy
1: most a lányom vagyunk, mert...
2: Nincs valami neve?
1: Még nincs. Nekünk kell elnevezni.
2: Hogy mit te patkányos dűlő? Vagy...
1: Nem lehet dűlő, mert ez, a, mert ugye ez teljesen síkság. Nincsen dűlés.
2: Nincs benne dűlés.
1: Nincs benne dűlés.
2: A dűlő az nem az, hogy
1: tehát,
2: hogy
1: csak, tehát puszta lehet. Puszta
2: lehet. Nincs benne dűlés.
1: Hát de miért a dűlő az nem azt jelenti,
2: nem,
1: hogy...
2: Nem, hanem... nem. Hát az ilyen szántóföld. Az a lehet, dűlő? A dűlő az lehet.
1: Hát akkor miért dűltél el?
2: Eldűlt azért. Eldűlt. Szerintem ez neked való ez az új világ.
1: Ha, most mi? De mi a dűlő? Most már akkor a dűlő az nem lejtő?
2: Nem.
0: Hát, a dűlő az nem, a dűlő
2: nem
0: az nem
2: azért, mert eldűlt.
0: Hát ezt nem
2: értem.
0: Azért dűlő.
2: Azért dűlő, mert ez el van dűlve.
0: Vagy a kasszás dűlő, a kasszás dűlő, azért dűlő, mert eldűlt a kassa.
1: Nem azért, mert ilyen lejtős osztottával kell kasszál az alján.
0: Jó, viszed akkor a törpelovakat? És akkor mennyi lóvét kell fizetni? 3 kilót be kell csengetned?
1: De figyelj, és sajnálom, a dűlő az tényleg nem egy...
2: Persze, nem. Az nem dűl, az a szántóföld.
1: Hát ez felháborító, ez most komoly? Egy egész életet, így éltem le.
0: De azt hitted, hogy a kasszás dűlőnél dől a kasszás?
1: Hát nem kasszás a kasszás dűlő, hanem a dűlő dől.
2: Dűl a föld, ezt kasszával kell
1: egy kasszával. Hát akkor miért hívják dűlőnek, ha nem dűl? Hát és valaki mondja
0: már. És akkor a dűlőre jutunk, az mi? Akkor eldöltünk, vagy akkor az mi?
2: Így van. Én rájutunk a dűlőre, de ami dűlő, ugye dűl. Aha.
0: Tehát én dűlőre jutottam veled, akkor mind a ketten eldöltünk.
1: Hát azt jelenti, hogy itt már most nem tudunk menni, mert már dűlő van.
0: Igen. Annyira megállapodtunk már, hogy most már dűlőre jutottunk, tehát eldöltünk. Aha.
1: Na jó.
0: Hát ez el is dűlt akkor, nem? Hát, akkor meg vagyunk. Ez így vagy úgy, de eldűlt.
2: Eldűlt ez a kérdés.
1: Ez olyan, a tűkönülés.
0: A tűkönülés ilyen.
1: A tűkönülés ilyen.
0: Így akkor a dűlő meg az álló. Ez van.
1: Hát most én nem értem amúgy, hogy ez milyen bonyolult.
2: Igen, a gazdagoknak van az álló.
0: Van a gazdagoknak az álló, a szegényeknek meg a dűlő. És van a dűlő meg az álló. Hát ez teljesen egyértelmű. Hát ezt nem is értem, hogy ezt miért nem tudod.
1: Úristen, lettél tényleg egy picsányi földön most ilyen a hallgatók. Úristen, hát ez csodálatos.
0: Na, de akkor mit termet? Tervezzünk rajta, mit termező? Növényi marihuánát, vagy orvosi marihuánát.
1: Orvosi marihuánát, vagy orvosi törpelovakat.
0: Orvosi törpelovakat, orvosi marihuánát.
2: Az a baj, hogy meg kell felezned, mert az egyik részében lesznek a törpelovak. Igen. A másik részét meg kell művelned, hogy a törpelónak legyen mit enni.
1: De mi, hogyha a törpeló megeszi az orvosi marihuánát? Ez szerintem egy problémás.
2: Vidám törpeló lesz.
1: Nem hiszem, szerintem amúgy nagyon nehéz olyan marihuánát termeszteni, amitől vidámak lesznek, mert általában inkább melankolikusak lesznek törpelovak.
2: Be kell keríteni.
1: A lovat, vagy a
2: hát az egészet, tehát a földet, hogy nehogy ott elfoglalják.
1: Először is ki kéne derítsük, hogy ez pontosan mekkora területet jelent.
0: És ugye nagyon fontos, hogy írják, hogy lejte, ugye? Tehát azt is meg kell nézni. Hogy,
1: legalább nem is dűl,
0: de legalább lejte ez a terület. Mindenképpen nézzük meg, hogy lejte maga a dűlő. De jó, hát neked egy örökölt.
1: Ha kidűlett a szemed.
0: Akkor kilejtett a szemed. De,
1: hát nem, hát kidűlett.
0: Kidűlt, akkor kijött, kijött, igen.
1: De a dűlledés is teljesen más, igen. A dűlledni teljesen más, hogy kell, mint dűlni.
0: Ezt tök izgi lehet így örökölni egyébként. Tök
1: én nem is gondoltam
0: soha. És valamit örökölsz valakitől.
2: Az a baj, hogy ez a vége általában.
0: Általában tartozás
2: igen, van. Hogy van egy nagy tartozás mellé, lehet, hogy van valami kis vagyon is, de...
1: De járt már valaki? Kedves hallgatók, írjátok már meg, hogy ki lett-e rancs tulajdonos, és utána hogyan élted?
0: Igen, van életedet? Ilyen, hogy egy meghal egy gazdag, nem tudom, nagybácsi, akiről sose tudtátok, és egyszer csak egy mesés vagyont hagy rád. Van ilyen, hogy egy apuka, akiről nem tudtad, hogy milyen életutat járt be, meghal, eszébe jutsz, hogy vagy, és rád hagy valami mesés vagyont. Ez csak filmekben van, nem?
2: Én se láttam még ilyet.
0: Inkább tartozásokat örökölünk.
2: Az ilyen eltűntből nagyon ritkán van, mert hogyha apád, anyád ugye elmegy, és akkor volt egy házuk, azt megöröklöd, az úgy. De szerintem, amikor egyszer csak kapsz egy ilyen levelet, ott mindig húzod.
0: Ott valami, baj van. Igen. Na. Mini állam legyen Ráskország.
2: De nagy.
0: Reszkes Vatikán.
2: Szakadj el, tényleg, Magyarországból.
1: Szakadj ki. Akarjátok, hogy akkor legyen az, hogy
2: igen, teljesen... de útleveles, tehát rendesben nincs európai uniózás.
0: Vízummal kell belépni. Ráskország és kivász Magyarország. Magyarországból. Leszakítasz egy részt, a 93.000 négyzetkilométerből, és lesz Ráskország. És oda csak útlevéllel vagy vízummal tudunk belépni. Viszont ott minden lehet. Ott minden legális, minden head óvodal mehet.
1: Jó, ez lesz, hogy nem lehet majd ruhát hordani, mert az nagyon veszélyes az államra és azokra, akik ott élnek.
0: Messzerenül kell járkálni az országodban. Ezt tetszik?
1: Ami kettő kötője 6 négyzetméteres. De úton vagyunk. ez jó lesz.
0: Igen. Földet nem lehet venni, semmit nem lehet örökölni, csak beutazni lehet és átutazni.
1: Így van.
0: Jó?
1: Jó.
0: Ez a lényeg.
2: Hát kell külön zászló, külön himnusz, külön címer, minden. Ráskólend.
1: Mi lehet most ott egyáltalán? Lehet, hogy oda megyek, és valami teljesen más dolog. Lehet, egy Tesco áll rajta.
2: Tudod, hát
0: az kicsit ott a Tesco.
2: Az egyébként az jó pénz, mert akkor a Tesco-nak fizetni kell bérleti díjat visszamenőlegesen is.
1: Egészen
2: ez szerintem
1: 100 évre?
2: Hát amióta a tiéd.
0: Csak diplomata útlevélre lehet belépni. Úgyhogy néhányan most elbúcsúztak ettől. Minek majd szerzünk magunknak, meg lesz. Igazából?
1: Igen, jó, ezt nagyon meg kell gondolni, kiket engedek be, mert ugye ez meg fogja határozni így a közösséget.
0: Bizony.
1: És akkor ez azt jelenti, hogy nektek ugye esélytelen, de hogy jó.
2: Alakul. Az a baj, hogy így hárman már nem is férünk el.
1: Hát nem, mert ülő, úgyhogy megurulnátok róla.
0: Igen. A fizető eszük, az a Ráskoin lenne.
2: Ú, de nagy, Ráskoin.
0: Csak Ráskoinnal lehet fizetni. Digitális valután lenne.
1: Szénhidrát alapú társadalom lesz.
0: Blokklátszó menne, és Ráskoinnal lehetne fizetni.
1: Imádom.
0: Ez teljesen jó. Jó, és mindenhol mit lenne? Boltok lennének? Shopok lennének? Mik lennének?
1: Szerintem csak ások rá egy nagy lyukat, abba fogok feküdni.
2: Vagy nem, mi ez? Nem egy nagy terv.
0: És meg lehet téged nézni, aki beutazik, az megnéz téged, hogy fekszel
1: a lyukban. Hogy minden nap ilyen hivatali időben ott feküdnék, egy lyukban.
0: És lehetne téged csodálni.
1: Ugye, ha ne arra, meg egy csomó nagyon szar látványosság van ebben az országban. Tehát most azért, abból egy lehetnék én is, nem?
0: Jó, kinek intézze diplomata útlevelet? Aki szalmával
1: kitömöm az alját.
2: Fekvő Ráskó
0: Eszter,
2: ez lenne a látványosság.
0: Mint a
1: fekvő butaszobor, igen. De miért ez most nem jó? És akkor hosszadának majd így a mangókat, meg igen.
0: Ezt intézel majd útlevet nekem? Köszi, tesókat. Mi az államformánk? Várja, mi az államformánk?
1: Diktatória.
0: Diktatória? Diktatória.
1: Diktatória.
0: Diktatória. Tetszik. Jó. Az államformánk diktatória. Gondoltam, hogy királyság, vagy alkotmányos monarchia, vagy hercegség, de nem, diktatória.
1: Ebben vannak előképzettségeim, ezt szeretném.
0: Ebből jövünk.
1: Igen, ez lesz, és akkor már akkor parancsolgatni fogok, amikor a látóhatáron lesztek, pedig még be se léptetek.
2: Messziről üvöltözöl?
1: Igen. Látszipőkkel kegyencek!
0: Igen. Szaktalári. Átlovagolható a terület? Tehát csak simán lóval átmehetünk, vagy meg kell kerülnünk téged, mint önálló országot?
1: Úgy lehet majd lovagolni, lesznek lerakva ilyen parfisnyelek. És akkor azon lehet majd lovagolni.
0: De
2: akkor mini lovakon nem?
1: A mini lovak nem, mert hát ő hülye, vagy nem azért van mini ló, hogy ráülje? Hát miért akarsz mindenre ráülni?
2: De hát azért, mert ló.
1: Igen. Nem, de a mini ló nem akarja, hogy ráüljenek.
0: Az alternatív neve az országnak kucugödör lenne.
2: Kucugödör.
1: Kucudülő.
0: Ha királyság lenne, akkor te viszont királynő vagy. Tehát, hogy akkor várjál.
2: Akkor ti lehetnétek
1: a heréim.
0: És mi lennénk a heréid. Igen.
1: Tessék.
0: Mi lennénk a heréid, mi állandóan dolgoznánk, és ingyenes lenne a parkolás?
1: Hát igen.
0: Kiadatás lesz?
1: Nincs kiadatás.
0: Nincs kiadatás.
1: Kette pongot ül a hangóban.
0: Volt, mert esetleg meg a hangó már nálad ül.
2: Akkor bank is kell hozzá, azt tudod, ha nincs kiadatás, oda ömleni fog
1: jó,
2: a lóvé.
1: Zsül lesz a bank.
0: Jó, Zsül kezeli a pénzügyeket.
1: Zsül egy ilyen fémkazettával fog ülni a szérén az országomnak, és ott fogja gyűjteni a pénzt.
0: Igen. Ha lesz labdarúgó válogatott, a magyarokat hívsz ki, csak nyerhetsz, és leszek a szövetséges kapitány.
1: Egy szövetséges kapitány.
0: Jó, támad meg Grönlandot. Minimum. Okay, tehát valakinek üzenjünk hadat. Tehát valami nagyot kóstoljunk be, üzenjünk hadat Amerikának, mint Magyarország, ugye. Tehát menjünk rá nagyokra. Fenyegessük meg Oroszországot, valami legyen.
1: Először is kell egy testvérállam, akivel ugye szövetségre lépek, akivel tudunk majd egymás közt ilyen exchange studenteket cserélni.
2: Jó, ki lesz az?
1: Hát nagyon kell gondolkodni. Hát
2: valakinek kéne alapítani egy másikat, akkor menjünk a Börzsönybe, a kis izzétbe, kis pihenőközpontot.
1: De neked még semmi nincs.
0: Ez központom van, semmi nincs még. Csak álmaim.
2: Az kevés. Az most ide kevés.
0: És akkor Ráskócia megtámadja Börzsönyt?
2: Nem, ti szövetségben
0: lépj. Mi szövetségben vagyunk. Tehát mi testvérállam lennénk, mi nem bántunk senkit. Nincs kiadatás, de várjál, nincs kiadatás, akkor ott ellettek minket a politikusok, meg az egykor szebbet megélt.
2: Majd beszedett tőlük a pénzt, azt érjük.
1: Nekem nem kormányablakom lesz, hanem kormányajtóm. Azon fognak majd bejönni a problémás lakóim. Igen.
0: Jó, ez teljesen jó. Oké. Putyin jóképű testőrét megszerezzük, írja mellé. Összeraktuk, meg vagyunk. Az első, ki kell lépned tőlünk. Meg kell, ma csinálod.
1: Jó,
0: elmész az önkormányzathoz, és ma egyből bejelented a kilépést.
1: Hol van non-stop ügyfélfogadás? Van ilyen?
0: Megtaláljuk, hogy mikor ügyfélfogadás.
1: A szántómat szeretném először átminősítetni. Jó, kivenném ugye szántásból. Vagy hát, hogy szeretnék ezt a fölművelésből?
0: Igen, kivennéd fölművelésből, igen. Belterületén nyilvánítjuk.
1: Igen, államot szeretnék létrehozni. Amúgy ennek van bármilyen formai követelménye, vagy mindent rám bíznak?
2: Szerintem nem lehet csak úgy, tehát ez az első.
1: Jó.
0: De egy kicsi karét kihasít, hát most ez kint zavar.
1: Mi van, hogy ezt nem engedik meg, és helyette én kell megkérek egy országot, vagy bármelyik másikat, hogy csináljuk nekem egy nagy követséget, de egy sajátot. Mert annak is ugyanolyan szabályai vannak, mint ugye, ha lenne egy országom. Igen. Tehát, hogyha
2: és
1: vagy csak egy apró nagykövetség lenne, mondjuk Namíbiának.
2: Namíbia nagykövet, Csád.
0: Így van.
1: Csád.
2: Na, az is van. Burkina Fasónak lenné a nagykövetsége.
1: Kötesek?
2: Igen. Burkina Fasónak.
0: Választásokon indulsz? Vagyonadó lesz? Kérdezik.
1: Én mindenkit megadóztatok.
0: Ott a helyünk.
2: Megéri,
0: vesszenek. Igen? A gazdagok vagyonadót.
1: Le fogom csökkenteni 1,5%-ra.
0: Na. Az nagyon
1: azért
0: jó.
1: Azért nem tudunk semmilyen termékkel élni. Ezért, igen, és macskákkal ingyenes a belépés.
0: Macskákkal ingyenes a belépés. Akkor mi meg vagyunk, mi tudunk menni. Tehát állampolgárságot tudnánk szerezni.
1: Igen,
0: akkor
1: de macskáknak ellenőrizni fogjuk a testzsír százalékát. Somány macskákat nem engedünk be. Csak kövér macskákat, mert az
0: mi a csökkenteni az ázsiunkat. Mi a hitvallásunk? Miben hiszünk?
2: Szénhidrát
0: alapú társadalmat
1: építünk.
0: Építünk egy szénhidrát alapú társadalmat, nagyon hiszünk a szénhidrátban.
1: Igen, és az lenne, hogy ilyen természeti népek lennénk, úgyhogy azt figyelnénk, hogy hogyan viselkednek az állataink, és azt szerint terveznénk meg a napot. Tehát, ha befekszik a ló az árnyékba, az azt jelenti, hogy ma az egész ország pihen.
0: Igen. Tehát az állatok mondják meg, hogy érezzük magunkat.
1: Így van, uh-huh. Így van. Tehát ezt szerint alakítjuk az összes tevékenységünket.
2: És fesztivált akarunk oda.
0: Azt intézzük.
1: Fel kell vennem a kapcsolatot Babóttal, aki majd testvérvárosunk lesz.
2: És áthozni a Babóti fesztivált.
1: Félem lettnék, úristen, na jó, hát ugye a költségvetés rögtön megugrott. A babótiakkal. Előrébb vagyunk.
0: Ott azért nagyot vállaltunk. Először össze kell rakni a berendezkedésünket, utána, hogy mehet a fesztivál.
1: Na jó, szóval nagyon-nagyon várom, hogy kiderüljön pontosan, miről van szó, mekkora terület, és hogy hogyan fogunk tovább menni. Addig is várom majd a jelentkezéseket, hogy ki szeretne esetleg nálam dolgozni.
0: Igen, közben mások is jártak így, Alföldön egy kis akácost örököltem, az a baj, hogy arra kell figyelni aztán, hogy ha lemondasz a földről, meg az örökségről, akkor automatikusan átszáll a kislányra, ezért már a kislány nevében is, mint szülő gondviselő írni kell, hogy neki sem kell az örökség. Ez nagyon jó tipp. Tehát ha lemondasz róla, akkor írjál, hogy nem, neked se, és a törvényes örökösödnek se kell az örökség.
1: Hmm. Jó? Mi, hogyha kell neki?
0: Ki az első éjszaka joga?
1: Szerintem egy kicsit elszaladtál.
0: Ez a tiéd. Hát te tiéd.
1: Most rá, hogy 7 évesre beszélsz.
0: Nem nálad. Az első éjszaka joga.
1: Az már régen, az már elmúlt az első éjszaka. Ja, hogy úgy. Ja, hogy én nekem. Igen.
0: Azt a gyerekre mondom.
1: Én már nem tudom, nem figyelek oda rendesen. De a lényeg.
0: Az első éjszaka joga a tiéd. Nekem
1: nem kell. Nekem nem kell első éjszaka joga. Figyelj. Én lemondok róla. Nekem nem kell. Ez nagyon sok stressz. Nagyon sok stressz.
0: Stadion lesz?
1: Lesz.
2: A vicces.
0: Ott leszek a lovagi tornán.
1: Azon fogok ülni.
0: Az lesz a sámlit.
1: Így van. Most fogok pocolni a tetején. Gyertek!
0: Igen, gyertek csak ide.
1: Amúgy a gladiátorokat azt tökre visszahoznám, nem?
0: Egy jó kis gladiátor.
1: És gladiátorok.
0: Az milyen jó lenne. Jövünk mindjárt, gyerekek. 7:30, itt vagyunk rögtön, a hírek után senki sem van.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Bocsi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön. A Top 500.
0: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
3: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüvegkeretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
4: Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
5: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Miért nem tud már írni a feleséged?
5: A világhírű regény alapján.
6: Egy író szavai legyenek őszinték, és egy kicsit rémisztő.
7: Őrjítő ez a ház.
5: Dakota Johnson, Anne Hathaway, Josh Hartnett, Verity.
6: Utolsó figyelmeztetés.
5: A mozikban.
8: Ki bírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 hibrid EV. Benzin és elektromos motor. Akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 hibrid EV. Most 11.950.000 forinttól a készlet erejéig. Leapmotor.net/hu.
9: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mackey éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
10: Virágokkal teli otthon igazán megéri. Most csütörtöktől a csarab csak 499 forint, a cserepes krizantém pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Klasszik a Rádió Egyen.
1: Megszólalt az ügyészség Hankó Balázs ügyében. Új pályázati program indul a fogyatékossággal élők családjainak. Közös filmnézéssel ünneplik a Macskafogót. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Megszólalt Hankó Balázs ügyében a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség. Azt írták, a volt minisztert különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés büntettével gyanúsítják. Azután hallgatták ki, hogy a politikus mentelmi jogát a hét elején felfüggesztették. Az ügyészség gyanúja szerint a nemzeti kulturális alap pénzét választási kampány költségekre és személyes célokra is fordították. Hankó Balázs az őrizetbevétel és a gyanúsítás ellen is panaszt tett. Több mint 460 millió forintból javítanák a fogyatékossággal élők és családjaik mindennapjait. Új pályázati program indul, abban az érintetteket segítő szervezetek juthatnak támogatáshoz. A pénzből egyebek mellett segítő és terápiás kutyák kiképzését és alkalmazását finanszírozhatják, de fejleszthetik a fogyatékos gyerekeket vagy felnőtteket nevelő szülőknek nyújtott szolgáltatásokat is. Országszerte közös rajzfilm nézéssel ünneplik pénteken a 40 éves Macskafogót. A magyar animáció ikonikus alkotásának jubileumához mozik, művelődési házak, kulturális központok és klubok is csatlakoztak. A vetítéseket online is követni lehet, mondta Ternovszky Zita, az esemény egyik szervezője.
2: Nemzetközi szinten is csoportos vetítések készülnek. Az a cél, hogy egyrészt a mi generációnk, akik ugye ezen nőttek fel, és azóta is idézik ezt a filmet, át tudják adni a következő generációnak, és a világ bármely pontján legyen az ember, egyszerre nyomja meg a play gombot. Emellett egy közönség találkozó is szerveződik a Pannonia filmstúdióban, ahol ez a film készült.
1: Már majdnem 200 iskolát érintettek a franciaországi diák tüntetések, amelyek több helyen összecsapásba torkoltak. A rendőrök több mint 160 embert tartóztattak le. A tiltakozások egy hete egy párizsi gimnáziumban kezdődtek a betöltetlen tanári állások miatt, majd országszerte átterjedtek más intézményekre. A diákok a tanár és forrás hiány mellett az épületek állapota miatt is elégedetlenek. Követeléseik között szerepel egyébként a mobiltelefon tilalom enyhítése is, valamint a menzai ételek minőségének javítása. Szép napos időre készülhetünk, ma mindenhol 24-25 fok körüli csúcsokban bízhatunk. Az ország nyugati felén élénkül majd meg csak a szél. Holnap is csak fátyol felhők takarhatják a napot, a szél is mérsékelt marad, a hűvösebb hajnal után délután pedig akár 27 fokot is leolvashatunk a hőmérőkről.
0: Közlekedési hírek.
1: Az M6-oson Budapest felé a 115-ös és a 114-es kilométer között dolgoznak. A külső sávot lezárták, sebességkorlátozás mellett lehet autózni.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 3:48 lesz, pontosan 5 perc múlva jó reggelt. Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Feri egy gyorsforgalmi vecséstől befelé elesett. Csak a szokásos, ez Gyuri küldte nekünk. Gyuri, köszönjük szépen. És rakpart áll, mint a szöveg, az okát nem tudni, aki teheti, ne erre jöjjön. Szép napot, Karesz!
1: Már csak egy szerda, gyerekek.
0: Ez csak egy átlagos. Átlagos szerda, gyerekek. És mivel a hónap utolsó szerdája, így 8 órától fél 9-ig mindenki könnyíthet a lelki ismeretén.
1: Gyónás van!
0: Bizonyám, meggyónjuk.
1: Nagy birtokosok is gyónhatnak.
0: Akik itt örökölgetnek.
1: Örökölgetnek, érted?
0: Igen. Most hol van, mit csinál?
1: Elment pisilni.
0: Igen?
1: Igen.
0: Már szalad, oda néz. Hogy jön?
1: Hogy fut, hogy rohan. Na mi van, már hívtak, hogy van eladott traktor?
2: Na, légtérzár, ezt fogom először bevezetni.
0: Nagyon helyes.
2: Szerintem az lesz a legjobb intézkedés, nem?
0: Az nagyon jó, a légtérzár be kell vezetni, és a Rászkó Fesztivál lehetne a Humoroland. Humoroland, igen. A Csorcsos Stadion, a Lombkorona létre, a Sámli kilátó és a Kisvasút a modellasztalon. Ez a Rászkóland kihagyhatatlan látványossága lenne. Ugye kiderült, hogy Eszter örökölt, és arról beszélgetünk, hogy egyrészt milyen felét örököl az ember, aztán kiderült, hogy inkább adósságot örököl.
2: Leginkább.
0: De kapott egy kicsi földet is, és arról beszélgetünk, hogy mit csinálnánk ezzel a földdel, meg egyáltalán. Tehát, hogy mit tudnánk elképzelni, ha oda kicsipenténi Magyarországból
2: azt
0: egy picit.
2: Legyen rencs, és akkor tartsak lehet a teheneket mondjuk, és akkor lehet már neve, hogy Rászkó.
0: Nagyon jó. Ha? Kérdezik, hogy mi lenne a nemzeti étel? Lenne nemzeti ételünk?
1: Persze,
0: lenne valami finomság?
2: Resztelt máj.
0: Resztelt máj és a nyirosz.
2: Máj lesz a nyirosz. Igen, igen. Vagy egy májas nyirosz.
0: Az
2: na,
0: jó.
2: Tessék.
0: Csak nyirosz lehetne kapni mindenhol.
2: Igen, de zsemle formájút. Azért, mert ne legyek ugyanolyan, mint a szabolcsiak. Nyilván szeparálódni kell, mert ez nagyon fura lenne, hogyha...
1: Na most baj van.
2: Na, mi van?
1: Nagyon nagy baj van.
2: Na.
1: Nagyon óriási baj van.
2: Kérdezik, hogy a dűlő az óló?
1: Nem, a dűlővel nincs baj. Azzal van baj, hogy nem tudod örökölni, ha nem vagy földműves, tehát ha nincs hozzá aranykalászos gazda tanfolyamot, akkor ezt neked vagy el kell adni egy földműves embernek, vagy az államra száll. Tehát az első feladatunk micsoda?
0: Aranykalászos gazda.
2: Gazda.
1: Kinek igen. Van itt sokunk közül kalászos gazdája?
0: Ott ül az aranykalász.
2: Te vagy a gazda?
1: Tudok mondani olyan százalékot, amiért beszállok.
2: Akkor össze kell olvasztanom magunkat.
0: Nagyon komoly vizsga.
2: Akkor ez az, igen.
1: Az volt.
2: Mennyi munka van ebben, Feri?
1: Rengeteg, óriási tanulások, virasztott, átvirasztott éjszakák a tankönyv fölött.
2: Tehát egy doboz bombon megy volt, meg egy...
0: Meg egy fél malac.
2: Meg egy fél malac.
1: Picit több, de tényleg tanultunk rá.
0: Indítasz, nemzeti konzultáció lesz? Elindítod? Lesz.
2: Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ugye csak egy példányt kell kinyomtatni belőle.
1: Egyedül vagy.
0: Konzultálja a népet, de.
2: Igen, jó.
0: Mert ha valami nem tetszik a népednek, és fellázadnak, akkor az lesz a Rászkósi felkelés. Igen, úgyhogy megtörténik minden.
2: Több hallgató szerint elég nagy paraszt vagyok már így is. Úgyhogy nem kell még ezt fokozni.
0: Igen, óvatosan ezzel a kiválással utoljára ebből délszláv háború.
2: Az nagyon komoly, és sárral dobálnám a környezőket. De most hogyan tudnak kiszedni például a saját országomból?
0: Hát sehogy. Hát ha az önálló országként lesz bejegyező, akkor az ott mindenható. Mindenható úr leszel.
2: Pisilni ki fogok járni, csak mondom.
0: Nemzeti desszert. Nemzeti desszert, megvan.
1: Mi a kedvenc édességed?
0: Már mondtak jót a hallgatók, hogy mi legyen a nemzeti desszert.
2: Ahogy a madárt helyet nagyon szeretem, csak hogy azt nehéz megcsinálni abban a kicsi helyen, ahol majd én fogok lakni.
1: Nemzeti desszert.
0: Én is szeretem a madártejet egyébként, az jó, szeretem.
2: A madártej nagyon jó, és az, de olyan, te mikor ettél utána jó madártejet?
0: Ez nagyon régen.
2: Nagyon régen, ugye, hogy az a régi ízvilág, az már úgy nincsen.
1: Na, majd nálad lesz.
2: Először madarakat kell szerezzek, és majd csak utána fogom megfejni őket. Igen.
0: De a nemzeti édeség a Rászkók, szerintem az...
2: Rászkók?
0: Teljesen jó, de azzal is meg vagyunk. Igen. De jó kis Rászkók. Aj, de szeretem, azt is szeretem. Igazából mindent szeretek, ami édes.
2: Most tisztázzuk azt, hogy már sokat gyere lejjátok, hogy nincs olyan nyirosz. Mert senki nem hívja a Nyíregyházán, meg gyirosznak hívtak. Igen, de csak Nyíregyházán hívjuk a gyirosznak, ami kifliben van. Tehát érted, mi a probléma?
1: Nem menjezem tovább, tehát mert csomó Nyíregyházi hívja, hogy ők se ismerik, de mindegy.
0: Nem érdekes, nem érdekes.
2: Szedjük össze magunkat, jobbak vagyunk ennél.
0: Mi lesz a határvédelem? Kerítés raksz a határa? Jó kérdés, lesz határvédelmed lesz? Vagy csak megbízol a magyaroknak, hogy nem megyünk be hozzád?
2: Hát egyrészt ugye, ha kinyújtózkodok, pont be tudom a négy sarkát fogni a kézzel lábba.
1: Nem tudjuk mekkora.
0: Nem tudjuk, lehet, hogy óriási földet örököltél.
2: Biztos, hogy benne nem nagyobb 6 négyzetméterre, mert ez az én saját személyes szerencsefaktorom. Tehát én ilyet tudok örökölni.
0: Migráncsok mehetnek betelepületnek?
2: És amúgy, ha tényleg örökölt, akkor valószínűleg egy szennyvízcsatorra fedelét.
1: Nem, de lehet, hogy az életed most változik meg. Az eddigi átok az lekerült, és egy nagy
2: az átok lekerült volna, akkor te nem ülnéd mellettem.
1: Még bármi történhet. Lassú vízpart.
0: A rászkólendet megcsinálod, viszek oda egy Oti bulit, jó?
2: Várjál, csak várjál, hogy fogunk erre jegyet szerezni.
0: Mindent visszamondunk, minden helyszínt offolunk, mindenkit kivágunk az ablakon, és azt mondjuk, mi csak
2: rászkólendel.
0: Mi csak rászkólendel vagyunk hajlandók fölépni.
2: Figyelj, létszes, Anna, felírtad ezt a felírtad?
0: Ha megcsinálod rászkólendel,
1: nem félve.
2: Helyi, hozod a papírodat az aranytalászról, megyünk a fő hivatalba.
0: Oda visszük a bulit, jövőre a buli rászkólendel van.
2: Hogy új Fejetónak az infrastruktúra, hogy fogja elbírni az átmenő forgalmat, amíg eljutsz az országomig.
0: Megvan a karhatalom is, abszolút megcsináltuk a karhatalmat is, az lenne a rászkóség.
2: Vagy ráskóság?
0: Ráskóség. A karhatalom lesz a ráskóség, nagyon jó.
2: És ráskormátusok lesznek, ugye a vallási.
0: És ráskormátusok lesz, mindenkinek fel kell majd venni. Igen. Így van. Jó,
2: igen.
0: Szerintem összetettük ezt egy könnyed kis, igen.
2: Az a baj, hogy nagyon sok lesz a protokoll, már most érzem, hogy ez le fogja kötni a teljes szabadidőmet, az összes protokoll rendezvény.
1: Állandóan járni, fogadni az országokat, ugye jönnének a látogatók.
0: Csak mondom, hogy közben saját légitársaságod is lett, ugye? Hát az SZR.
1: De szar!
0: Jó, de szar! Csak mondom, hogy mindenünk kezd alakulni, gyerekek, megvagyunk. Tehát megvagyunk, az Eszter hozza majd a politikusokat a Vatikánból.
2: Úristen, nagyon-nagyon jó erőművet kell lerakjak, hogy ugye minden legyen, hogy tudja például rezsút üzemeltetni, hogy csinálja.
1: Igen, lesz az állam azoknak, akik beköltöznek?
2: Természetesen. Na, így van. Szép, így van. Ez jó. Önfenntartó állam leszünk.
0: Jó, fesztiválunk van, pénzünk van, nemzeti ételünk van, légitársaságunk van, határvédelem van, karhatalom van igazából. Még a himnusz zászló címer, ezek hiányoznak, és aztán megvagyunk.
1: Országtortánás ellen nagy kérdés, hogy az Eszterházi...
2: Kéne egy folyó, mert ugye nincs vízünk, és hogy nem tudnánk egy ráspolyt arra?
0: arra vinni valamit? Igen. Megye vagy vármegye? Hát vármegye már nem lehet. Nincs. Most már
2: nem
0: sem.
2: Nem akarnék vármegye lenni. Ne legyél vármegye. Én tudjátok, én egy atoll akarok lenni.
0: Mint egy atoll.
2: Egy atoll.
0: Mint Maldiv-szigeteken?
2: Igen.
0: Te a ba atoll, vagy a ra atoll.
2: Ra atoll.
0: Jó. Mi dolgozunk ebben az alkotmányos monarchiában? Vállalunk munkát?
2: Csak ti dolgoztok.
1: Nem dolgozunk,
0: mi herék vagyunk.
1: Pozíciónk van.
0: Pozíciónk
1: van, de a melót azt nem kérjük, köszönjük.
2: Nekem az is jó, hogyha mi egy olyan állam vagyok, akik főleg beszerzésből élnek, tehát egy kereskedelemből. Tehát, hogy nem csinálunk valódi fölművelést, hanem csak a minilovak
1: tartása. Tehát adót szedsz az átmenő forgalmon.
2: Igen.
0: Örömlányok dolgoznak majd a Ráskóczi téren természetesen, tehát hogy lehetnek, illetve a saját járványunk lesz, akkor az a ráskorság lesz.
2: Ami beszédhibával fog járni, és hasonlóhízással.
0: És inkontinenciával. Így van. Alaptörvényünk a ráskódex, meg vagyunk egyébként.
2: Óriási. Nagyon várom különben, hogy az első adókat kivessem, majd meglátjátok, nagyon jó lesz.
0: Uralkodói ékszerünk is megvan.
2: Egy membimbo piercing.
0: Az uralkodói ékszerünk lesz az Eszterlánc, úgyhogy...
2: Elindultunk a dűlőn. Egyetetek a dűlősrácok.
1: Nagyon jó ötlet jött, hogy a Polgár Petivel egy himnuszt azért íratni kell.
0: Abszolút, csináljunk már valamit. Legyen már egy dalunk, igen. Választások előtt országjárás 12 méter biciklivel. Áramfejlesztő szélturbinát is lerakunk majd, így van. Szerintem összeraktuk, gyerekek. Nincs még 8 óra, és már kiléptettük Magyarországból Esztert. Már létrehoztunk egy...
2: Erre nagyobb igény van, mint gondolnád. Egyrészt, másrészt pedig azt szeretném tudni még, hogy milyen diplomáciai kapcsolatokat fog tudni kiépíteni pontosan kikkel.
0: És hát velünk kell jóban lenned, ugye ott a kivel kell ott azon az oldalán.
1: Mi tagok vagyunk.
0: Tagok vagyunk, ott románokkal kell egy kicsit jóban lenni.
2: Úgy fejlettől van egy nagyon jó fagyizós.
0: Ukrajnával kell jóban lenni, arra felé ott aztán mindenkivel jóban kell lenni.
2: Úgyhogy ez jó, ez fog működni. Jó.
0: Így van, meg vagyunk. Jól van, gyerekek. Oké, közben csak mondom, hogy amíg itt jönnek még itt a kreatív ötletek, már lehet közben telefonálni is, csak így előjegyzi, onnát lezsibbasztani, lefárasztani, mert adunk egy kulcsot valakinek. 0-2-311-111 a telefonszámunk. Már nincs sok kiadó helyünk. Már nincs sok kiadó kulcsunk.
1: Egy-két hát azért még.
0: Meg egy kicsit adogatunk.
2: 4-5000 darab van maximum.
0: Ennyi, hát már hamar elmegy. Minden idők legnagyobb rádiós nyereményét nyeri meg valaki jövő héten pénteken a Duna Plázánál. Úgyhogy ott várunk majd mindenkit szeretetben. Néztem, az időjárásban mutatja, kicsit hűl, de nem lesz eső, és 16 fokban adjuk majd át a konténeres ajándékot.
1: reggeti, de aztán 10-kor már melegebb lesz.
0: A 10-kor már melegebb lesz, jó idő lesz.
2: A Dunapláza szemben van egy gyermekkórház, az a pont szemben.
0: De igen, aztán a Madarász kórház.
2: Igen, igen, én ott már töltöttem több napokat. Ez egy nagyon, nagyon durva, ilyen hányos hasmonyos vírus kapcsán a lányomban.
1: Jó, de ez most nem az lesz, hogy kitelepülünk, és te rosszul leszel.
2: Nem tudom ezt megígérni neked,
1: hogy meglátod a kórházat, és azt mondod, hogy nem,
2: csak egy, ez jut eszembe a Dunaplázáról, hogy ott vagyunk. Hogyha már ott vagyunk, akkor lehet, hogy vihetnénk oda rengeteg csokoládét azoknak a gyerekeknek.
0: Ha te beengednek minket, akkor biztos igen, az szemben van a Dunaplázában.
2: Igen, a hányos hasmonyos vírus kapcsán egy...
0: Igen, biztos, hogy nekünk. Rengeteg
2: csokoládét.
0: Beállítanánk oda, igen.
2: Jó. Egy ilyen bohóz doktor lehetnél, Balázs?
0: Na, 30 éve az vagyok.
2: Csak doktor nélkül.
0: Egyszerre doktor, egyszerre bohóz. Egyszerre gyógyítok, egyszerre bohózkodom. Na, passzoljál valakit, Anna.
2: Na, gyerünk.
0: Hallgassuk meg, hogy mit mond. Szia, Kata, jó reggelt.
3: Sziasztok.
0: Na, mi újság, Kata? Honnan hívtál minket?
3: Csornáról.
0: Csornáról.
2: Üdvözlöm a mamát. Ott legyen az anyósom.
0: Igen.
2: Igen.
0: Csornai az anyósod.
2: Bizony.
0: Na,
3: én ezt nem tudtam.
0: Na látod,
2: hát,
0: látod,
2: Kata? Mindegy, pedig.
0: És te mivel foglalkozol, Kata?
3: Hát mi könyvelünk. Így többen vagyunk. Hmm.
0: Könyvelők vagytok.
2: Ez a, ez a csornai temperamentum.
0: Ez igen. Óriási lendület.
2: Spicy népek ezek a csornaiak.
0: Kata, csak azt dolgára erre koncentrál. Mondjad, Kata.
3: Rádió 1, csak igazi mai sláger mely.
0: Le volt írva?
3: Nem.
2: De le lesz?
0: De le lesz. Volt, lesz. Na jó, mennyire vagy szerencsés típus, Kata? Így a hangod alapján.
3: Nagyon nem.
0: Azt, ezt akartam mondani. Hogy a hangod alapján nem tűnsz annak, de már nem az, hogy szerencsétlen vagy, csak hogy nem tudom, mennyi szerencsét szokott lenni az életben.
1: Nagyon szépen ősz ki.
3: Férjem, van két gyönyörű gyerekem.
0: Micsoda?
3: Van munkám.
0: Hát ne viccel.
2: Figyelj, minden
0: bajod lehet. Mi bajod
2: kulcsot már oda se adjuk.
0: Igen, ez túl jól hangzik. Túl boldog vagy, jó kedved van, nem adunk kulcsot. Nem, van egy kulcsot, tudod mi van a gyeremény? Mert mennyi mindenünk van, hallgattad?
3: Igen, és minden jöhet.
0: Hát az egy valaki, az mindent visz. Autót, tévéket,
3: igen.
0: Okosórákat, konyhai eszközöket, utazást. Figyeljetek, minden van.
2: Anya, az utazás az bősárkányban lesz. Az autó pedig csak bágyakzolátig vissza.
0: Hogy visszaveszünk. Hogy kifordulsz a Dunaplázától, a Váci út végén már visszaveszünk az autót.
3: Az nem van, igazából egy ilyen 20 éves autónk van, úgyhogy ha beülnénk egy elektromosba,
0: már
3: nekünk jó.
0: Ah, de jó, az milyen jó lenne. Akkor jó helyre menne, ha ti nyernétek. Oké, Kata. Akkor jövő héten pénteken találkozunk, jó? Legyél szerencsés, okay. Megnézzük. Köszi!
3: Köszi, sziasztok!
0: Ciao, hello. 20 éves autó, ők például nagyon megérdemelnék.
2: Így van. Elmondanám, hogy a 20 éves autók, azok még tök jó autók. Hát, figyelj,
1: az enyém 25, semmi baja nincs, hát, tessék.
0: Hát a tök jó, meg a semmi baja nincs, azért az, tehát na, Makó Jeruzsálem.
1: Jézus Istenem,
0: itt van a tök jó, és itt a semmi baja nincs. A semmi baja nincs, vigasztalják magukat azzal, hogy tök jó, nem?
2: De 20 éve ezért, ha kezdve, hogy 20 éves autó, ugye, akkor az még, annak még egy gyertya volt a finszúrő helyett, ugye? De hogy most már ugye a 20 éves autók, azok ugye a 2006-os, 7-es autók.
1: Légkondi, hát, elektromos ablak, egy csomó minden van
2: tessék,
1: benne.
2: Hát, rengeteg dolgok.
0: Az a egy 20 éves autó, hogy azért arra már sokat, kell költeni.
2: Hát kell.
0: Arra már azért költesz.
1: Hát
0: most nem
1: jó,
0: egy ilyen oldtimer hajazó alfára, ami
1: mi
0: ugye...
1: Mi megcsináljuk olcsó pénzből, érted?
0: Igen,
1: sűrű.
2: Marketplace-ről.
0: Jó, tehát ilyen egy hobbi autó, hétvégi hobbi autó. Egy lassan oldtimer lesz, igen. De amikor egy mindennapi használatban egy 20 éves autó, azért az messze van a tök jótól. Hm? Most rosszat szóltam?
1: Nem.
2: Nem, csak nem figyelünk rá.
1: Nem, de nem.
0: Te majom. Jó, majd figyeltek a gyónokra, jó? Majd figyeltek a gyónokra, mert hogy most mindenki kitárhatja a szíve legrejtettebb kis ablakocskáit, és kiöntheti nekünk, hogy mit bűnözött az elmúlt egy hónapban. Vagy a nyáron, vagy aki nem vallott egy hónapja, az összes nyári bűnét bevallhatja, mert hogy igen, tök a 20 éves autó, csak nem indul el. Írta valaki. Szóval gyónunk, gyerekek, már ide is elérkeztünk. Szeptember utolsó szerdája. A franc vigyel, így elment a szeptember.
1: Pedig, hogy mondtad ugye, hogy a szeptember az már nem rohan.
0: Nekem belassult azért. A közepén volt egy ilyen soha nem ér véget ez a hónap. Iskola kezdés, szülői értekezletek, külön órák. Nem, valahogy a nyár után nehéz volt a ritmus megtalálni, de most gyorsulunk, úgyhogy gyógyulunk.

0: 3, 111-111 az SMS számunk. Hogy szokták mondani, mi ez? Elmerülünk a, nem is tudom, hogy hallgatók milyen nagyon szereti, a nyomorporró.
1: Nyomorporró.
0: A nyomorporróban egy kicsit elmerülünk. Jó, itt vagyunk mindjárt rögtön a hírek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: most megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Csatozék.
1: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen. Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország. Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
2: Kedves Gini, akkor a 3 kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
3: Oh, 1000 évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
4: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
5: Azta, ez mi volt?
6: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
5: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6.800.000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
7: Reklámot hallottak.
8: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Reklám.
9: A stílus ott kezdődik, ahol a megszokott véget ér. A Rezzó Design. Fürdőszoba kompromisszumok nélkül.
10: Okos otthonrendszer, elektromos redőnyök, közel 3 millió forint értékű mélegépek, akár 6 millió forint értékű konyhabútor, bútorozott fürdő. Modern megoldások, amik nem csak a jövőt jelentik, hanem a mindennapjaidat. A Láng negyed Budapest 13. kerületében új otthonokat kínál 2 hektáros parkkal, átgondolt közösségi terekkel és valódi kényelemmel. Mert egy jól megtervezett otthon nem csak szép, de jobbá teszi a mindennapokat is. A te ritmusod, a te új otthonod. Lángnegyed.hu.
11: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értető.

0: bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
1: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
2: A hidratálás jövője megérkezett. Próbáld ki a tablettába zárt funkcionális italokat. Aqua Boost. A víz többé nem unalmas.
3: Vásárolj most, fizes később. Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből. Akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
4: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatóit.

0: lekapcsolni, lassan indulunk.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is. Rádió
2: 1. Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió 1-en.
3: Fontos határidő jár le ma a civil szervezeteknek. Sonkát hívott vissza az OSAN. November 4-től böngészhetők az egykori állambiztonsági dokumentumok. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Már csak ma jelentkezhetnek azok a civil szervezetek, amelyek jövőre először szeretnének részesülni az adózók 1%-os felajánlásaiból. Anna emlékeztetett, hogy a 2027-től járó támogatáshoz regisztrálniuk kell azoknak a szervezeteknek, amelyek ezt korábban nem tették még meg. Az adatlapot az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban lehet elérni. A regisztráció kötelező, enélkül a civil szervezetek ugyanis nem kaphatnak az SZIA 1%-ából. Több mint 460 millió forintból javítanák a fogyatékossággal élők és családjaik mindennapjait. Új pályázati program indul, abban az érintetteket segítő szervezetek juthatnak támogatáshoz. A pénzből egyebek mellett segítő és terápiás kutyák kiképzését és alkalmazását finanszírozhatják, de fejleszthetik a fogyatékos gyerekeket vagy felnőtteket nevelő szülőknek nyújtott szolgáltatásokat is. Sonkát hívott vissza az OSAN, veszélyes baktériumot mutattak ki az egyik sonkában, Listeria monocytogenész volt a vizsgált tételben. A saját márkás Nivo füstölt sült sonka 90 g-os kiszereléséről van szó, arról, amelyik október 1-én jár le. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy ha valakinek van otthon a sonkából, ne fogyassza el. 9 lakásba törhetett be az a nemzetközi bűnbanda, amelynek 3 tagját Budapesten fogták el a rendőrök. A grúz és bolgár állampolgárságú férfiak egy ukrán autóval járták a fővárost, a betörésekkel mintegy 17 millió forint kárt okoztak. Egyikük sem tett vallomást, a bíróság 30 napra rendelte el a letartóztatásukat. November 4-től lesznek hozzáférhetők az interneten is az egykori magyar állambiztonság dokumentumai. Aznap indul a nyitott akták.hu oldal, 2 ütemben teszik majd közzé az iratokat. A dokumentumokat bárki szabadon keresheti és le is töltheti majd, regisztrálni sem kell hozzá. A megengedett sebesség több mint 2-szeresével száguldott egy férfi Franciaországban. 312-vel mérték be egy autópályán, ahol legfeljebb 130-al lehetett volna haladni. A rendőrök azonnal bevonták a jogosítványát, a kocsit pedig lefoglalták. A sofőr akár 3 hónap börtönbüntetésre is számíthat. Szép napos időre készülhetünk, ma mindenhol 24-25 fok körüli csúcsokban bízhatunk. Az ország nyugati felén élénkül majd meg csak a szél. Holnap is csak fátyol felhők takarhatják a napot, a szél is mérsékelt marad, a hűvösebb hajnal után délután pedig akár 27 fokot is leolvashatunk a hőmérőkről. A hétvégére is hasonlóak az előrejelzések, szombaton és vasárnap is kiránduló időnk lesz. A jövő hét még bizonytalan, de úgy tűnik hétfőn sem lesz érezhető változás, és marad a szárazabb idő a hét első felében.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék, Viki, Laci, Anna, Júli, Zsül, Rás.

0: Itt is vagyunk, 8 óra után már 6 perccel.
1: Híveim, Erik.
0: Na?
2: Itt vagyunk.
0: Itt vagyunk.
2: Mamma.
0: És már elkészült.
2: Hogy kell szólítani?
1: Fenséges.
2: Fenséges mamma.
1: Fenséges fenség.
0: Fenséges
1: ott
0: mamma.
1: Mamma. Ott
2: nem egy lehet.
0: Ott nem, ott a saját.
1: Ez túl bensőséges lenne ez a kapcsolat, még azt hinnétek, hogy nincs köztünk hierarchia.
0: Ott a királynő vagy, tehát ott mi vagyunk az alattvalóid.
1: Jó.
0: Mi vagyunk, te ott nem lehetsz mamma.
1: De nem az alattvalókat, azt a majmokkal fogjuk hívni.
0: Ha, jó, azt ez nekem ez egy szokásos megszólításom, úgyhogy általában így hívnak.
1: Dírmajom.
0: Dírmajom. Na gyerekek, egy hét múlva pedig megyünk majd a Dunaplázához, ugye? Odaadjuk minden idők legnagyobb rádiós nyereményét. Dunapláza főbejáratnál vagyunk egy hét múlva. Kis túlzással egy hét múlva, vagy a jövő héten pénteken. Oh. És még a helyszínen is lehet kulcsokat nyerni. Úgyhogy lehet, hogy valaki olyan viszi, aki nem telefonált, kijött, az nagyon szemtelen lenne. Nagyon szemtelen lenne. Nem próbálkozott, nem telefonált, oda jön, megnyeri, elviszi.
1: Csak annyit szeretnék elmondani, hogy írtak már az új emberek, akiknek a társaságában fogom az államot alapítani, Újfehértóról, hogy egyébként Újfehértó egy nagyon szuper élhető város, nagyon szeretnek ott élni, minden van, van saját fesztiválja, Fürtösmegyről kapta Fürtös fesztivál, és van cigi, dohánynepper, pénzhamisítók, sőt, traktortolvajok is.
0: Ezek mind lesznek a te földedre.
1: A lopott gépet elásták, hogy ne találják meg.
0: Jó ideje.
1: Az milyen spiritus, amikor ellopsz egy traktort, és elásod.
0: Azt szerintem az menő.
1: Figyelj, nekem oda kell költöznöm.
2: Egy traktort,
1: hát ez az, amivel tudok menni. De várjál, de mivel ástad a traktort? Magát ástad a traktort?
2: Hát lehet, hogy egy évig úgy altatják, a lopott autóknál szoktak ilyet, hogy begarázsírozzák.
0: Igen, de ez egy traktor ritkán ásnak el.
2: Igen, én
0: egy 30 köbméter földet tudom. Ki kell termelni, de lehet, hogy a traktor magát beásta és betevette. Tehát azt tudom elképzelni.
1: Te ezt látod magad, mint azok a bogarak, tudod, akik így
0: igen, hatalmas, hogy a lapátot tettek az elejére, és beásta saját magát. Azért, egy traktort elásul, az melós.
1: Így lett ugye dűlő.
0: Így van, így eldőlt aztán a traktor, és így dűlő lett. Jaj, de izomlázom van. Na, menjünk gyerekek.
2: Mehetünk.
0: Felkészültetek?
1: Felkészültünk.
2: Mik jönnek?
0: Jó számra írok SMS, sosem olvassátok be. Igen, jó vagy, itt vagy, látunk, csak írjál valami vicceset, mert egyébként elvész. Vétkeztem, bevallom. Két éve házasságban élek, de minden este Eszterre gondolok. Várjál, folytatódik. Múltkor voltunk a feleségemmel egy előadásán.
1: És azóta már nem? Ez megoldódott.
0: De annyira szarul, de hogy is. De nem sok mindenre emlékszem, mert le sem tudtam róla venni a szemem.
2: Ez egy szerelem.
1: Huncut fiú, rendben van, fogadlak téged. Újfehértől találkozunk.
0: Na, mit szólsz?
1: Nem semmi. Szerintem valószínűleg van valami komoly problémát, gyerekkori sérülés, trauma lehet. De minden esetre hálás vagyok érte. Egy teljes valós képet kérek, és egy pályázati anyagot. Hát figyelj, azért valamit nézni rajtam, na, lássuk be. Azért.
0: Igen, de ez egy nagyon kedves kis gyónással indult.
1: Szóval, okay.
0: A feleségével volt, és két év házasságban, és minden este rád gondol.
2: Hoppácska. Plátójézmény.
1: Mit tud a kérdés, az asszony nem tud?
0: Hát ez
2: minden
0: az.
2: Mást.
1: Ennyi. Nincs ott valami nagy pofájú, rettenetesen kellemetlen nő? Ez a baj?
2: Kedves hozzád, aranyos.
1: Kedves, igen, nátrészt.
2: Na, gyere csak.
0: Na nézzük a következőt. Azt mondja, hogy beszoktam zárni korán reggelente az alvó Alzheimer-koros anyámat, hogy be tudjam vinni a gyerekemet a suliba. Borzasztó a bűntudatom, de nincs más választásom. Feloldatom, megértjük.
2: Ezt elfogadjuk.
0: Meggyónom, hogy szottul nem vagyok jól, mégis mindenki azt hiszi, hogy jól vagyok, ki vagyok merülve érzelmileg, testileg is száz felé próbálok ott lenni, megtartani mindenkit, de hogy én hogy vagyok, azt senki nem kérdezi meg. Úgy őszintén ezért, mikor felületesen megkérdezik, akkor persze, hogy azt mondom, hogy jól vagyok. Sajnos jól tudok maszkolni, pedig bele tudnék dögleni abba, hogy érzem magam. Tudom, én teltek róla, nem írta alá. Még csak alá sem merte írni, hogy nő vagy férfi, vagy hány éves, semmit nem tudunk róla, csak hogy nincs jól.
1: Én ez tudom, hogy tudom segíteni neked.
0: Na.
1: Legyen azt, ma tarts egy olyan napot, ma mindenkinek elmondod, hogy mit érzel.
0: Ja.
1: Akivel találkozol.
2: És küld el őket.
0: És küld el mindenkit az
1: anyjára. De nem, de te akivel beszélsz, akivel találkozol, vegyél egy nagy levegőt, te nagy sóhaj, azt mindig megkérdezik, hogy miért sóhajt. És nem ilyen baj, nem mondom.
2: Igen,
1: és akkor kezdjél rá. És tarts egy 24 órát, és utána pedig holnap kell új fel, mert ez nem történt volna.
2: És olyan pálfordulás lenne, ez lenne az igazán meglepő benne, hogy igen. Eddig mindig csak azt mondtuk, hogy jaj, de jó vagyok. És most bum.
1: Igen, amúgy én ebben nagyon hiszek. Szerintem, ha beleteszed a kockázatot, hogy az emberek megismerik a valódi belső világodat, akkor jó dolgok jönnek.
0: Akkor lehet, hogy nem kell annyit maszkolni. Igen. Itt a következő. Az óvodában az óvónő bejelölte, hogy rászorulók vagyunk, és nem kell fizetnünk ebédet, én meg nem szóltam, de nem szorulunk rá. Meg is bántam, de már leadták a papírt, mire megszólalt a lelkiismeretem. Tényleg oldozzatok fel.
2: Nem tudlak.
1: Lehet, hogy nem néztek ki annyira jól, mint amilyen gondolt magadokat, nem?
0: Igen, egy új kabát, egy új cipő.
2: Erre gondoltam pont, hogy ugye? Lehet, hogy kéne javítani valamit az átlagon, és akkor rögtön átkerülne a
1: másik spatuljába. Hajmosás, tudod.
0: Igen, de lehet, hogy csak a gyerek nincs állapot, mikor hétfőn megy az óvodába. A zsíros alja, hosszú a körme, tudod, kicsit lelakott a ruhája, tehát valamin javítani kell. Nem is az a lényeg, hogy bejelölted vagy nem, hanem hogy miért jelölt be az óvónő. Lehet, hogy csak tévedett az óvónő.
1: Odakint meg az A8-assal.
0: Igen. Jó, de nem baj. Egy hónapig edd az ingyenét, aztán szóljál.
2: Hogy most már jobban vagyunk.
0: Jobban vagy, fölhozott a menza. Följavultatok a menzától.
2: De egyébként meg, ha nem veszi el más elől, akkor nem fér bele egy ingyen menza.
1: Egy ingyen menza?
2: Igen. Hát, hogyha nem veszi el más rászoruló elől, látja, hogy minden rászoruló kap, meg ő is.
1: Hát attól függ, hogy mi a közeg, tehát ezt nem tudom megmondani. Tehát lehet olyan, hogy te belefél, meg lehet, hogy nem, de amúgy nyilván most ezerből egy gyerek potyázik, ez senki nem érdekel. Annyit amúgy kidobnak bőven sokkal többet. Meg ellopják, hogy a gyömrőn.
0: Nézzük a következőt. Annyira mérges voltam a férfira, akivel szakítottam, hogy regisztráltam kamu profilra egy oldalra, leszerveztem találkozót helyi felajzott férfiakkal 300 km-rel messzebb. Még Google utcatérképet is mellékeltem neki, amikor ott voltak, a megjelölt ház előtt csetben segítettem őket, melyik ajtó, melyik csengő, melyik kapu. Majd ghostingoltam. De nem szép. Takarító vagyok, egy cégnél és magánházakat takarítunk, ahol egy nagyon bunkó indiai nő lejárt csokoládét ajánlott ajándékba nekünk, ezért minden héten mártogatom a fogkefét a WC-ben felmosó vödörben, és mindenhol, ahol csak tudom. Nagyon jól esik a kis lelkemnek, és egyáltalán nem bánom.
2: A kis bosszuk. Nem szép.
0: Nem szép dolog ez.
2: Lehet, hogy szegény nem tudta elolvasni, hogy mikor járt le a csokoládé. Meg egy csokoládé nem jár le.
1: A csak kifehéredik.
0: Igen, az csak megpenészedik.
1: Kifehéredik, akkor kicsit tovább kell szopogatni. Hogy olyan íze legyen, mint szeretted volna.
0: Igen.
1: Ahogy lehet valami helyre ejteni, hogy a kicsapódik a teljesen, vagy mi az, ami...
2: Az nem lehet.
0: Azt nem tudod, azzal nem tudsz mit csinálni.
1: Nem megmikrózod, az sem működik?
0: Az nem.
2: Olvaszkod csokinak még jó.
0: Minden reggel 5-10 kilométert sétálok, közben titeket hallgattak, előtte mindig megiszom egy deci vodkát. Az, hogy nem tud róla, oldozzatok fel, ennyi még belefér. Minden reggel.
1: De figyelj, amúgy ez...
0: Ez nagyon meleg.
1: Ez nem is az, hanem... Tehát megiszik egy deci vodkát, és elmegy, és 10 kilométert sétál.
0: Ugye, ennél
1: te tudsz amúgy hatékonyabb szorongásoldót kitalálni?
2: Hogy egy vodka és a
1: sétál. Egy vodka és zsa.
0: De nem jó a napi egy deci vodka, az gyerekek, az hamar rácsúszol, abból pikpak baj van. Az olyan ambíció lesz. Hát azért az egy deka vodka azért, az kemény.
1: Egy deci vodka, 10 kilométert
2: elviszi?
1: Hát szerintem az simán nem.
2: Betakarja?
1: Szerintem a vége, figyelj, 10 kilométer
0: sétál. Tehát ha lesétálod, akkor ihatsz minden reggel egy deci vodkát, igen?
1: Ha nem gyorsan sétál, akkor az 2 óra gyaloglás.
0: Hát, vagy arra, ha nem tudja, hogy hol van, azért sétál annyit, mert bevett
1: bevire ötket. Hát jobb kedéllyel megy az ember.
0: Igen.
1: De ez diéta? Ez hogy kérdez, egy diétás módszerről beszélünk? Mert érdekel.
2: És hogy működik-e?
1: Működik-e? Létszél, és küldje magadról a képeket. Előtte, utána.
0: Három gyerek és anyuka vagyok, 3 kamaszlányal, a férjem külföldön dolgozik. Most tartok ott, hogy olyan kimerült vagyok, hogy itt hagynám az egészet néha a francba. Ugyanitt pár nap csendért eladnám a vessémet. Mindkettőt oldozzatok fel. Hát ezt tudjuk, hogy milyen így van. Azt mondja, hogy az új munkahelyem a mentoromat utálom, és kért egy pohár vizet. A WC-ből hoztam neki a tartályból. Gyerekek úgy itta, mintha kristály tiszta vizet inna a forrásból.
2: Hát egyébként a tartályban az van.
1: Igen.
0: Egyébként
2: tehát, hogy abban kristály tiszta víz van.
1: Sima csak vizet itattál vele.
2: Ennyi. Hogyha a kagylóból merítesz, azt már igen.
0: Tudtam, Géza, te szemét, mondtam neked, kiesik a szemed, annyira nézed az Esztert, te szemétláda, most takarod.
1: Ne bánt az uradat.
0: Igen.
1: Nem tehetsz róla, hogy ilyen vonzó vagyok.
0: Megtrollkodtam Hankó elköszönését, Jóci a sofőr.
1: Köszönjük szépen. Amúgy szerintem a sofőrök miért életem van azóta?
0: Hallod. Mádom. Ilyen sofőrt mindenkinek. Ben van a bőrön, indulhatunk. A kocsi. Az utca. Milyen csendes van Hankó.
2: Senkit nem hagyunk az út szélén.
0: Senkit nem hagyunk az út szélén. A sofőr úgy eltűnt a húzat.
1: De láttatok azt a mémet, hogy Hankó Tires.
0: Hankó Tires, ez nagyon nagy dolog.
1: És akkor alába vágottad, hogy ilyen.
0: Férnél vagyok 13 éve, mégis egy velem egy épületben dolgozó férfiről fantáziálok. Minden vágyam, hogy együtt legyek vele, oldozzatok fel. Elmegy az életed, ne várj, légy együtt vele.
1: Hát vagy tudod, amúgy az általában addig szokott tartani, hogy meg nem szagolod, aztán rájössz, hogy Jézus eleje.
0: Akkor szagold meg.
1: Szagold meg.
2: Menj oda hozzá.
0: Menj oda, szagold meg, de a vágyakozás vagy szökkenjen szárba, vagy ne vágyakozz. De vágyakozni és nem szárba szökkenteni, ne várd meg, amíg a megbánás benyújtja a számlát.
1: Nem tudom, a vágyakozás...
0: Szép mondat volt.
1: Szép volt.
0: A mindenségét neki.
1: Vagy lehet, ez a kávé.
2: Nagykönyvbe.
0: Ne várd meg, amíg a megbánás benyújtja a számlát.
1: Anna, létszés, hogy tép fel, jó? Mert ez már megy az életrajzi kötetbe. Jó, ez már ott lesz, jó? Ez nagyon fontos mondat. Nem ezt nekem Sebestyénkártyáid?
0: Sebestyénkártya, ez
2: elég. Amúgy... Könyvszívű, egy nagy mondat.
1: Isten, figyeljetek, már csinálj meg karácsonyra egy ilyen kártyacsomagot, amit csak a rádiós kérdésekre, a legfontosabbakat.
0: Jó. Na figyelj, itt a következő. Gyónom, hogy egy év után szexeltem a válásban lévő férjemmel. Ki vagyok éhez, nem csak vele, hanem mással is, de csak nála érzek bűntudatot. Bár mondtam neki, hogy a jövőnket nem befolyásolja. Nem is ismerek magamra. Mi van? Mit csinál?
2: Hogy egy...
0: Válnak éppen, igen. De közben szexelnek, és ezért bűntudata van.
2: Hát lehet is.
1: De most azért a bűntudat, mert szexel...
2: Hát válnak. Hát azért a válásba igen. Nem nagyon illeszthető bele.
1: De a válást miben befolyásolja a fizikai gyakorlatok végzése?
2: Hát abban befolyásolja...
0: Szexelsz azzal, akitől válsz azért. Ez nem egy megszokott dolog.
1: Hát nem a szexel volt a probléma, hanem a többivel.
2: Igen, de hát ha nem kerek az egész...
1: Ez olyan, hogy nem takarítanám, mert váltok, vagy nem tudom, vagy nem ennél, mert váltok.
0: Hát nem azzal szexel, az, akitől válsz. Újat találsz, annyi düh, frusztráció, harag van már, ne eltávolodás, hogy ritkán szexelsz azzal, akitől válsz. Azért ez nem egy megszokott dolog.
1: Szerintem amúgy meg ez egy egészséges gyászfeldolgozás. Tessék, gyászoltok
0: férjem, mert utáljuk egymást, mint a szar, de néha kell félünk egyet. Hát persze, hát ez teljesen megszokott.
1: Nekem ebben semmi kivetni való nincsen. Ez teljesen oké. Otthon vagy még? Otthon vagy, akkor vagy?
0: Igen, együtt laktuk még, igen, igen. Kényelmes az életem, csak mellkasban szorít picit, főleg éjjel. Ennyi. Ez a vallomás. Ez is egy fontos vallomás. De milyen szépen van megfogalmazva. Kényelmes az életem, csak mellkasban szorít egy picit, főleg éjjel. Érzed ezt ott? Érzed a szívtájéki mellkasbéli szorítást? A kényelmes életnek nagy ára van. A komfortzónán belül maradásnak nagy ára van. Na, szorít akkor egy picit éjjel.
1: Hajnal kettő körül?
0: Hajnal kettő körül fölébred? Szorít a melkasod?
1: Csörög rám.
0: Most, hogy Eszternek külön országa lett, már minden este rá gondolsz. Mi, Géza?
2: A gazdagság elcsábított.
0: Ugye?
1: Magyaros, testes hölgy vagyok.
0: Azt mondja, hogy 2 hónapja szültem a 3. gyermekünket, mellette levelezőn egyetemre járok. Előfordult, hogy azt mondtam, oktatáson be kell mennem, vegyen ki szabadságot a férjem közben. Én végig vásároltam és aludtam a kocsiban. Nem várok megbocsátást, megérdemlem.
2: Meg, és tényleg.
0: Petra küldte nekünk. Tehát ezt el lehet mondani otthon, nem?
1: Hát miért ne lehetne?
2: Hát de valamiért mégsem mondja el.
1: Igen, mert szerintem azt akarja, hogy sajnálják, hogy nehéz volt neki, és akkor tudod, ha kiderül, hogy nem volt nehéz, akkor nem sajnálják. Nem. Ez is egy ilyen játszma, ezt szokták szeretni az emberek, hogy tudod, hogy rosszabbnak tüntetik fel a helyzetüket, mint amilyen valójában, hogy megkíméljék őket a nehezebb élethez.
2: De azért neki most nem könnyű a helyzet. 3 gyerek most szülte a 3. egyetem közben.
1: Igen, de hogy valószínűleg az van.
2: Tudod, hol a kamu? Hol a kamuzás benne, hogy elment és aludt az autóban?
1: Nem. Tehát az, hogy nem, tehát nem mondta el azt, hogy azt mondta, hogy aludt és vásárolt, nem ezt mondta?
2: Igen.
1: Igen, tehát ezek a jó dolgok, amik jó dolgok történtek vele, és ezt ugye nem mondja el otthon, hogy ne tudják, hogy kicsit jól érezte magát, mert akkor ez azt jelenti, hogy akkor táplálod ezt a képet, hogy te még mindig ki vagy ugye merülve. És amúgy nyilván még mindig ki vagy merülve, nem ettől leszel jobban, hogy egyszer alszol egyet a kocsiban, hanem
0: egy kicsit feltölt azért. Férjem most írt, mi van, Csibe, nem teregetett ki a családi szennyest? Igen, nem sokára megyünk mi is Eszter estjére, elkezdtem félni. Mit történik ezen az esten, így van? Türelmetlen vagyok a babámmal, mert nem úgy mennek néha a dolgok. Fogzás, nehéz alvásról, és ezek az érzések az én gyerekkoromból, a szüleimmel való kapcsolatomban jönnek, mégsem tudom, hogy kezeljem megfelelően. Felismerem a hibát, de nem találom az eszközt és a megoldást. Belefér az elején egy kis türelmetlenség, nincs az a baj. Nincs az a baj. Az egy kezdő szülőnek a fontos kritérium, a türelmetlen vagy, fáradt vagy, kiavatlan, ne ostorozd ezért magad, ez ilyen.
1: Az eleje az ilyen.
0: Kimerült, fáradt, ez egy krízis, de aztán ki lehet belőle jönni.
1: Igen, meg azon tudod, hogy még most találod ki magad, tehát hogy mindig ugye akkor jönnek ezek az új személyiséged, de most ismerkedsz meg, és nyilván már vannak ezzel kapcsolatban kritikai észrevételeid, de hidd el, hogy majd összesimulnak a dolgok, megtalálod, hogy hol tudsz könnyíteni magadon, is jobb lesz.
0: Igen. Igen. Olyan ideggyengék vagyunk két kis gyerekkel, 2 és 6 évesek, a mellett a feleségemmel, hogy már tromfoljuk egymást, mikor lépünk le. Segítség alig, mindkettő munka, és az AI miatt is szorongás. Néha csak egyszerűbb lenne kilépni ebből a világból. Egyébként életem nője vagy Marci.
2: Marci!
0: Én szeretem ezt az SMS. Nagyon ki vannak, 2 és 6 évesek, teljesen rottyom vannak, szeretik egymást, de már mindenki azt mondja, hogy én megyek el, nem én megyek el, ne én megyek el, biztos én megyek el. Ez kemény. De jó, könnyebb lesz, már a 6 elmegy suliba, a 2 már elsőben, a 3, és akkor már mindjárt elmegy oviba. Jobb lesz ez, jobb lesz ez, napról napra könnyebb.
1: Az oviba az a legnehezebb, szerintem, hogy elhiszed, hogy könnyebb lesz, és aztán, hogy elkezdi kapni ezeket az immuntámogatásokat az ovistársaktól, és ugye ugyanúgy otthon lesz a gyerek, csak beteg lesz még pluszban. Az igazi, de ilyen 5-7 kankó, így ilyenek, jaj, és tudom.
0: Örülök neki, hogy szexeltek, Nyomi. Mi nem válunk, de nem is szexelünk.
2: Na most akkor melyik a jobb?
0: Kérem a válófélben lévő MILF számát, ez a specialitásom, köszönöm. Kéri a számát, érted? De ki ez a specialitás? Hát
1: hogy lecsapott?
0: Hogy oda ment? Hogy jön? Lidércül a melkasár. Elindultak az üzengedések. Lidércül a melkasár.
1: Ja, Isten, egyszer tartsuk már egy ilyen, ezért egy ilyen ezoterikus órát lépni.
0: Lidércül a melkasár, nagyon nagy duma. Feleségem mondta, hogy főzzek valami finomat. Rendeltem kaját, egy kicsit sincs bűntudatom.
2: Nem is kell.
0: De nekem mondd, elmondtad, vagy azt mondtad, te főzted. Átdobtad a serpenyőbe.
2: Hadd flexeljen már vele. Igen. Hát ő dolgozott, megérte, megkereste a pénzt, megrendelte.
0: Kicsit sütöttem egy gyors hasábot, összeütöttem egy rizibizit, csináltam egy Gordon Blue-t. Egy Cordon
2: Blue-t.
0: Csináltam egy Cordon Blue-t.
1: Na ez a Cordon Blue, ez azért Cordon fontos. Blue.
0: Csináltam egy nagyon fontos Cordon Blue-t.
1: Ha meg lesz az államom, akkor amikor elfogjuk magunkat szigetelni, akkor Cordon Blue-t fogunk felhúzni. Másfél nézet, mint a Cordon Blue?
0: Én szeretem a Cordon, legyen minden a Cordon, legyen minden épületet, vegyen körbe Cordon Blue. 15 éve házas vagyok, van egy 10 éves kislányom, boldog vagyok. Minden hónapban 200 órát dolgozom, most viszont azt mondtam, elég, titokban kivettem 2 napszabit, a családnak nem szóltam, az a 2 nap az enyém volt. Pihentem és videójátékoztam, és nem bánom. Krisztián Ausztriából. Micsoda lázadás 15 év után. 10 éves kislányjal. Kivett 2 napot. De milyen bátor.
1: Én ezt úgy szeretem, amikor így fogod, és a gyereket azzal meglepett, hogy így kiemeled a rutinból, tudod, és akkor csak csaptak egy napot, ami így rólatok szól, vagy főleg róla nyilván. De hogy így, hogy az együttlétre, és az olyan jó, hogy visszaadja így a, nem tudom, a tüzet. Hogy már tudod, milyen huncutok vagyunk, hogy bármit csinálunk.
0: Mentek együtt valahol vandázni. Igen. Fiam élethelyzete megváltozott, így szakítani akar a barátnőjével. Én is biztattam rá, közben a barátnője nekem panaszkodik, akinek meg mivel őt is sajnálom, mert megszerettem, tanácsokat adok, hogy tartsa meg a fiam.
2: Hí, de két szívű, te két
0: a rohadék, micsoda!
2: Azt kéne mondani, hogy nagyon helyes, hogy eltakarodsz végre a fiam életéből.
0: Várjad, a fiadat lebeszéled a csajról, a csajnak meg azt mondod, igen, hogy tartsd meg a fiam?
2: Igen.
0: Ebben mi az értelem?
2: Hát ne jó fej akarsz lenni a csajja.
0: Fúj, de konfliktus kerülő, fúj, de gyáva.
1: Ez nagyon
2: ide gyáva. Is játszik, oda is.
0: Ez ide is játszom, oda is játszom, mindenhol jó zsarú vagyok, mert nem merek belállni a konfliktusba. Egyébként nem is a te konfliktus.
1: Tudod, mi ez? Szeretetésség.
0: Nem, bocsánat, is nyálasok lettetek egy kicsit. Ez szeretetésség.
1: Ez szeretetésség. Neked szükséged van arra, hogy mindenkinek te legyél a tanácsadója, a fal, aki megtartja őket, és a többi, és a többi, és azért nem mersz konfrontálódni.
0: Na tessék, itt egy élethelyzet. Egy barátnőm csalja a férjét.
1: Oké.
2: Okay. Igen.
0: Okay. A férj is jó barátom. Ha hallgatok, cinkos vagyok. Ha beszélek, szemét vagyok.
2: Na.
0: Ki volt előbb?
2: Már hogy kivel volt előbb barát?
0: Hát ha barátnő lehet, volt előbb, nem. Egy barátnőnél nem lehet fontosabb a barátnő férje. Te a barátnődhöz kell, hogy lojális legyél. A barátnőd férje valószínűleg a barátnőddel jött és megismerkedett a Józsival, és te jóba lettél a Józsival. De neked a barátnőd a barátnőd. Te odafalazol. Te
2: igen,
0: ott
2: és tartod. És egyszerre ismerkedett meg velük. Egy buszos kiránduláson Thesszalonikibe.
0: Akkor maradjon ki belőle.
2: Hát de ugyanakkor a lelki ismeret.
0: Akkor legyen meg... cinkos. És legyen egyszerre személy.
1: Megy le a férjével.
0: Megy le a férjére. Kavarod
1: össze a szállapot. Igen. Most már ez azt jelenti, ugye, hogy szabad a vásár.
0: Igen. Szexeljetek egyet hármasból, és nézzétek meg, mi sül ki belőle. Szerintem ott kiderül az igazság. Nem. A barátnő, mindig a barát felé vagy lojális. Hiába kedveled a párját, neked ő a barátod, nem?
1: Ebben a műfajban igen. Amúgy rengeteg nagyon furcsa megoldás született már az élet során.
0: Hát ebben volt mások megoldás,
1: én már hallottam, hogy valaki ráírt a másikra egy kamu profilról. Volt olyan, hogy postán küldtek egy képet egy szarvról. És akkor vissza kellett feltenni, hogy őt felszarvazták.
0: És akkor rá kellett jönni erre, igen, hogy felszarvazták.
1: Igen. És rengeteg ilyen dolog van, hogy tegye magadnak ezt szívességet, és te ne legyél egy idióta. Csinálj úgy, hogy figyelj, amúgy, ha te ezt bevállod, akkor mind a kettő kapcsolat offos lesz, csak mondom, segítek.
0: Na, az biztos, igen. Igen. De a barátnő volt előbb, akkor vele, vagy neki. Esténként megvárom, míg a gyerekek elszanak, és csak utána kezdek nassolni. Nem vagyok önző, csak három gyerek mellett már megtanultam, hogy amit előveszek, abból 5 másodpercen belül én is kérek van. Az esti nasit megérdemlem, az anyai túlélő csomagom.
2: Tök korrekt.
0: Aki alszik, az nem kér. Aki kér, az menjen aludni.
2: De jó.
0: Egyébként ez jó.
1: Szép.
0: Igen, igen. Én több lyukra játszom, te is szóba jöhetsz, Bali. Feri, te már sok lennél, nekem írta rólam.
2: Te köszönjük is szépen. Nekem, Róli, köszönöm, így meg vagyunk, de Balázs nyitott, láttam a szemén.
0: Igen. Abszolút van bennem nyitottság. Aztán azt nézem, minden férfi azért horkol, hogy elijessze az ártó szellemeket a feleségétől, kérdezi
2: igen.
0: Tamás.
2: Igen, igen, ez nekünk egy vállalásunk. Ugye, Tamás, hogy horkolunk éjszaka, csak miattatok csináljuk. A lányok miatt.
0: Érdekes.
2: Ilyet még nem hallottál.
1: Akkor lehet, hogy én is ezért csinálom, mert...
2: Jó, hogy az ártó szellemeket elűzd.
1: Amúgy az a durva, hogy én nem mindig horkolok, csak amikor nagyon fáradt vagyok, vagy valami történik, fogalmas, hogy miért mitől horkolok, de az annál rosszabb érzés, amikor felkezd, és így érzed, ki van szárad a torka, és tudod, hogy mekkora büllőstrom lehet a hátad mögött, az semmi sem übereli.
0: Igen. Aztán azt nézem, hogy mi van még, gyerekek, itten aztán vannak-e még gyónások. Összevesztünk a párommal, mert nem tudott viselkedni, nagyon bánt, hogy megbántottam. Jó, hát ez igazából semmiség, itt ki kell békülni. Múlt hétvégén hosszú évek óta az első hétvégén volt egyedül, család nélkül. Csomó tervem volt, végül egész hétvégén pornót néztem.
2: Az is szép teljesítmény.
0: Ez mi? Két nap egyedül? Elmegyek bringázni, múzeumban megnézek egy mozifilmet, elmegyek fürdőbe, masszíroztatok, és két napig otthon. Mennyire lúzer? Te jó Isten, Basi, nem áll. Az igazi, tudod, az igazi kiéhezett férfi, elmegy a család, most minden lesz, haverok, bulizik, két nap ki sem mozdul, rommá bünteted magad, úristen.
1: De hogy van ebben valami, igen. Ilyen, én ezt értem, mert nem az, hogy rommá bünteted magad, hanem a szükséged volt arra, hogy otthon legyél egyedül. Ezt szerintem tökre megérthető, nem? Annál, hogy
0: hát de van más is a spektrumon azért már, hogy értem, de két napi rommá bünteted magad, nem?
1: Van persze más is, de hogy néha egyszerűen csak ennyire a szükséged, hogy egyedül legyél. Hogy azt tudja téged szeretni, aki a legjobban szeret, és azt te vagy.
0: Igen. A férjem gyűlöli a macskákat. Lett egy cicánk, a gyerekek is akarták, kinti cica. Amikor nincs itthon, mindig beengedem a cicát a házba, hogy simízzem, összebújjak vele a szőnyegen, imádom. Vettem egy emeletes cicaházat, ma összerakom. Lehet, hogy ebből baj lesz, írja Edina. Leasingel egy macskát.
2: Nagyon jó, majd megsokja a férjed is, hidd el. Ahogy először felugrik az ölébe a kanapén,
0: a kis bolhás.
2: Ott megszereti.
1: Figyelj, én csak azt hiszem, hogy bocsáss meg a férjednek, hogy ilyen tudatlan.
0: Igen.
1: Majd rá fog jönni, hogy a macska az egy szükséges résztvevő az életeteknek.
0: Azt kell. Én sem voltam macskás, de az lettem. Macska így az jó. Van, macska az jó. Na, jövünk mindjárt, gyerekek. 2 perc a pontosan, 8:30, itt vagyunk a hírek után.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 1559-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
1: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
1: Foxpost applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban.

0: 500 dalának is tája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Belégzés. Kilégzés. Belégzés.
2: Ugyanilyen egyszerű, de Nátáson a legegyszerűbb dolgok sem működnek. A Nátha orrtüneteire válassza a Reventil Orsprayt.
3: A Reventil Orspray enyhíti az ordugulást, orrfolyást és segíti az ornyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes és nem okoz hozzászokást. Patikában vég nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A Reventil Orspray törődik az orrával.
2: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
4: Ki bírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 hibrid EV, benzin és elektromos motor, akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 hibrid EV most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net per hú.
5: Az állatok világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fresznapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15.000 forintért és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az állatok világnapján. Részletek a fresznap.hu-n. Fresznap. Mindent a kedvencekért.
6: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mackey éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
7: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM Milt Héten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az édes burgonya kilója csak 429 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 579 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: Fontos határidő jár le ma a civil szervezeteknek. November 4-től böngészhetők az egykori állambiztonsági dokumentumok. Nemzetközi bűnbandát fejeztek le Budapesten, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Már csak ma jelentkezhetnek azok a civil szervezetek, amelyek jövőre először szeretnének részesülni az adózók 1%-os felajánlásaiból. Anna emlékeztetett, hogy a 2027-től járó támogatáshoz regisztrálniuk kell azoknak a szervezeteknek, amelyek ezt korábban nem tették még meg. Az adatlapot az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban lehet elérni. A regisztráció kötelező, enélkül a civil szervezetek ugyanis nem kaphatnak az SZIA 1%-ából. November 4-től lesznek hozzáférhetők az interneten is az egykori magyar állambiztonság dokumentumai. Aznap indul a nyitottakták.hu oldal, két ütemben teszik majd közzé az iratokat. Ezt az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának főigazgatója jelentette be. A dokumentumokat bárki szabadon keresheti és le is töltheti majd, regisztrálni sem kell hozzá. Pontos adatokkal mutatja meg Magyarország éghajlatának változását a Központi Statisztikai Hivatal legújabb elemzése. A Klímaindikátorok Magyarországon című kiadvány mintegy 50 mutató segítségével szemlélteti a hazai klímaváltozás legfontosabb folyamatait. Mindenről Tóth Péter, a KSH főosztályvezetője beszél.
2: Magyarország éghajlata az elmúlt évtizedekben számottevően megváltozott. Emelkedik az átlaghőmérséklet, gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, miközben az aszályok előfordulásra és intenzitása is növekszik. A csapadék eloszlása szintén átalakult, kevesebb a csapadékos nap, ugyanakkor gyakoribbak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékot hozó események. Ezek a változások egyre erősebben érintik a mezőgazdaságot és a társadalmat, az emberi egészséget is. Ugyanakkor hosszabb távon csökkent a kibocsátás, nőtt a megújuló energiaforrások aránya, és bővült az erdőterület.
1: 9 lakásba törhetett be az a nemzetközi bűnbanda, amelynek 3 tagját Budapesten fogták el a rendőrök. A grúz és bolgár állampolgárságú férfiak egy ukrán autóval járták a fővárost, a betörésekkel mintegy 17 millió forint kárt okoztak. Főként műszaki cikkeket, ékszereket, órákat és pénzt vittek el a lakásokból. Egyikük sem tett vallomást, a bíróság 30 napra rendelte el a letartóztatásukat. Szép napos időre készülhetünk, ma mindenhol 24-25 fok körüli csúcsokban bízhatunk. Az ország nyugati felén élénkül majd meg csak a szél. Holnap is csak fátyol felhők takarhatják a napot, a szél is mérsékelt marad, a hűvösebb hajnal után délután pedig akár 27 fokot is leolvashatunk a hőmérőkről. A hétvégére is hasonlóak az előrejelzések, szombaton és vasárnap is kiránduló időnk lesz. A jövő hét még bizonytalan, de úgy tűnik hétfőn sem lesz érezhető változás, és marad a szárazabb idő a hét első felében.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, jó reggelt, 3:49 lesz pontosan, 6 perc múlva, hello, drága hallgatók, túl vagyunk a gyónásokon, és még van majd egy Hogy vagy magyar.
1: Ma?
0: De lehet, hogy csak jövő, nem,
1: hát
0: csak
1: mondom, ma.
0: Lehet, hogy az csak a jövő héten majd van, amikor megnézzük, hogy október elején hogy van a magyar. Jó?
1: Várjuk meg a fizetésnapot, az nekünk mindig jót tesz, nekünk magyaroknak.
0: Az igen. Az, ott lehet, hogy egy kicsit jobb hangulatú. Hogy vagy magyar lenne, igen. Jaj, gyerekek, mi van a közlekedésen? Robert Károly Lehel sarkán baleset van, Népliget áll, és a Hungária is. Feri egy gyors forgalmi vecséstől elesett, csak a szokásos, ez Gyuri küldte nekünk. Köszönjük szépen, és nem látok mást, egyelőre ennyi. Ennyi van jelen pillanatban. Ma legyen már, írja Dominik. Nem, egyszerre nem szokott ennyi rovat össze tornyosulni.
2: Tornyosovat?
0: Tornyosovat nincsen. Időjárásunkkal mondjál valamit.
1: Napos
0: reggelt. Köszönjük szépen.
3: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Jó, gyerekek.
1: Hát van érdeklődés maga iránt, kisasszonya, hogy nézem az SMS.
2: Na, mi történik?
1: Hát semmit, reggel bedobtad ezt, hogy ugye valaki megnézte az estedet a feleségével, és hát azóta csak rá, de erre elég sokan.
0: Na!
1: Írogatnak.
0: De micsoda, olvassál.
1: Azok házas vagyok, de Eszter nagyon komoly misz. Üdv a tüzes sálkány.
0: Oda
1: a
0: néz.
1: Sálkány.
0: A sálkány is
1: a tüzes sálkány.
0: Kúzó főfemjelő.
1: Sálkány.
0: A tüzes sálkány.
2: Nem.
0: Nagyon kapós vagy te ma, hallod-e?
2: De nem tudom, mi történik, srácok, hogy itt nagy éhínségek vannak.
0: Petérésed van?
2: Éhínség. Egy legyen országos petérés tartok.
0: Országos petérés tartasz? Mit csinálsz?
1: Lehet, hogy mikrofonon keresztül átjön. És...
2: lehetséges. Azt kéne csinálnom, hogy ha megástam a gödröt, amiben meg lehet engem tekinteni majd 9-3-ig minden nap, akkor majd akkor ott lehet majd a petérésemet is majd megcsodálni.
0: Ez nagyon. Nagyon jó lesz. Jó, gyerekek, most zajlanak ezek az elvitelések, vagy ezek az elvivések. Nézitek ezeket a... ugye, hát most azért, gyerekek, egyszerre nézzük-e? Akció, egyszerre közélet, egyszerre politika, itt minden van, itt most már naponta elvisznek valakit.
2: De nekem van befutó, én tudom, hogy kit várok, hogy elvigyenek, de az még nincs közel.
0: Sokan várnak sok mindenkit, oké, hogy kit vigyenek el, meg ki jöjjön ki, meg ki beszél, meg ki ne beszél. De hogy ezen gondolkoztatok, hogy mit csinálnátok az utolsó nap?
2: Lenne de tudom, hogy elvisznek?
0: Ha tudod, hogy elvisznek, és van egy utolsó napod. Van egy ilyen szakrális felkészülés, erre 24 órád van, és cső mész be.
2: Mennyit sírhatok?
0: Tessék?
2: Mennyit lehet
1: amennyit
2: sírni?
1: Akarsz.
2: Amennyit akarok. Hát akkor a 12 óra megvan.
1: Most megérkezik valaki egy ilyen idézésre, hogy akkor holnap...
0: leteszi az
1: holnap
0: Eszter.
1: Délben.
0: Holnap reggel 9 órakor te jelenjél meg a BV büntetés végrehajtási intézetben. Van 24 óra.
1: Hát ugye próbáld eltüntetni a nyomokat.
0: De már nincs nyom, már semmi be kell vonulni. Már lezárult a nyomozás, már nem nyomozati szakaszban vagy kész.
1: Már ez igen,
2: a próbálok magamban a lehető legtöbb telekommunikációs eszköz feltuszkolni. Szerintem ez első. Ez is egy ilyen könnyed sós vizes átmosás, szerintem, és utána pedig...
1: sok minden befér.
2: Igen, és akkor viszek egy faxot, egy telefon.
0: Már olyan szorongóak ezek a képsorok azért közben, nem? Hogy úgy belegondolsz, hogy oké, most megérdemli, nem, kiderül, ártatlanság, mindent adok, nem is róluk akarok beszélni, csak hogy magadat beleképzelve ebbe a helyzetbe, és ne legyen az ilyen, 24 órád van.
1: Nem is vihetsz be semmit, tehát az tök fölösleges.
0: Legálisan.
1: Ugye itt csak ez működik, amit Eszter mondott, de hogy mivel töltesz el 24 órát, amit tudod, hogy egy darabig az utolsó, hát nagy kérdés.
0: Ugye, vagy van egy ilyen 24, nincs egy ilyen 24 órád, amit így nagyon megcsinálsz, mert időt sincs és energiát se, nem?
1: De akkor viszont ülsz és nézel
0: előre.
2: Szerintem először is tisztáznod kell azt, hogy kire számíthatsz és kire nem. Tehát telefonálni kell. Először fel kell hívni mindenkit, hogy...
0: tehát föltérképezzéd a kapcsolati hálódat, igen. Hogy ki, ha majd benn vagy, akkor kire ezt kitadjál meg kontaktnak.
2: Igen, hogy le tudod adni a telefonszámokat, és akkor ne az legyen, hogy hívják, sose veszik fel, hanem akkor elhelyeznék bizonyos helyeken ilyen kis összegeket, hogy akkor tudjanak nekem küldeni csomagot például. Aztán nem?
0: Elrejtesz-e magadban valamit? Van-e vagy kis pengéd? Van-e ereszelőd? Van-e érc kalapácsod?
2: Én a női börtönbe megyek, úgyhogy én inkább vinnék magammal különböző olyan segédeszközöket, amivel le tudom kenyerezni a celletársakat.
0: Mit tudsz a börtön hierarchiáról? Hát semmit.
2: Viszont magammal egy ilyen négyágú borzalmat. Egy négyágú borzasztót viszont magammal meg egy csomó cigit.
0: Én azt láttam, hogy a Feri üldögél az ágya szélen egy érc kalapáccsal, hogy ezt?
1: Tényleg?
0: Ezt? Tényleg ezt?
1: Tudtad?
0: Tényleg ezt kell
1: bevinnem? Van pékismerősöm már. elkezdeném sütetni bele a kis kenyérbe, ahogy hívják ott a mini telefon.
0: Oké, okay, és mit csinálsz a kenyérre, haver? Kapsz egy fél kiló Erzsébet kenyér. Jaj, valaki beküld, aztán te beviszed, nem mondom, az bevállalod.
2: Megkapná a rosvekniben, megkapná az összesütött telefon, tudod, az egész egyet csak így összeolvadt műanyag darab.
0: Szerintem az, hogy mindenki azt gondolja, hogy eszem, iszom, dinom, nálam egy per egy napig, mert úgyse tudok ott benne mit csinálni. De szerintem közben le vagy dermedve a soktól, nem csinálsz semmit, csak meredtem megfagyva ülsz.
2: Alapból azért azt bezabálni az utolsó nap, mert ott meg közös WC van nyílt helyen. És az nem lehet az az első napodnak a lerakata, hogy egész nap üzed magadban a démonokat, érted, mert utána az megpecsételi az sorsodat oda bent.
0: Jó, de azért hármunk közül csak kisorsoljuk, hogy kivisz be egy karton cigit, nem?
1: Hát kibe férel.
0: Nekem lenne tippem, hogy kibe férel.
2: Jó, oké. Jöhet a hangárba.
0: Jó, de hogy ez... Igen, betoljuk a hangárba. Ennyi az érckalapács, ennyi tudok vállalni a csapat kedvét, ha mind a hármon megyünk. Azt be tudom vállalni, érckalapács be tudom vállalni. Azért a kartoncigit vigye a mamma.
2: Jó, én ez...
1: Kell valami ital is.
2: Ferenc, ha rágugolsz egy unikumra, szerintem ott nagyon népszerű lesz.
0: Ne az unikumra, hát az unikum az ilyen tojás alakú. Hát akkor legyen mi ez a mangós volt, ez egy sírok vodka, hamarabb fönn van.
2: Csak sírok, lenne sírok.
0: Ott lenne sírok vodka. Egy jó sírok vodka, ott hamarabb fönn megy. Az unikum az nagyon kerek, az nem megy oda.
2: Hát ha nem akarod igazán.
1: Ha szükséged van rá, akkor vegy.
2: Így van. Meg lenyelhetni a dolgokat, mint a drogbárók.
0: Igen, lenyelsz egy pár dolgot, mert ugye nem nézek. Én valószínűleg telefonálnék, fölhívnám azokat a börtönviselt celebeket.
2: Édesanyám, igazad volt?
0: Édesanyám. Nem, hogy milyen bent, milyen élet vár. Tehát megpróbálnék egy kicsit körbejárni.
1: De arra nem készülni, nem tudsz rá.
0: De azért vigyáznak rájuk. Most volt pont azt szempont a Telexen egy cikk, hogy azért vigyáznak rájuk, nem teszik olyan szárnyba, ahol azért nem tudom, sorozatgyilkosok vannak, egy kicsit jobban babusgatják őket.
2: De hát vannak olyan a fehér galléros bűnözők, ugye nem? Tehát azt beszélünk, hogy vannak ezek, akiket így megkímélnek. Mint az úriemberekben, hogy ott...
0: Hogy nem tesznek olyan szányba, mondjuk, ahol durvább arcok vannak.
2: De hogy a Herceg Zolit például felhívatták volna, nem? Hogy akkor milyen ez?
0: Hát azért sok börtönviselt celebünk van. Én biztos, hogy informálódnék, az lenne a legfontosabb. Meg hogy minek örülnek a börtönőrök.
2: Rajzok.
0: Nektek rajzoltam. Készítettem rajzot.
2: Tehűbá, ez maga tetszik lenni az udvaron, ahol sétáltat minket.
0: Tesi bácsi, tudom, hogy nagyon tetszik, szeretné, igen. Azért csak rácsörögsz, mit tudom, a Tastádira, nem?
2: De
0: mi volt a múlt, vagy nem tudom, ki volt még, hogy figyelj, mi van bent? Hát tudni akarjuk, hogy mi van bent. Jó?
2: Szerintem azt kéne csinálnod, hogy amikor bemész, te egyben megadod magad, és legyünk túl rajta, plusz utána csináltál ilyen élő balássókat.
1: Beszélgetés a börtönszínpadon.
2: Igen.
1: Bejárna Peller Marianért, dumálnátok ott.
0: Nem mondd, hogy azért egy mitől, vagy egy irányú utcatáblát nem varadsz föl a fenekedre, nem? Tehát, hogy...
1: Csak kifelé.
0: Vagy egy zsák utcatáblát. Hát valaknál bejelezném.
2: Akik ott vannak, nem ismerik a táblákat.
0: Legalább jelezném, hogy haver, egy haver. Hát az utca egy irányú, te most szembe mész a forgalommal. Szembe nem megyünk a forgalommal, értve vagyok. Nem tudom, szerintem tök máshogy képzeli az ember ez a ha jönne az üstökös, akkor még én akkorát szexelek, meg eszem iszom dínom nálam. Dehogy is, dermedve ülsz otthon, lefagyva, és semmi nem jut eszedbe valószínű, nem? Tehát nincs ez az utolsó, na majd akkor most én még hú, de nagyon meghajtom azt az utolsó napot. Szerintem biztos
2: szerintem
0: nem.
2: Szerintem sincsen, szerintem az van, hogy ott nagyon izé, ott nagyon sajnálod magad, próbálsz mindenkinek a lehető legtöbb, nem tudom, ilyen impulzust adni még magaddal kapcsolatban, hogy emlékezzenek rád, és aztán pedig összeszedett magad az utolsó órában, nem? Tehát ezt tudom elképzelni, hogy... És ezt nem lehet, hogy izé, hogy már felhatsz magadnak csomagokat?
0: Hogy előre
1: belőle. Utálsz a postán.
2: Igen, és aztán szóval, akkor rossz helyre vittek.
0: Igen, ezek inkább behajtani tilos. Ne, jó az egy irányú utca is, vagy az nem jó? Az hülyeség.
1: Hát egy irányú utca, az egy irányú utca be lehet menni.
0: Nem úgy.
1: A zsákutcába is. A zsákutcába is be lehet hajtani.
2: Én azt hittem, hogy így... Bocsánat. Mi az, hogy egy ilyen utca felfelett
0: legyen? Nézd már, hülye, még azt sem tudtam, itt van a seggére oda nézni. Hát ezt a barbot különöm, hogy egyet tudjuk, hogy egy irányú. A hülye barom. Elnézést, annyira meg volt, hogy ilyen rosszat tetováltam. Úgy értem, hogy behajtani tilos.
2: De akkor miért nem elsőbségadás kötelező?
0: Jobbkezes. Ez egy jobbkezes utca, haver.
2: Nem, az kurva az állat.
0: Ilyen főútvonal, haver, főútvonal.
2: Tudod, akkor van ez a két nyíl egymásra szemben, tehát ki ad elsőbséget a másiknak egy olyan
0: kép. A piros kép meg a fehér. ez a hülye még azt sem tudja, mit kell felvarratni. Hát ez egy kretén.
2: Szóval
0: kézed elnézni, rosszat varratnál. Na, az elmész egy tetkózsa, azt mondja, ez most vagy, igen.
2: De menni, és egyébként, nézd a ribbit.
0: Megjött, azt megjött a szöszi.
2: Van nálam egy platósi
0: hülye. Tényleg, hát ez nem jutott eszembe, mert behajtani Tiloska, nem egy irányú, de hülye vagyok.
4: Jól mondom.
0: Hát ez...
2: Nagyon szeretem, hogy nézd, nagyon-nagyon maga biztosan.
0: Nagyon, gyerekek. Az engedélyköteles útszakasz. Az engedélyköteles útszakasz se rossz. De most nem. Az hülyeség. Engedélyköteles útszakasz.
2: Van azt, tudjátok, amikor csak bizonyos súly felett engednek be.
0: Kirakom, hogy egy behajtani tilos, fehérrel, piros kör, és 3,5 T.
1: Ha meg vagy, akkor jöhetsz.
0: Az, hogy az egy irányú a biciklisek mehetnek szembe. Jézus Isten, bicikli, te jó Isten! Hát szorul a gyomrom.
2: Hát ez nem csodálom.
0: Nem minden sík. Kivéve célforgalom. Hát egyébként kivéve célforgalom. Azt sem az, a kivéve célforgalom. Ez a hülye főre, hogy hát célforgalom.
1: Egy magánutat varra.
0: Magánut, az jó.
2: Mit érzi, Dávid, most lehalkítottad. Én nem adom a nevem. Nem is sem lesz az ember.
0: Nem rossz az útszükület. Az
1: útszükület. Nem jó a főhívás, hogy az még.
0: Útszükület. Hát kicsit szétbontjuk ezt az útszükületet. Jézus Isten. Hát, majd fizető szakasz.
2: Útszükület van a kettes cellában.
0: A fizető szakasz az egyesbe. Újonc. Úgy látom, fizető szakaszt van.
2: Az egy ilyen lakópihenő vezet.
0: Gyerekek, én csak táblákkal a seggembe mennék be. Fölvaradték 8 táblát, egy valami csak megállítja őket.
2: Istenem.
0: Szóval
2: csak megállítja őket.
0: A 8 táblát fölrakatok valahogy, csak megállnak, érted? Vadveszély. Na jó, csak akkor nincs.
2: Körforgalom.
0: Szarvasátjárás. Sárfelhordás tábla. Én azt is adom egyébként. Na jó.
2: Ez a sziklaomlásos.
0: Jó, fölrakom azt is. 8 táblával megyek be. Nagyon jó, gyerekek. Okay.
2: Ez inkább egy menünek hangzik a mondjásra.
0: Válassza ki. Tehát kérek, válassza ki, és akkor megvagyunk. Tulajdonképpen mit kell feltenni. Csomagot csomagolhatunk? Nem vihetünk be csomagot. Nem viszünk be csomagot. Aha, hát ez kell.
2: Pedig az alagútban minden befér.
0: Teljesen jó.
1: És maximum 20 km per óra.
0: Igen, egy maximum 20-as.
2: Istenem, az omlás veszélyt tetszik. Szerintem legyen az omlás veszélyt.
0: Berakjuk az omlás veszélyt, jól van. Oké, hát akkor egyelőre ezt nem fejtettük meg, tehát nincs nagy katarzis, az van, rájöttünk, nincs nagy katarzis.
2: Én még tényleg segíteni, hogyha bekened magad disznózsírra, tehát az egész testedet, ugye ezt legális, de úgy mész be, hogy te vagy olajozott, vagy valami, akkor lecsúsznak rólad az első 24 órában, akár
0: próbálkozunk. Ez már csúszik, mint a szappa, nem? És mindig kicsúszok a kezéből. Kicsúszok. Ez már szökik.
2: Ez nem lehet, egy kőolaja, nem tudom, mi az, ami a legtartósabb.
0: Valami nagyon durva. Folyékonya.
2: Csak hogy látni, hogy így mész kézről kézre. Nem hiszem, ezt nem hiszem.
0: De azt hiszem, ha felrakatok még egy szélzsákot, az lehet, hogy segít. Na oké, telefon gyerekek, adjunk kulcsot. Adunk kulcsot, vagy nem adunk kulcsot?
2: Hát ilyen lesz a börtönben.
0: Nem lesz a börtönben. Viszont közben csak, ugye hát itt egy órát szenteltünk annak, hogy kiválunk Magyarországból, Nyíregyháza környékén, kiasítunk egy részt, és megalapítjuk ugye a Ráskólendet, ugye ebben akadtunk, mert hogy onnan indultunk arra, hogy Eszter örökölt. És azt hittük, hogy földet, aztán kiderült, hogy földet is, meg egy kis adósságot.
1: Igen, meg nem nagy földet, az egy fontos.
0: Meg nem nagy földet, és hát kialakítottuk a Ráskólendet, meg lett a fizetési eszközünk, meg lett a dűlőnk, az édességünk, mindenünk meg lett, és itt pár dolgot betápláltunk az AI-nak, gyerekek, és egy olyan himnuszt rakott össze, hogy rájöttünk, hogy itt mindenki AI-jal fog zenét szerezni.
1: Bizony, még ez is jó lett.
0: Megvan a himnuszunk is.
2: Na? Tényleg fog fulladni.
0: Most akarod?
2: Valami előző értemből felszakadt valami.
0: Följött valami. Most akarod a himnuszt meghallgatni? Meg, csak hallgassunk be, hogy mit írt az AI, hogyha lenne Ráskolán. Igen, Feri betáplálta. Írunk egy dörtibet is majd, mert ez ilyen kis kedves. Mutatjuk, hogy mit csinált az AI. Figyeljetek!

0: elkezdtünk.
1: Gyerekek, ez ennyire durva, hogy ez 5 perc alatt megírja az AI, hogy itt 5-3 éven belül mindenki AI fog zenét írni meg szöveget.
2: Figyelj, nincs benne rím, meg szaxofon, hát, de nem volt a szükség.
1: Nem jött jól ki mindenhol azért prozódiailag a dolog, de hogy egyébként meg maga hangulatban pikpak ritjent egyet. Úgyhogy
2: jöhetnek a telekvásárlási kedvezmények.
0: A kérelmek, és akkor... állampolgársági kérelem.
2: Jó, intézem.
1: Igen, az a durva, hogy egészen megdöbbentő, tényleg.
2: Az a durva, hogy ez egészen
1: megdöbbentő. Az a durva, hogy ez tényleg ijesztő, hogy félelmetes, hogy mit ír.
2: Szóval ezért lett háromszor annyira.
1: Igen, még egy napot foglalkozol vele, szöveget átíratod.
0: Átíratod, hogy legyen benne rím, dörtire veszed. Igen.
2: Meg kell bele reppelés, tehát ezt ne gondoljuk, hogy nem ez benne a rebbetét.
1: Mindent belerak. Na jól van, jövő mindjárt 3 perc, pontosan 9 óra, még egy kulcsot adunk, úgyhogy tessék jelentkezni.
2: Ez már a cellátóz,
1: ez Balázs. Ez már oda lesz, így van. Ha még bírjátok erővel, akkor hívjátok a telefonszámot, aki 10. ügyes és szerencsés, az kap egy kulcsot, mi pedig itt vagyunk mindjárt a hírek után.
3: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új kupra.

még a rádió egy konténer. Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: ország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
3: Újítsd meg az otthonodat a JUSK nagyszerű ajánlataival. Termékek széles választékával rendelkezünk, és most 30-60% kedvezményt kínálunk számos törölköző 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre, és 30-60% kedvezményt számos díszpárnára. JUSK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
5: A kicsik bélflórájának támogatása.

0: Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak. Önnek a
1: Protexin kell. Gyógyszer nekem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinton. MG. Find your more.
3: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
4: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
5: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mackey éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
6: Reklámot hallottak.
7: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
8: Az Alzó cégek számára is rengeteg előnyt kínál. Hihetetlenül széles áruválasztékot a laptopoktól a kávéfőzőkig. Kedvező árlistát rögtön a regisztráció után már 0 forint forgalomtól is. Ugyanazokat a garanciális feltételeket a cégeknek, mint amik a fogyasztóknak járnak. Egy szóval mindent, ami a munkához kell. Azonnal az Alzánál. Alza.hu.
9: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény. Ez csak a Metrodombét lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombit, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
10: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz, hiszen az Osan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
11: Készen állsz az őszre?
12: Akkor irány a Pandorfi Designer Outlet,
11: ahol csütörtöktől indul az őszi shopping hétvége. Vásárolj be az új szezonra az outlet árakból akár további 20% kedvezménnyel olyan márkáknál, mint a Coach, Boss vagy a Calvin Klein. Designer Outlet Pandorf. Vásárolj stílusosan!
13: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
14: Vásárolj most, fizes később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
7: Ma is 17

0: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a rádió egyen.
2: Megszólalt az ügyészség Hankó Balázs ügyében. Új pályázati program indul a fogyatékossággal élők családjainak. Közös filmnézéssel ünneplik a Macskafogót. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Megszólalt Hankó Balázs ügyében a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség. Azt írták, a volt minisztert különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés büntettével gyanúsítják. Azután hallgatták ki, hogy a politikus mentelmi jogát a hét elején felfüggesztették. Az ügyészség gyanúja szerint a nemzeti kulturális alap pénzét választási kampány költségekre és személyes célokra is fordították. Hankó Balázs az őrizetbevétel és a gyanúsítás ellen is panaszt tett. Több mint 460 millió forintból javítanák a fogyatékossággal élők és családjaik mindennapjait. Új pályázati program indul, abban az érintetteket segítő szervezetek juthatnak támogatáshoz. A pénzből egyebek mellett segítő és terápiás kutyák kiképzését és alkalmazását finanszírozhatják, de fejleszthetik a fogyatékos gyerekeket vagy felnőtteket nevelő szülőknek nyújtott szolgáltatásokat is. Országszerte közös rajzfilmnézéssel ünneplik pénteken a 40 éves Macskafogót. A magyar animáció ikonikus alkotásának jubileumához mozik, művelődési házak, kulturális központok és klubok is csatlakoztak. A vetítéseket online is követni lehet, mondta Ternovszky Zita, az esemény egyik szervezője.
3: Nemzetközi szinten is csoportos vetítések készülnek. Az a cél, hogy egyrészt a mi generációnk, akik ugye ezen nőttek fel, és azóta is idézik ezt a filmet, át tudják adni a következő generációnak, és a világ bármely pontján legyen az ember, egyszerre nyomja meg a play gombot. Emellett egy közönség találkozó is szerveződik a Pannonia filmstúdióban, ahol ez a film készült.
2: Már majdnem 200 iskolát érintettek a franciaországi diák tüntetések, amelyek több helyen összecsapásba torkoltak. A rendőrök több mint 160 embert tartóztattak le. A tiltakozások egy hete egy párizsi gimnáziumban kezdődtek a betöltetlen tanári állások miatt, majd országszerte átterjedtek más intézményekre. A diákok a tanár és forrás hiány mellett az épületek állapota miatt is elégedetlenek. Követeléseik között szerepel egyébként a mobiltelefon tilalom enyhítése is, valamint a menzai ételek minősége. Javítása. Szép napos időre készülhetünk, ma mindenhol 24-25 fok körüli csúcsokban bízhatunk. Az ország nyugati felén élénkül majd meg csak a szél. Holnap is csak fátyol felhők takarhatják a napot, a szél is mérsékelt marad, a hűvösebb hajnal után délután pedig akár 27 fokot is leolvashatunk a hőmérőkről. A hétvégére is hasonlóak az előrejelzések, szombaton és vasárnap is kiránduló időnk lesz. A jövő hét még bizonytalan, de úgy tűnik hétfőn sem lesz érezhető változás, és marad a szárazabb idő a hét első felében.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Blaskó Eszter, Feri bácsi,

0: azt írja Simi, jó reggelt. Én beszarok ezen a rádión, minden héten mérik a hallgatottságot. Nem, egyébként az, hogy most ilyen gyorsan telnek a hetek meg a hónapok, hogy nem veszed észre.
1: Hát kettőt azt... mérünk, kettőt nem, már
0: igen,
1: két hetet.
0: Azt két hetente val... mérünk már? Hát... Ja Istenem, milyen jó lenne, már ez is egy kicsit így modernizálódna, digitalizálódna. Amerikában, vagy talán Németországban már olyan rádiós mérés, hogy van egy karszalagod. Fölrakja 1000 ember, és digitálisan megméri neked, hogy ki mit hallgattál.
1: Így van.
0: Figyeli a podcastjédet, figyeli a kocsidat, figyeli a letöltésedet.
2: Ne figyeljenek.
0: Minden figyel, és a végén csak így leadod, vagy letöltik a karszalagról az infót, és megmondja, hogy ennyit hallgattad ezt a rádiót, ennyi ebben az órában, ebben a műsorsában, itt ennyit, tök-tök reprezentatív az egész kutatás, meg felmérés. Digitálisan mérlik, igen. Tehát ez a... Na mindegy, hát egyszer ez is biztos, hogy meg lesz. Itt vannak a rádiós mérések. Tényleg sokat mérnek minket, igen, minden nap. Szinte minden nap. Na, igen, Anna van itt velünk. Hello, Anna, jó reggel.
3: Jó reggelt, sziasztok, Anna vagyok.
0: Szia, Anna, mi a helyzet?
3: Nagyon vártam, hogy bekerüljek, nagyon boldog vagyok. Dolgozok, munkában vagyok, nyírom a kutyákat, itt vannak ők is, szurkolnak, hogy én legyek a tizedik.
2: Milyen kutyákról beszélünk pontosan?
3: Kettő francia bulldog.
2: Az a balázs
0: kedves kutyája. Istenem, milyen fekete-fehér, vagy fekete, vagy milyen?
3: Az egyik fehér, a másik pedig, hát ez a kékes beütésű.
0: Ó, de ez szeretem őket. És azok a kutyakozmetikában azok, amit kell csinálni, nem nagy a szőrük, nyírni kell, azt nem nyírják.
3: Nem, a rövid szőrűek sajnos sokkal jobban hullik a rövid szőrűnek a szőre.
0: Ja.
3: Úgyhogy őket furminálni kell, kifésülni az ajszőrt, fürdetni. Igen, így van, a
0: furminától. Édesem, nagyon szeretem őket. A francia bulldogok nagyon cuki. Cuki kutyák, igen. Az enyém sajnos elpusztult.
3: És 9-én lesz a születésnapom, és nagyon-nagyon várom, hogy ott legyek. Kiveszem a gyerekeket az iskolából,
2: itt
3: és
2: kell.
3: Megyünk együtt családosan.
0: Családi kulcsnyitás, vagy konténernyitás,
3: igen,
0: tényleg?
3: Igen, így van.
2: És a gyerekek gurulósak?
3: Gurulósak, nagyon tudnak. Minden beletesznek.
0: Neked is gurulnod kell, ha te nyersz.
3: Hát, semmi akadálya nincsen. Gurulod.
0: Jól van. Mondj egy szlogent akkor gyorsan.
3: Rádió 1, csak igazi mai sláger.
0: Így is van, nagyon jó. Oké, akkor megvan a kulcsod, és találkozunk egy hét múlva.
3: Nagyon boldog vagyok.
0: Pénteken.
3: Azt leszünk.
0: Jó van. Sok szerencsét, nyíljon ki neked a konténer. Drukkolunk.
3: Köszönöm szépen.
0: Ciao.
1: Hello.
0: Hello, hello, hello, Anna. Szia, ciao. Na gyerekek, ugye itt van az új Cupra. Ugye?
1: Igen.
0: Elektromos személyet. Ez a Cupra Raval, gyerekek, gyönyörű.
1: Nagyon szexi, nagyon szép, nagyon menő, nagyon jó.
0: Minden. Nagyon szép, négy főrészére szóló családi pihenés, hét éjszakával, Bosch Professional, elektromos szerszámcsomag, Gorenje háztartási gépek, ütőszekrény, szállítógép, mosógépár, elszívósító, injekciós fűzőről, a pikrólámos idő, Hisense gépek, okos tévék, folt és gőztisztító készülék, Grieri klíma beszereléssel, fú, hát komoly a lista. Ezt mind valaki elviszi. Wow, de szeretem ezt. Ez egy nagy nyeremény. Ez egy
2: de
0: nagy
2: ha
0: nyeremény.
2: Nem lesz meg a kulcs, akkor az egész Ráskullandban fog végződni.
0: Így is van. Akkor visszük mi.
1: Lázzuk.
2: Jó? Lesz,
0: jelen pillanatban mondjuk a Dunapláza körül lakóknak, éjszaka nem alvóknak, üres a konténer. Jó? Nem állunk neki, nem feszítgetjük. Nem flexeljük le a konténert. Nem nyúlunk hozzá, oda megyünk, megsimogatjuk, elmorbolunk egy imát, bevonzzuk, bemantrázzuk, de nem bántjuk. Nem bántjuk, ott a totál, ott a totál! Tedd vissza,
1: mi közben rendezel? Vagy
0: ott a totál! Tetéti, tetű, átáltá.
4: Tudtam nektek, jártam arra egyik nap. Nagyon jól néz ki, hát
0: ott
4: gyerekek, ott mentem el előtte.
0: Nyitás október 9-e, 6 és 10 óra között, rádió egy konténer. Fú, de
4: rajta
0: klassz.
4: Vagytok mind a négyen, gyönyörűen, ott virít, emberek szagolgatják, nézegetik. Köröznek azt, körülötte.
0: Azt a mindenségét neki.
4: Nagyon jól néz ki. Igen.
2: Ez ott van már a Dudaplázánál?
4: Ez a Dudapláza.
1: Ez ott
2: nagyon, nagyon szép. Igen, néz igen. Ki.
0: Meg. Nagyon szép, tényleg szép, tényleg jó. Úgyhogy jövétek kívánjuk, én remélem, hogy nagyon fog örülni, meg abban is bízom, hogy jó helyre megy. De jó helyre megy, általában azért ezek jó helyre mennek, szóval szerencsénk van. Milyen időnk lesz, Ferenc?
1: Nagyszerű, napos, este hideg, vigyázzál, mert taktus lesz az orr.
0: Köszönjük szépen.
5: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Aha. Elkezdték utalni a dízel támogatást.
0: Igen, kapjuk, hogy márciusban eladtam az autóm, de megjött a támogatás.
1: Igen, és azt is írják, hogy van egy kis káosz itt ott.
0: Igen, ma kezdték utalni a dízel támogatást, kíváncsi, hogy hányan kaptuk, ugye nincs, vagy nem is volt dízel autó, azt mondtam, egy kis káosz. Jó, de legalább utalnak gyerekek, oké, ez rendben van, viszont valaki eladta az autóját, és úgy is kapott. Úgy is kapott. Ott a totál, ott a telefon. Ja?
1: Mondd el, hogy milyen.
0: Nem, én nem mondom el, én nem kerülök címlapra már senki által. Ha ti elmeséljétek a történetet, rendben, én már nem mesélem el. Nem, meg se szólalok ebben a megszólásban. Tessék. Én már nem olvasom el, hogy én beszóltam, meg
2: is leszóltam. Úgy is, de milyen nők vannak ezen a színpadon. Jó ég, figyelj, ez ránézek, ez egy több milliárd dollár a színpad.
0: Minden mondatomat kiforgatják.
2: Szeretném elmondani, hogy Celine Dion mennyire jól van. Tudjátok, hogy jól az a betegsége.
0: Igen, de nagyon jó.
2: Szobor.
0: Megbeszéljük ezt a jelenséget? Beszéljük meg?
2: Azt történt, hogy a L'Oréal, ugye ezt a témát, ezt Balázs hozta be.
0: Akkor a rohadék vagy, de tényleg akkor a rohadék.
1: Amiket mondott a szünet alatt, hát na mindegy.
2: Tudom, nincsen semmilyen fék ezen a vonaton. Szóval, hogy
0: a vonaton nincsen, ott a telefon. Na, szóval, hogy mi történt? Ugye mi történt? Jó vagy nem, etikus vagy nem? Akkor beszéljük meg, ugye? Tehát nézd meg, tehát egy óriási narancsárga telefon. Ugye van ott egy L'Oréal bemutató Párizsban, 2026, ez a párizsi Fashion Weekend, egy ilyen hatalmas.
2: Andy McDowell.
0: Figyeljetek, tulajdonképpen...
1: Hát a legnagyobb sztárok tényleg, akik a márka életében ugye előfordultak.
2: Milyen...
0: Pierce Brosnan, igen.
2: Ott van Percy. Jön a nevét, Pirinja Chopra.
0: Pirinja Chopra is ott volt. Tehát ez egy L'Oréal párizsi divat bemutató, ugye? És ott fölvonulnak a minden országból, fölvonulnak a L'Oréal arcok. És ugye Celine Dion körül körbe gyűltek a hírességek, Eva Longoria, Kendall Jenner, Andy McDowell, Heidi Klum, ezeket, én legalábbis ezeket ismertem meg, meg nyilván egy csomó influencer. És mindenki tapsol, mindenki örül.
2: Gyönyörűek ezek a nők, gyönyörűek.
0: Gyönyörű ruhák, gyönyörű a kifutó, hát az egész azért Párizsban vagyunk gyerekek, az Eiffel-torony lábánál. Mögötte, tehát hogy tényleg egészen elképesztő a ruhák, a hajak, a sminkek, gyönyörűek a nők, és volt, van valaki, aki Magyarországról ment ki. Ennyit tudtam elmondani. Nem olvasom el holnap, hogy én beszóltam, mert szóltam be. Én jelenségekről beszélek, és csak elmesélek híreket, hogy ez történt. Nekem ezzel semmi bajom, én is ezt csináltam.
1: Sőt, támogatod.
0: Sőt, támogatod.
2: Ez volt azért helyes, helyteles.
1: Az szóval van valaki, aki itthonról ment erre.
0: Hogy néz ki a Kendall Jenner?
2: Gyönyörű mindenki, gyönyörű.
0: Jézus Isten.
2: Mi a bajod?
0: Nem, milyen ruha van rajta, minden átlátszó. Hogy milyen az a ruha?
2: Bezeg, akkor én vettem fel, nem szegedek.
0: Azt mondtam, takarják.
2: Milyen gyönyörű. Nem ezt mondtad amúgy, de mindegy. Jó.
0: Milyen gyönyörű a Kendall Jenner, úristen.
2: Nagyon szép, de mindenki nagyon szép. És amúgy az Andy McDowell nagyon szép, a gyönyörű őszhajával. De nézzem, milyen szép.
0: Na, de hogy mi történt valójában?
2: Azt történt, hogy a Ramona felvitte a mobiltelefonját, azt ott fotózkodott, miközben ők ott sztárkodtak, meg mindenki nagyon kacagott, amerikai hollywoodi stíló volt, és Ramona pedig azt érezte, hogy ezt ő is megörökíti, egy olyan perspektívából, ami csak neki volt.
0: Igen, kérdezem én, hogy baj-e, ugye az a protokoll, hogy fölmennek ezek a színpadra, ott mindenki örül, tapsol, ünnepli Celine Diót, és senkinél nincs.
2: Celine Diót.
0: Mindenki nagyon ünnepli. És egy valakit látsz, Ramit, akivel egy tök cuki teremtés, meg az égény, a világon semmi baj, egy borzasztó nagy narancsárga mobiltelefonnal.
2: Hát nem sérülhet meg a készülék.
0: 50 L'Oréal nagykövet között elképesztő csodás csajok, sminkbe minden, fogja a mobiltelefont, fölemeli, és körbe telefonozza a világsztárokat. Úgyhogy senkinél nincs telefon, ez egy kifutó, egy ünnepség, mindenki tapsol, mindenki mosolyog. Ez egy nagy szentségtörésem.
1: Hát kivéve, hogyha ez a koncepció része, én ezzel menekülnék, hogy engem bízott meg a rendező, hogy belső videót készítsek a dologról. Nem,
0: nem
1: illik,
0: szabad
1: nem
0: ilyet,
1: illik
0: nem?
1: Fölvinni.
0: De én nem tudom, mi a protokoll? Van ilyenkor?
1: Hát senki amikor más jó, nem vittem
2: senki Christian Dior arca volt.
0: Hogy volt? Mi volt, amikor te? Amikor a Chanelnek dolgoztál. Mi volt
2: Chanel dolgoztam. Akkor mindig az, hogy csak vezetékeset lehetett felvinni. Ez nagyon fontos.
0: Társázolsz, húztad magad után. Jó, valószínűleg az Andy McDowell megszokta a Heidi Klumot, ugye? Valószínűleg a Celine Dion már megszokta Eva Longoriát.
1: De amikor még nem szokta meg, és először álltak színpadon, akkor se vitt föl telefont, mert nem viszed föl.
0: Valószínűleg Kendall Jenner megszokta már kis Ramonát, nem? Tehát, hogy...
2: Szerintem a szervezőknek eszükbe se jutott, hogy ez előfordulhat, és nem szóltak neki.
0: Na de hogy viszed föl, eldugod? Hova teszed? Hát a destékbe mész föl?
1: Ő rajta egy ilyen, ne látod, egy ilyen fehér felső. Balonkabátja volt. Balonkabát, aminek van sebe.
0: Azt hittem, egy kecsó hátizsákkal, tudod, az lett volna legjobb.
2: És mi van akkor, hogyha... Ő ezt a telefont kiúzta Éva Longóriából.
0: Edi, nyomd már ki magadból azt a telefont, azt az iPhone-t, amit odaadtam neked.
2: És akkor úgy sikerült. Amúgy tulajdonképpen ez egy nagyon értékes perspektíva, mert hiába volt az 1000 fotós és videós, de ő egyedül volt a színpadon, aki ugye szintén egy másikat
0: videózott. Nekem tűnik csak egy kicsit olyan magyarnak, de hogy közben én meg arra, amit nagyon kedvelem, meg vele egyáltalán nincs bajom, csak valahogy leüt arról, hogy ott van 40 világszár, senki nem mobilozó, senki, mint csak a magyar csaj, fönt egy maroknyi tégla telefonnal.
2: Szelin, ide
1: nézze, jó, hogy nem kért autogram.
0: No,
1: elnézést,
2: egy kedves. Innen, egy jó, ne, énekel,
1: Kendall, gyere
2: ide. Az durvább lett volna, hogyha a selfie videót csinálod, hogy háttalál, és így magáról.
0: De akkor valószínűleg az is megtörtént. Hát ott a kép, Rami is egyébként egy tök jó fekete fölsőbe, fehér ballonkabátba, egy téglaméretű iPhone-nal fotóz arcom minden világszer.
1: Jó minőségűt akar, tehát nem egy
0: szemben. Ez egy bátor magyar lány.
2: Ő lett volna jó.
0: Ő az egyetlen bátor. Attól, mert a többi beszari.
1: Nem
0: ő körbefotózta. Kinek van ilyen közel fotója Celine Dionról, meg Kendall Jennerről? A magyar lány megint ki a tökös? A magyar.
1: Oda néz.
0: Ott van. Egy darab rózsa, egy darab narancsárga telefon fönt a Ramiért, figyelj, körbe. Mindenki nagyon énekel, nagyon tapsol.
1: Ez a kis magyar rög valóság, gyerekek, hogy mindannyian mi magyarok egy kicsit így
2: de hírjuk fel,
0: mondok valamit. Meg ott vagy te. Te ott vagy most. Ki ott vagy? Al Pacino, Robert De Niro, ki az kedvenc, Miguel, mi Szakács.
1: Isten keresnék én ott.
0: Mert.
1: Bevétlő összekeverték a neveket.
0: Elnézték a meghívódat, és te is oda került.
2: Neked a kartának vagy, különösen az arcai. Különösen vagytok egy nagy márkának az arcai.
0: Tessék, te ott vagy. Mondjuk
2: egy
0: látássérült, egy
2: vizetvizadási probléma.
0: Egy inkontinencia, gyógyszertáró, Robert De Niro, Al Pacino és te. Ott vagy a színpad, és ott van még Gerard Depardieu, meg Russell Crowe.
1: Fogom a Gerardot, egy közös fotót készítek
0: nem
1: vele.
0: Mondd, hogy nem csalom össze valahogy én is a telefont, így alulról érted, így a tököm mellől, valahogy nem fotózom körbe Al Pacinót.
2: Nem lehet? Nem lehet az volt, hogy a Ramonet külön tartották külön helyen.
0: Nem mondták neki semmit.
2: Oda felment a színpad, de meglátta, miről van szó. Hoppa, jól látok.
0: Ki az ott a Kendall Jenner? Oda néz itt a Celine Dion, és állat csinálják már egy selfit.
2: Még ha az esztergályos Cecilia is itt lenne valahol.
0: Nézd meg, hát, és ott arra, de és egyébként nem titokba csinálja. Ilyen egy igazi magyar
1: ennyi
0: lány. Ennyi, oda megy, arcon fotózta ezeket a pucoskodó celebeket. Hagyjad már.
2: Lefelé belemarkod az ingyen csokiba, azt hazajön.
0: Gyerekek, tudjuk, hogy mi történik. Hívjuk már föl, amit kérdezzük meg. Na, mondjál, Ramona, hogy történt ez az eset? Jó. Gyerekek, soha büdös életben nem leszünk ám ilyen világszárokkal egy színpadon. Ez nagy dolog. Ugye, mert őt is kivitte a márka.
1: Menekülni.
0: De milyen menő ez a rendezvény? Azért a párizsi Eiffel-torony alatt. Ekkora világszárok, ezek a ruhák, az a világítás, az a kifutó, ahogy meg van csinálva. Hát azért extra. Hát ez most azért én is...
1: Pont ezért szúrni még jobb. Figyelj,
2: ahogy arra, hogy nézem a színpadot, ez semmiben sem különbözik a 9. keleti SZTK-tól.
0: Abszolút, tehát, ugyanaz, mint a Fási Miss Universe. Ugyanolyan ruhák, ugyanolyan hajak, abszolút. Tehát, hogy... Na itt a Rami, mindjárt megkérdezzük. Szia Rami, jó reggelt!
6: Hello, jó reggelt! Sziasztok!
0: Hogy sikerültek a fotók? Jók lettek?
2: Betegesse
0: rajta
2: mindenki?
0: Úristen,
6: sajnos nem hallottam az elmúlt pár percet.
0: Csak azt mondtuk, ilyen egy igazi magyar lány, ő megmutatta. Ő fölvitte a telefon.
1: Nem sutyiba, nem dugiból értett, hanem bátran vállalva magát.
6: Na várjatok, egy pillanat. Igen, gondolom, most a telefonos részről beszélünk. Igen, a legvégéről. Jó, én ugye nadrágban voltam, amikor egyedül mentem a kifutón, akkor természetesen nem volt nálam telefon. De aztán nem mertem lerakni a telefonomat, mert féltem, hogy ott óriási káosz lesz, és nem lesz meg. Nem azért, hogy nem
0: gondoltam.
6: Mondhatják meg, hogy ki lesz az. És,
2: ki volt a dublőre Celine Dionnak?
6: Nem tudom, egy francia hölgy. Egy idősebb francia hölgy, de fogalmunk nem volt, hogy ki lesz az esti fellépő. És akkor kint voltunk, észrevettem, hogy a telefon akkor a zsebemben. Hát mondom, egy életem, egy halálom. Úgyis divat az, hogy a színpadról lehet videózni. aztán feltűnt egy 30 másodperc múlva, hogy gyakorlatilag tényleg csak az én kezemben van telefon, de mondom, hát most már akkor végig csinálom, és egyébként újra csuki
0: vagy. Én ezt bírom, ezt a bátorságot. Ha már ott volt, te végignyomtál. Ez egy nagy világsztár, a Kendall Jenner, Heidi Klum, Eva Longoria,
6: Celine Dion. Jó, de rajta olyan ruha volt, hogy nem lehetett náluk telefon. Lehet, hogy ők is videóztak
2: volna. Gyakorlatilag provokáltak téged a ruháddal.
0: Igen.
6: Figyeltek, viszont mindenki tök jól reagált, hál' Isten nem részesítettek megrovásban, egyelőre úgy tűnik, hogy megúsztam ezt a helyzetet, de Celine Dion elképesztően cuki volt, megvan a videó, oda jött, belenézett a kamerába, észrevette, hogy videózok, és csókodok,
0: és fintegetek. Beszélj
2: már még arról, és mi volt még a zsebedben?
1: Hát egy rántott húsos zsebje.
0: Igen.
2: Volt a benne zsebre, a másik, hogy esetleg néhány Kinder Bueno, mit tudod bekerülni?
6: Nem, de tényleg elképesztő élmény volt. Örülök, hogy a lényegét megfogtátok a dolognak. Egyébként féltem ettől, hogy amikor lejöttem a színpadról, kint volt velem a L'Oréal magyar nagyfőnöke, és kérdeztem, hogy szerinted ez probléma volt? És ránézett, és mondta, hogy dehogy is.
2: Sem mutatta a hátét.
1: És összesítja a szerződést.
0: És fogta a szerződést.
6: Tudjátok, mint a Diktátor című filmben már mutatták hátul, hogy vége.
0: Az lett volna jó élőző valakivel, aki itthon maradt. Az
6: persze, az még
0: ilyen néz már, hogy mikik vannak itt, igen.
6: Hát figyelj, ez így történt. Egyszerűen azt éreztem, hogy lehet, hogy soha nem lesz még egy ilyen pillanat az életemben. Meg is éltem, de közben rögzítettem is mindent.
0: Menő volt. Azért ez a Kendall Jenner tényleg gyönyörű. Szóval,
6: úristen, figyeljetek, de hogy ő élőben is, és képzeljétek, mielőtt kimentünk a kifutóra együtt, oda akart menni a fodrász, hogy megigazítsa a helyet, és mondta, hogy dehogyis, előre dobra, hátra a fejét, és ilyen úgy állt a haja, mint amikor én 3 óra után felállok a fodrászékből, de komolyan. Tehát a csaj zseniális, tetőtől talpig, és brutál jó fej, képzeljétek el, emlékeztek az Elhajlási engedély című filmre?
0: Igen.
2: Az a lényeg,
6: hogy a pasinak is, a férnek is van egy hete, amikor azt csinálom, amit akar, meg a feleségnek is, és hát nálunk is van ilyen a férjemmel, de természetesen a listánkon olyan emberek szerepelnek, akik elérhetetlenek, nálam például Ryan Gosling, de a férjem listáján fenn van Kendall Jenner, és ezt elmeséltem neki a backstage-ben, és annyira cuki volt, hogy csinálta Máténak egy videót, és köszönt neki a videóba, hogy hello Máté.
0: Nagyon jó.
2: De hogy a Balázs listáján is felmond véletlenül, hogy esetleg legközelebb találkoztok.
0: Igen. Azért mondhatni tényleg a felhozatal nem egy sztorigála. Szóval azért, akik ott voltak, az se rossz, de azért ez komoly felhozatal volt.
6: Jó. Tényleg, nagyon jó fej volt mindenki.
0: Mi szerettük ezt a fajta magyar vircsaptot, ezt a fajta bátor hozzáállás, hogy senkinél is telefon. A magyar lány az körbe telefonál.
6: Jó, igen.
2: De végig megkérdezted, hogy airdropon küld át a videót, akkor mi állt?
0: Szerint mit mondott? Bluetooth-on fogadta, vagy hogy mondott?
2: Vagy csak simán meg kell tegelni őket, aztán csak.
0: Igen. Rakták ki erről képet? Az tényleg kim van az Instádon? A maga, amit itt fotóztál? Mert látom, az eseményről van, amikor olvastam ezt.
6: Nem, ma terveztem kitenni, mert tényleg sikerült mindenki.
1: Igen, most megágyasztom neki, mert.
0: Na, most már akkor lássuk, hogy mi született egészen közelről. A belső videó jöjjön. Jó, megnézzük.
6: Jó, rendben, oké.
0: Puszi, csáv. Ez a magyar vircsap, gyerekek. Nekünk nem mondják meg, hogy mi hol telefonálunk, meg hol nem telefonálunk.
2: De ez egyetlen provokáció volt. Miért adnak egy magyarnak zsebet, ha nem akarja, hogy telerakja?
0: Nem ismernek minket. Ahol zseb van, az tele van.
1: Leteszed a telefon, de ne ugye ellopják.
2: Hát fél nézzék körül, kik vannak ott. Hát figyelj, mi volt egy iPhone 17-es? Hát na.
0: Most ott állok a Federer, a Nadal, igen? Meg a Djokovic, meg a Murray, meg a Becker, meg a McEnroe között. Hát nem mondta, hogy lopottan azért nem izé fotózgatok én is. Melkasból ilyen nyomorultul. Hát kelet-európai kisország vagyunk, nem vagyunk hozzászokva. Ezek itt ismerik egymást, minden héten együtt partiznak, érted? De itt a Balkánon, közel a Balkánhoz, nem? Hát nem vagyunk hozzászokva.
2: De ez olyan,
0: hogy vasfüggöny mögül jövünk.
2: A Federer ellen egy házi bulin, és akkor még visszafordul, és rácsipognál a kocsira, hogy be van ez zárva. Tudod, hogy...
1: Igen. Aztán de húcsút vagy, látom rajta.
2: Ez olyan, nem hogy a telefont félteni emberek környezetben, ez kemény ugyanez. Na jó, azért becsuktam, rendben van.
0: Itt írja alatt is igaz, hogy ez az a szituáció volt, amikor annyira izgulsz, hogy azt hát, hogy megnyomod a gombot, körbeveszel mindenkit, és nem indítottad el a videót, és látod, hogy 0-0-0-0-0, mert félre nyomtál, annyira be vagy tolva.
2: Meg hogy van 3 üzenet a férjedtől, hogy nem vettél tejet.
0: De meg ott állsz, hogy Kendall Jenner-ről egy színpadon.
2: Gyönyörűek. De mindenki
0: gyerekek, fia, mindenki azért nagyon tudják ezt. Tehát azért az, hogy ők Párizsban az Eiffel-torony lábánál ilyen ruhák, ilyen hajak, ekkora világszárok, az a kifutó. Tehát, hogy mennyire meg tudja azért ez a márka is csinálni ezt az estét. Ehhez nyilván adott mindent. Olyan sztárjaik vannak, annyi pénzük van, olyan reklámszerződéseik, meg hát egy divatmárka, tehát oké, rendben van, egy világmárkáról van szó, de csak ahogy a szelén végigjön azon a kifutó, nem? Hát azért nem.
1: Tehát az egész olyan.
0: Azért, szóval, és utána megérkeznek ezek a világsztárok, és senki nincsen túl sok ruhában, senki nincsen túl sminkelve, hogy Magyarországon egy sztorigálán látod ezeket az undormányos, ilyen habos-babos, ilyen borzasztó.
2: Azt mondtad, hogy tetszem neked. Azt mondtad, hogy nagyon jól állnak nekem ezek ilyen a színek.
0: Borzasztóan túl sok ruhát, és azt gondolod, hogy túl sok, itt meg mindenki pont az egyszerűtől szép, hogy csak van rajta egy olyan fekete ruha, de hogy annak az anyaga, a szabása, hogy az, hogy néz ki.
2: Teljesen átlátszó anyaga van, és
0: hogy elfelejtenek hozzá felvenni egy fehér zoknit, meg jó is a cipő, nem? Szóval, hogy az egész működik. Hát nézd meg ezeket a ruhákat. Nem beszélve nyilván a nőkről benne. Tehát, hogy hát gyerekek, igen.
2: Azért azt mondják, hogy legközelebb egy csővázas hátizsákkal fogja fejlődni.
0: Ramona, mit a hátizsákon? Már pakoltuk bele mindent, irány a színpad. Elő a paprikát, meg a fasírtos zsömbét, aztán majd szolgassák kicsit ott a színpadon. Én bírom arra, amit ez tökös, így kell. Így kell, neki nem mondják meg.
2: Nagyon cuki, meg amúgy tényleg az van, hogy abban a pillanatban, hogy ott vannak ezek az emberek körülötted, ez teljesen természetesnek érződik. Tehát ők a közeged lesznek, tehát mostantól neki most már a BFF-je, tehát a Celine Dion.
0: Igen, hát meg az van, gyerekek, azért tényleg mi nem ebben szocializálódunk. Tehát ezek a világmárkák nagykövetei, azért valószínűleg sok ilyen eseményen vannak. Ismerik barátnők, nem? Megszokták, hogy világsztárok vannak. De azért ez nem. Most azért kiszertünk, de fásiát, nem dúl se jó egy sztorigálán, de hogy azért ott is vannak húzó nevek, de hogy azért nem egy ilyen közegből jössz, szagy. Egyébként tökre értem. Kicsit pronyó, de tetszik.
2: Szerintem ez őszinte.
0: Tök őszinte.
2: Meg tudod, az van, hogy itt a Ramona rajongó volt, és amúgy figyelj, most mit tudsz lenni egy ilyen közegben? Hát csak rajongani tudsz ezekért.
1: És mit csinálsz rajongás közben videózol?
0: És videózol.
2: Igen, ő egy rajongó volt, és meghatódott ettől a helyzettől, megörültnek, és így elővette a telefonját.
0: Na jó, majd ha a vidászasszul leszerződtet, jó?
2: Jó.
0: Vagy a Masengó, a Head and Shoulders, egy világmárka arca lesz.
2: De L'Oréal nem sminket tud itt ebben a helyzetben?
0: De férfi vagyok.
2: És?
1: Mióta?
2: Az első kérdése, mióta vagy férfi, Balázs?
0: Jó, igazából nem vagyok. Jó, ha leszerződtet a L'Oréal, én is csinálok nektek fotót, jó?
2: Neked a Vuketto lesz majd a próba.
0: Arcátlanul mindenki arcába nyomom a telefonomat, és azt mondom, csíz.
2: És a Vuketto arca rajta kívül még ki lehet még amúgy.
0: És kivezetettek a teremtőt, én nagyon nyomorultul, úristen, te megalázó lenne. Na jól van, gyerekek, jövünk mindjárt. Tökös volt, így kellett csinálni. Fényké, ha már ott vagy, fényképezkedni kell. Jövünk mindjárt, 9:30 van, itt vagyunk mindjárt a nap legjobb pillanataiban.
7: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
8: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Rádió Egyen.
1: Fontos határidő jár le ma a civil szervezeteknek. Sonkát hívott vissza az OSAN. November 4-től böngészhetők az egykori állambiztonsági dokumentumok. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Már csak ma jelentkezhetnek azok a civil szervezetek, amelyek jövőre először szeretnének részesülni az adózók 1%-os felajánlásaiból. Anna emlékeztetett, hogy a 2027-től járó támogatáshoz regisztrálniuk kell azoknak a szervezeteknek, amelyek ezt korábban nem tették még meg. Az adatlapot az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban lehet elérni. A regisztráció kötelező, enélkül a civil szervezetek ugyanis nem kaphatnak az SZIA 1%-ából. Több mint 460 millió forintból javítanák a fogyatékossággal élők és családjaik mindennapjait. Új pályázati program indul, abban az érintetteket segítő szervezetek juthatnak támogatáshoz. A pénzből egyebek mellett segítő és terápiás kutyák kiképzését és alkalmazását finanszírozhatják, de fejleszthetik a fogyatékos gyerekeket vagy felnőtteket nevelő szülőknek nyújtott szolgáltatásokat is. Sonkát hívott vissza az OSAN, veszélyes baktériumot mutattak ki az egyik sonkában, Listeria monocytogenész volt a vizsgált tételben. A saját márkás Nivo füstölt sült sonka 90 g-os kiszereléséről van szó, arról, amelyik október 1-én jár le. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra kéri a vásárlókat, hogyha valakinek van otthon a sonkából, ne fogyassza el. 9 lakásba törhetett be az a nemzetközi bűnbanda, amelynek 3 tagját Budapesten fogták el a rendőrök. A grúz és bolgár állampolgárságú férfiak egy ukrán autóval járták a fővárost, a betörésekkel mintegy 17 millió forint kárt okoztak. Egyikük sem tett vallomást, a bíróság 30 napra rendelte el a letartóztatásukat. November 4-től lesznek hozzáférhetők az interneten is az egykori magyar állambiztonság dokumentumai. Aznap indul a nyitott akták.hu oldal, 2 ütemben teszik majd közzé az iratokat. A dokumentumokat bárki szabadon keresheti és le is töltheti majd, regisztrálni sem kell hozzá. A megengedett sebesség több mint 2-szeresével száguldott egy férfi Franciaországban. 312-vel mérték be egy autópályán, ahol legfeljebb 130-al lehetett volna haladni. A rendőrök azonnal bevonták a jogosítványát, a kocsit pedig lefoglalták. A sofőr akár 3 hónap börtönbüntetésre is számíthat. Szép napos időre készülhetünk, ma mindenhol 24-25 fok körüli csúcsokban bízhatunk. Az ország nyugati felén élénkül majd meg csak a szél. Holnap is csak fátyol felhők takarhatják a napot, a szél is mérsékelt marad, a hűvösebb hajnal után délután pedig akár 27 fokot is leolvashatunk a hőmérőkről. A hétvégére is hasonlóak az előrejelzések, szombaton és vasárnap is kiránduló időnk lesz. A jövő hét még bizonytalan, de úgy tűnik hétfőn sem lesz érezhető változás, és marad a szárazabb idő a hét első felében.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Kérdezik, hogy hol tudjátok ezt a videót megnézni? Várjál, megmondom, én neked szerintem YouTube-on.
1: Betegeltünk rajta titeket.
2: Interneteken.
0: Interneten van ennek a márkának van egy Párizs 2026 Fashion Week, beütött magát a márkát, amiről beszéltünk, nem akarjuk őket sokat emlegetni, és akkor a 34-32 körül ott vannak a totálok, és ott van Rami. Beütött ez a L'Oréal Párizs 2026, Párizs Fashion Week.
2: Hát meg ma már a Rami Instáján kint lesz. Ugye
0: persze, azt mondta, hogy kint ahogy lesz, készül, de kint van maga a videó, a fehérben Rami a 30 világsztárra körbe-körbe szelfizi saját magát. Bal oldalon áll egy fehér ballonkabátban, meg tudjátok nézni. Ballonkabát, a paraszt, egy fehér ballonkabát, hafán ballonkabátjába álltok át. Ballonkabátban, igen. Na jól van, mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma. Eszter kiderült, hogy örökölt, és úgy néz ki, hogy földet kap, meg egy kis tartozást. A rendset megalapítottuk, Ráskó Lendet Nyíregyházából kiszedtünk egy szeletet, és saját pénzt, igen, úgy fehértó, saját pénzt, desszertet, indulót csináltunk saját magunknak, és ugye most azért látjuk, hogy itt egy nagy politikai fölcsúszamlás van, meg itt börtönök, meg előzetesek, meg minden. Beszélgettünk arról, hogyha mi ilyen helyzetbe kerülnénk esetleg, mi a fenét tudnánk csinálni, mit csinálnánk az utolsó 24 órába, és mit vinnénk magunkkal a börtönbe.
3: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
0: Itt az ideje, hogy Eszter végre meghagyja a bajuszt.
1: Hát nem tudom, mert lelézereztettem. Most már nagyon keserves lenne, tehát szerintem tudnék, hogy négy szálat tudunk növeszteni.
0: Igen. Egyébként rendben van. Jó, akkor gazdálkodunk, törpelovakat tenyésztünk, és megnyitjuk Ráskó Lendet. Ez az örökség. Ez
1: azt
0: az
1: mondják,
0: örökség.
1: Hogy nem az örökös sok, hanem egy osztatlan tulajdon valószínűleg.
0: Bizonyán. Tök izgi lehet így örökölni egyébként. Tök izgi lehet, és valamit örökölsz valakitől.
2: Az a baj, hogy ez a vége általában.
0: Általában tartozás.
2: Igen, hogy van egy nagy tartozás mellé, lehet, hogy van valami kis vagyon is, de...
1: De járt már valaki? Kedves hallgatók, írjátok már meg, hogy ki lett-e rancs tulajdonos, és utána hogyan élted?
0: Igen, van életed? Ilyen, hogy egy meghal egy gazdag, nem tudom, nagybácsi, akiről sose tudtátok, és egyszer csak egy mesés vagyont hagy rád. Van ilyen, hogy egy apuka, akiről nem tudtad, hogy milyen életutat járt be, meghal, eszébe jutsz, hogy vagy, és rád hagy valami mesés vagyont. Ez csak filmekben van, nem?
2: Én se láttam még ilyet.
0: Inkább tartozásokat örökölünk.
2: Az ilyen eltűntből nagyon ritkán van, mert hogyha apád, anyád ugye elmegy, és akkor volt egy házuk, azt megöröklöd, az úgy. De szerintem, amikor egyszer csak kapsz egy ilyen levelet, ott mindig húzod.
0: Ott valami, a feleket, ott valami baj van. Van. Igen. Na. Mini állam legyen Ráskország.
2: De nagy.
0: Reszkes Vatikán.
2: Szakadj el, tényleg, Magyarországból.
1: Így van. Szakadj. Azt akarjátok, hogy akkor legyen az, hogy
2: igen, teljesen... de útleveles, tehát a rendesben nincs európai uniózás.
0: Vízummal kell belépni. Ráskország és kiválsz Magyarország. Leszakítasz egy részt, a 93.000 négyzetkilométerből is lesz Ráskország. És oda csak útlevélre vagy vízummal tudunk belépni. Viszont ott minden lehet. Ott minden legális, minden hedóvonal mehet.
1: Jó, ez lesz, hogy nem lehet majd ruhát hordani, mert az nagyon veszélyes az államra, és azokra, akik ott élnek.
0: Messzerenül kell járkálni az országodban. Ezt tetszik?
1: Amíg kettő kötője 6 négyzetméteres. De úton vagyunk. Ez jó lesz.
0: Igen. Földet nem lehet venni, semmit nem lehet örökölni, csak beutazni lehet és átutazni.
1: Így van.
0: Jó. Ez a lényeg.
2: Tehát kell külön zászló, külön himnusz, külön címer, minden. Ráskó Lend.
1: Mi lehet most ott egyáltalán? Lehet, hogy oda megyek, és valami teljesen más dolog. Lehet, egy Tesco áll rajta.
0: Ez kicsit ott a Tesco.
2: Az egyébként az jó pénz, mert akkor a Tesco-nak fizetni kell bérleti díjat visszamenőlegesen is.
1: Egészen?
2: Szerintem menő.
1: 100 évre?
2: Hát amióta a tiéd.
0: Csak diplomata útlevélre lehet belépni. Úgyhogy néhányan most elbúcsúztak ettől. Minek majd szerzünk magunknak, meg lesz. Igazából?
1: Igen, jó, ezt nagyon meg kell gondolni, kiket engedek be, mert ugye az meg fogja határozni így a közösséget.
0: Bizony.
1: És akkor ez azt jelenti, hogy nektek ugye hát esélytelen, de hogy jó, alakul.
2: Az a baj, hogy így hárman már nem is férünk el.
1: Hát nem, mert ülő, úgyhogy elgurulnátok róla.
0: Igen. Okay, a fizető ezek az a Ráskoin lenne.
2: Ú, de nagy, Ráskoin.
0: Csak Ráskoinnal lehet fizetni. Digitális valután még lenne.
1: Szénhidrát alapú társadalom lesz.
0: Blokklátszó menne, és Ráskoinnal lehetne fizetni.
1: Imádom.
0: Ez teljesen jó. Jó, és mindenhol mit lenne? Boltok lennének? Shopok lennének? Mik lennének?
1: Szerintem csak ások rá egy nagy lyukat, abba fogok feküdni. Vagy mi ez?
2: Nem egy nagy terv.
0: És meg lehet téged nézni, aki beutazik, az megnéz téged, hogy fekszel.
1: Miért nem, jó, hogy minden nap ilyen hivatali időben ott feküdnék, egy lyukban.
0: És lehetne téged csodálni.
1: Ugye, ha ne arra, meg egy csomó nagyon szar látványosság van ebben az országban. Tehát most azért, abból egy lehetnék én is, nem?
0: Jó, kinek intézzel diplomata
1: útra veled? Aki szalmával az alját.
2: Fekvőrás,
0: Eszter, ez lenne a látványosság. Igen.
1: De miért ez nem jó? És akkor hozzadanak egy gyümölcsöt nekem, mint Ázsiában.
0: Igen.
1: A lábamhoz füstölőt kell letenni majd így a mangókat. Meg igen.
0: Ezt intézel majd útlevet nekem? Köszi, tesóka. Mi az államformánk? Várjál, mi az államformánk?
1: Diktatória.
0: Tetszik. Jó. Az államformánk diktatória.
1: Igen, ez lesz, és akkor már akkor parancsolgatni fogok, amikor a látóhatáron lesztek, pedig még be se léptetek.
2: Messziről üvöltözöl?
1: Igen. Látipőkkel kegyencek!
2: És fesztivált akarunk oda.
0: Azt intézni.
1: Fel kell venni a kapcsolatot Babóttal, akik majd testvérvárosunk lesz.
2: És áthozni a Babóti fesztivált.
1: Félem lett még, úristen, na jó, hát ugye a költségvetés rögtön megugrott.
0: Én valószínűleg telefonálnék, fölhívnám azokat a börtönviselt celebeket.
1: Édesanyám, igazad volt?
0: Édesanyám. Nem, hogy milyen bent, milyen élet várt. Hát azért sok börtönviselt celebünk van. Én biztos, hogy informálódnék, az lenne a legfontosabb. Meg hogy minek örülnek a börtönőrök.
1: Rajzok.
0: Nektek rajzoltam. Készítettem rajzot.
1: Te hűbá, ez maga tetszik lenni az udvaron, ahogy sétáltat minket.
0: Tesi bácsi, tudom, hogy nagyon tetszik, szeretné, igen. Azért csak rácsörögsz, mit tudom, hogy Tastádira, nem?
1: De
0: azt mondom, hogy vagy nem tudom, ki volt még, hogy figyelj, mi van bent? Hát tudni akarjuk, hogy mi van bent. Jó?
1: Szerintem azt kéne csinálnod, hogy amikor bemész, te egyből megadod magad, és legyünk túl rajta, plusz utána csináltál ilyen élő balássókat.
2: Beszélgetés a börtönszínpadon.
1: Igen, igen.
2: Bejárna Peller, Marianért, dumálnátok ott.
0: Nem mondd, hogy azért egy mitől, vagy egy irányú utcatáblát nem varadsz föl a fenekedre, nem? Tehát, hogy...
2: Csak kifelé.
0: Vagy egy zsák utcatáblát. Tehát valaknál bejelezném.
1: Akik ott vannak, nem ismerik a táblákat.
0: Legalább jelezném, hogy haver, egy haver. Hát az utca egy irányú, te most szembe mész a forgalommal. Szembe nem megyünk. Érdekel, a forgalommal, értve vagyok. Nem tudom, szerintem tök máshogy képzeli az ember ez a, ha jönne az üstökös, akkor még én akkorát szexelek, meg eszem iszom dínom nálom. Dehogy is, dermedve ülsz otthon, lefagyva, és semmi nem jut eszedbe valószínű, nem? Tehát nincs ez az utolsó, na majd akkor most én még hú, de nagyon meghajtom ezt az utolsó napot. Szerintem biztos
1: szerintem
0: nem.
1: Szerintem sincsen, szerintem az van, hogy ott nagyon izé, ott nagyon sajnálod magad, próbálsz mindenkinek a lehető legtöbb, nem tudom, ilyen impulzust adni még magaddal kapcsolatban, hogy emlékezzenek rád, és aztán pedig összezeled magad az utolsó órában, nem? Tehát ezt tudom elképzelni, hogy... És ezt nem lehet, hogy izé, hogy már felállsz magadnak csomagokat?
0: Hogy előre becsönne.
2: Utálsz a postán.
1: Igen, és aztán szóval, akkor rossz helyre vittek.
0: Igen, ezt inkább behajtani tilos. Ne, jó az egy irányú utca, vagy az nem jó, az hülyeség.
2: Hát egy irányúba
0: nem úgy.
2: A zsákutcába is. A zsákutcába is be lehet hajtani.
1: Én azt hittem, hogy így... Bocsánat. Mi az, hogy egy ilyen szó felfelelt
0: legyen? Nézd már, hülye, még azt sem tudtam, itt van a seggére oda nézni. Hát ezt a barbot különöm, hogy egyet tudjuk, hogy egy irányú. A hülye barom. Elnézést, annyira megvolt, hogy ilyen rosszat tetováltam. Úgy értem, hogy behajtani tilos. Úgy értem, hogy behajtani tilos.
1: De akkor miért nem elsőbségadás kötelező?
0: Jobbkezes. Ez egy jobbkezes utca, haver.
1: Nem, az kurva az állat.
0: Ilyen főútvonal, haver, főútvonal.
1: Tudod, akkor van ez a két nyíl egymásra szemben, tehát ki ad elsőbséget a másiknak egy olyan
0: kép. A piros nyíl meg a fehér nyíl. Ez a hülye még azt sem tudja, mit kell felvarratni. Hát ez egy kretén.
1: Szóval
0: kézed elnézni, rosszat varratnál. Na, az elmész egy tetkó, és azt mondja, ez most vagy, igen.
1: De menni, és egy mondja, nézd a ribit.
0: Megjött a szöszi.
1: Van nálam egy platósi
0: hülye. Tényleg, hát ez nem jutott eszembe, mert behajtani tilos kell, nem egy irányú, de hülye vagyok.
4: Jól nem mondom.
0: Hát ez...
1: Nagyon szeretem, amúgy, hogy nézd, nagyon-nagyon maga biztosan.
0: Nagyon, gyerekek. Az, hogy engedélyköteles útszakasz. Az engedélyköteles útszakasz se rossz. De most nem, a szülyeség.
1: De
0: engedélyköteles útszakasz. Hm?
1: Van azt, tudjátok, amikor csak bizonyos súly felett engednek be.
0: Kirakom, hogy egy behajtani tilos, fehérrel, piros kör és 3,5 T.
2: Ha megvagy, akkor jöhetsz.
0: Az, hogy az egy irányúban a biciklisek mehetnek szembe. Jézus Isten, bicikli, te jó Isten! Hát szorul a gyomrom.
1: Hát ez nem csodálat.
0: Azt a mindenség. Kivéve célforgalom. Hát én kivéve célforgalom. Aztán az a kiéve célforgalom. Ez a hülye főemlistán célforgalom.
2: Egy magánutat varam. Hogy
0: az... magánutat, az jó.
1: Mit tiszi, Dávid, most lehalkítottad. Én nem adom a nevem. Nem is lesz az ember.
0: Nem rossz az útszükület. Az útszükület.
2: Nem, az, nem jó a főhívás, hogy az még.
0: Útszükület. Vagy fizetőszakasz.
1: Útszükület van a kettes cellában.
0: Fizetőszakasz az egyesben. Úgy látom, fizetőszakasz van.
1: Azt mondja, hogy a lakó pihenő vezet.
3: Balázsi! A Rádió Egyen!
0: Na, még gyorsan egy naphallgatója. És aztán...
2: aztán holnap is nap lesz.
0: Aztán elbúcsúzunk.
2: Mit csinálsz holnap?
1: Veletek menni, tudod, színpadpróbára.
2: Jó, tényleg.
1: Hát együtt leszünk, azt nem tudod?
2: De.
5: Tessék, Szabó Csaba.
0: Balázsék, jó reggel!
2: Csaba.
1: Ezt a formális mindenségit neki.
0: Kicsit korábban vagyunk. Oh.
1: Hát, na.
0: Ah, igen. Pont az utolsó...
5: magántelefonszámot vártam, fiatal.
2: Mi is.
0: Hello. Pont az utolsó hírünkre írtad, azt írtad, nem merte letenni Rami a telefon, nehogy a Barta meglesse, és rájöjjön, hogy megcsalta a Mikivel. Szellemes üzenet. Szellemes üzenet, igen. Kicsit korábban is vagyunk, ja. Hát, de jó az üzenetet, tehát te vagy a naphallgatója, csak nincs olyan egy csomag.
5: Ú, de sajnálom, pedig készültem.
2: Hagyj már neki egyet. Annyi van, mint a szemét, tényleg itt a begrékbe.
5: Ja, annyi szart írok, végre egyet beolvastok erre, basszus.
0: Én adhatok.
1: De most a de nem akkor...
0: Azt mondja, Zsül azt mondta, nem Zsül. Oda néz.
2: Mondtam, hogy tegnap óta megváltozott.
0: Én adnék, de Zsül azt mondta, hogy nem.
1: Fekete Zsül.
0: Ennyi. Legközelebb meg lesz.
5: És újra hívtok, és mondom, hogy Balázsék, úgy nem.
0: Hát, de legközelebb...
1: Annával kell koketálnod.
0: Legközelebb meg lesz. Jó, ne add fel, jót írtál, fogsz meg jót írni.
5: Jó, köszi, királyok vagytok. Köszönöm. Sziasztok.
0: Jól van, gyerekek, akkor jövünk holnap. Mi biztos, te pedig majd pénteken. Jövő héten. Ja nem, még pénteken.
2: Pénteken
0: még.
1: Négy napos munkahét, vagy három? Hogy van ez? Nem számoltam.
2: Hoppá, 5, 10.
1: 15, 25.
0: Ja, még pénteken vagyunk, persze.
1: Péntek, az én napom.
0: Jól van, puszi gyerekek, szép hétvégét mindenkinek. Sziasztok, ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyi autót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: matracra és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban vagy online a jysk.hu-n. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 7-ig a kövön sütött

0: 10%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
1: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boohoo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, két szelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
2: Reklámot hallottak.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Légy te is részese a 19. Nemzeti Vágtának, október 3-án és 4-én Szilvásváradon. Jegyek a jegymester.hu-n és a helyszínen kaphatók.
5: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River, egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
6: Pizzamé rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizzamében limitált ideig!
7: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő, bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
8: Vizes falak? Máló vakolat? Penész?
9: Az Aqua Protect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kérj ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
10: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
11: A hidratálás jövője megérkezett. Próbáld ki a tablettába zárt funkcionális italokat. Aqua Boost. A víz többé nem unalmas.
12: Ünnepeljük együtt az Állatok Világnapját a Rex Állatszigeten. Október 3-án ingyenes zenés és állatos programokkal várjuk a családokat Újpesten. Részletek állatsziget.hu.

reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: csak igazi mai sláger megy, és ez az a pillanat, amikor a 10. telefonáló egy szlogennel Rádió 1 konténer kulcsot nyer. Háló?
1: Rádió 1, csak igazi sláger megy.
0: Ajj.
1: Nem jó. Akkor mi?
2: Csak igazi mai
1: sláger megy.
0: A kollégád milyen jól tudja, kár, hogy nem ő hívott. Hello, szia! Nincs semmi baj, megyünk tovább. Rádió 1, tessék!
3: Szép napot kívánok, a kulcsos játékra jelentkeznék.
0: Kérem, a Rádió 1 szlogenjét!
3: Rádió 1, csak igazi mai slágernek!
0: Mert neked adom a kulcsot!
3: De jó, köszönöm!
0: Hát óriási mázlid van, hogy előtted rontották a szlogent.
3: Hú, ribabőrös is lettem.
0: Hogy hívnak téged?
3: Móni.
0: Móni, hát most már egy Rádió 1 konténer kulccsal rendelkezel.
3: Köszönöm szépen!
0: A következő órában újabb hallgatónk nyerhet, mert hogy a játék folytatódik, 11 óra után is szólni fogok, hogy hívni kell.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, ami

még a rádió egy konténer. Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: ország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: majd, akit a héten egy megint szanaszét díjaztak Amerikában. A Fade of Ophelia videoklipért is kapott szobrot, de az Opalite rendezéséért is, mert hogy az Opalite klipért Taylor Swift rendezte. Egyébként egyre többet rendez már saját videoklipet Taylor Swift. Az Opalite, amivel indítom az újabb zenei órát.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra.

csomagot? Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.

0: fehérje szelet a mindennapokra.
1: Rise up, eat smart.
2: Asztal, ez mi volt?
3: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
2: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6.800.000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
4: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
5: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
6: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
7: Hovány csoport a világ élvonalában.
8: Reklámot hallottak.
9: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: csak igazi mai sláger megy. Kaptam egy Viber hangüzenetet, mutatnám.
1: Fiat is szavazni szeretnék. A Flowers című számra Miley Cyrus-tól. Köszönöm.
0: Úristen, hol tombol hurikán most az országban? Egy gyönyörű időnk van, viszont a szavazatot vettük, köszönjük. Az elmúlt 20 év dalaiból

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

0: ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és ez fix. Meg az is, hogy ez az indián nyár ezen a héten még kitart. Holnap picivel több lehet a gomoly és fátyú a felhő. Nyugaton, főleg a Dunántúlon erősebb lehet a szél. Mindenütt másút 25-27 fok lesz a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bolygók.

itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Megígértem, hogy fogunk ebben az órában is játszani. Hát, hölgyeim és uraim, a nyereményekkel telepakolt Rádió 1 konténerhez egy kulcsot,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer,

műsorban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. És ahogy mondtam, egy konténernyi nyeremény vihető el a Rádió 1-től jövő hét pénteken a magyar rádiózás történetének legnagyobb nyereménye. Mind benne van a Rádió 1 konténerben, az autó, a nyaralás, az 1 millió forintért

0: előre titok. Háló!
1: Szia, Zoli vagyok, a kontinens játékra jelentkezem.
0: Zoli! Tudod a Rádió 1 szlogenjét?
1: Rádió 1, csak igazi ma is sláger megy.
0: És tudod, hanyadikként kell felhívni?
1: Tizedikként.
0: És te hanyadik lettél, Zoli?
1: Tizedik.
0: A tizedik!
1: Ez az! Nagyon régóta hívlak titeket. A játék eleje óta is napig 2000 hívás fölött van, 2000-ig számolja a telefon, utána már ki se írja.
0: Hát most már meg lett. Gratulálok!
1: Oly, köszönöm szépen!
0: Na, hogy szól a tizedik telefonálótól a szlogen?
1: Rádió 1, csak igazi ma is sláger megy.
0: Ez az! Kulcsot nyertél a Rádió 1 konténerhez,
1: szuper,
0: Zoli.
1: Szuper, köszönöm! Nagyon jó! És gurulni fogok a konténer előtt, ha nyerek.
0: Hát az a minimum! Ott a Duna Pláza előtt végig gurulnod kell. Hogy

0: Itt a Rádió 1-en perceken belül indítjuk a Daily Mixet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió 1 konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió 1 konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

ország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.

0: én Jóri vagyok.
1: Mi vagyunk a diszkosi.
2: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
3: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
4: Újra jön a Top 500.
3: Foxpost applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagyslágert hallgatná meg, és a rádió egy lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
5: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: 500 dalának is tája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
3: Elektromos fűtőpanel?
4: Igen, nordart.hu.
3: Gyors és ingyenes kiszállítás?
4: Igen, nordart.hu.
3: 5 év cseregarancia?
4: Igen, nordart.hu.
3: Norvég minőség a forgalmazótól?
4: Igen, nordart.hu.
3: Rendeljünk?
4: Igen.

0: észrevételet a mindennapokra.
1: Rise up, eat smart.
2: Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válaszza az Ectoin tartalmú Reventil orrsprét.
3: A Reventil orrspré enyhíti az orrdugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az orrnyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
2: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
3: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
4: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
5: Kibírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 hibrid EV, benzin és elektromos motor, akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 hibrid EV most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az édes burgonya kilója csak 429 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 579 forint. Lidl, igazán meg.

0: Van a P-bajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az fsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. fsport.hu. Egészség négy lábon.
1: Indulhatunk.
2: Légy te is részese a 19. Nemzeti Vágtának, október 3-án és 4-én Szilvásváradon. Jegyek a jegymester.hu-n és a helyszínen kaphatók.
3: Ünnepeljük együtt az Állatok Világnapját a Rex Állatszigeten. Október 3-án ingyenes zenés és állatos programokkal várjuk a családokat Újpesten. Részletek állatsziget.hu.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most... Rádió egy Daily Mix, az igazi mai slágerekkel.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Kapom fel a telefont, a forró drót 20-as 311-111. Hello!
1: Hello, szavaznék a top 500-ban.
0: Szia! Mi a te szavazatod?
1: Well, hello, és halott férszel az emlékszem Sopronban.

0: Emlékszem Sopronban. Honnan csörögtél a barátom?
1: Sopronban.
0: Honnan máshonnan. Köszönöm szépen, hogy szavaztál, felírtam a voksot.
1: Köszi, sziasztok.
0: Együtt állítjuk össze az elmúlt 20 év dalaiból Magyarország

0: hozni, valamint üzenetben, TikTokon, Facebookon, Instán.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
4: Légy te is részese a 19. Nemzeti Vágtának. Október 3-án és 4-én Szilvásváradon. Jegyek a jegymester.hu-n és a helyszínen kaphatók.
5: Az Azzal cégek számára is rengeteg előnyt kínál. Hihetetlenül széles áruválasztékot a laptopoktól a kávéfőzőkig. Kedvező árlistát rögtön a regisztráció után már 0 forint forgalomtól is. Ugyanazokat a garanciális feltételeket a cégeknek, mint amik a fogyasztóknak járnak. Egy szóval mindent, ami a munkához kell. Azonnal az Azzánál. Azza.hu.
6: Vizes falak, máló vakolat, penész.
7: Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kér ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
8: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: itt a Rádió 1, itt a Daily Mix, továbbra is csak igazi mai slágermeccs. A Forró Drót 20-as 311-111, halló!
1: Szia!
0: Top 500 voks érkezik, és ráadásul két olyan dalra, amit nagyon régen hallottunk már.
1: Igen, Calvin Harris, Alesso Under Control,

0: ahogy az előbb is mondtam, októberben érkezik majd a Rádió egy Top 500, a hallgatók szavazataiból összeállított lista. Az elmúlt 20 év zenéire lehet voksolni. Köszi szépen, hogy te is megtetted.
1: Köszönöm szépen, szép napot.
0: Hogy milyen úton, módon lehet még szavazni, arról például a weboldalunkon is, a radio1.hu-n is lehet olvasni.

0: hogy boldog férjével, Travis-szel, azt mondta, bár örül, hogy rendeződött a magánélete, de nem lenne jó, ha emiatt elapadna az írása. Hát kérem szépen, ez a példa, hogy nem kell feltétlenül válnia ahhoz, hogy jó dalokat írjon, ebben is rengeteg utalás van a párjára, a magánéletére, és még mindig ez az egyik legnagyobb kedvenc Magyarországon tőle. Meghallgatjuk rögtön az óra elején.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Vizes falak, máló vakolat, penész. Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kérj ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
4: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
5: Légy te is részese a 19. Nemzeti Vágtának, október 3-án és 4-én Szilvásváradon. Jegyek a jegymester.hu-n és a helyszínen kaphatók.
6: Ünnepeljük együtt az Állatok Világnapját a Rex Állatszigeten. Október 3-án ingyenes zenés és állatos programokkal várjuk a családokat Újpesten. Részletek állatsziget.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most... Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi, ma is látható.

0: Csak igazi mai sláger megy. Halló, halló!
1: Halló, szavazni szeretnék.
0: Hogy hívnak téged?
1: Zsolt.
0: Zsolt, honnan csörögtél?
1: Kecskemétről
0: érkezik rádió egy top 500 szavazat. Hallgatunk.
1: Preciózott, nagyon régen van.
0: Úristen, hogy micsodát?
1: Preciózott.

emlékeket. Tehát 20 éve biztosan hallottam ezt a dalt. SMS-en, telefonon, Viberen várjuk a további üzeneteket a top500@radio1.hu e-mail címen, és lehet még voksolni a Rádió 1 Facebook oldalán is, Instagramon és TikTokon is.

0: köszönjük, és veszem fel a telefont is. Halló!
1: Szia, Artis, én is szavazni szeretnék a Top 500-ba.
0: Na lássuk, mi a te favoritod?
1: Hát a Robin Schulz és a James Brown-tól az oké. It's gonna be
0: okay. Robin Schulz, James Brown, oké. Jó, kerüljön bele a Rádió 1 Top 500-ba. A hallgatók döntenek, SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en lehet szavazni, e-mailen a top500@radio1.hu-n és a social felületeinken bárhol, Facebookon, Instagramon, TikTokon, üzenetben.

0: és autózéig.
1: Pirítós vagy szendvics? A Metro hétindító ajánlatában a többféle Roberto szeletelt kenyér 400 g-os kiszerelésben két darab vásárlása esetén darabja most csak bruttó 439 forint szeptember 28-a és 30-a között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
2: Stand up, mix up, kid shop, link up, eat it up.
3: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová. Kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
4: Rise up, eat smart.
5: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
6: A virágokkal teli otthon igazán megéri. Most csütörtöktől a csarab csak 499 forint, a cserepes krizantém pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Reklámot hallottak.
7: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb

0: Felkapom az elsőt, halló!
1: Ja, Feri vagyok, és a játékra jelentkeznék.
0: Feri, a leggyorsabb vagy, az első.
1: Jó, akkor majd.
0: Hú, hát itt valaki nagyon tizedik akar lenni.
1: Igen, én. De legalább elérte a telefonon.
0: Mert eddig még nem értél el soha.
1: Így van.
0: Ó, és egyből első. Akkor menjünk így tovább tízig, jó?
1: Figyelj, akkor leteszem, remélem, hogy pont beszélsz, azt mondja, hogy első, 8 emberrel, kicsörög újra, akkor én azok 9-dik.
0: Hajrá, legyen így.
1: Így legyen, oksi.
0: Ciao.
1: Szia.
0: Na, akkor a következő zeneszámok alatt szépen megyek tovább, és a 10. telefonál.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és akkor most jött el az idő, hogy adásba kapcsoljam az óra legmázlistább hallgatóját, aki jövő hét pénteken lehet, hogy egy konténernyi nyereményt viszel a Rádió 1-től. Halló!
1: Szia, Évi vagyok, és a játékra jelentkeznék.
0: Évi, honnan?
1: Pest megyéből.
0: Jaj, miért mondod ezt így?
1: Hát, mert több ezer hívás van a telefonban.
0: És most reménykedsz, hogy jókor jó időben telefonáltál?
1: Hát, remélem.
0: Na figyelj akkor. Tizedik lett az Évi!
1: Úristen! Hogy a világ?
0: Hogy mondtad? Jó, hány hívás? Hány ezer?
1: Hát figyelj, mindjárt megnézem, hogy hány ezerszer hívtalak titeket.
0: Jó, csak le ne tedd közbe a telefont. Ugye tudod a Rádió 1 szlogenjét?
1: Tudom!
0: Na?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger vagy.
0: Akkor kapsz egy kulcsot a Rádió 1 konténerhez, Évi!
1: Hajra meg minden porcika!
0: Hát majd jövő hét pénteken hogy fog remegni a nyitáskor?
1: Azt tudom.
0: Mert hogy az már biztos, hogy te ott fogsz állni a többiekkel, és megnézzük, hogy a tiéd nyitja-e, és ha nyitja, akkor hogy mondtad, gurulsz?
1: Bukfancs ezek is.
0: Helyes, jól van. A többieknek pedig mondom, nem szabad feladni. Itt jönnek már a Viberek, az SMS-ek, hogy fel akarják adni sokan ezt a játékot. Nem szabad, hölgyeim és uraim, egészen jövő hét péntekig osztogatjuk a kulcsokat. Nagyon sok esély van még nyerni. A következő órában is, itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, ami

rejt még a rádió egy konténer. Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: ország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: csak igazi mai sláger megy 5 órától, ráadásul mixben. 2 órás lesz ma is a live mix, és a szeptemberi utolsó live mixet Joer Juniornak köszönhetjük majd. Én Gyerke Attila vagyok, üdv mindenkinek, rádiózzunk együtt addig is. Az újabb óránkat Tóth Abigail és Accent közös dalával indítom majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, ami

csomagot? Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

ország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.

0: Orsi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre. Újra jön. A Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc

hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu. Vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: 500 dalának is tája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 7-ig a kövön sütött pizza 41% kedvezménnyel csak 999, 1 liter 1,5%-os UHT tej 25% kedvezménnyel csak 219 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Csomagold ki a szabadság élményét, és töltsd le az új Foxpost alkalmazást. Tedd zsebre, és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át. Add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Foxpost. Csomagküldés attól zéig.
4: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
5: Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
6: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
7: Hovány csoport a világ élvonalában.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az édes burgonya kilója csak 429 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 579 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Én Györke Attila vagyok, a forradalom 20-as 311-111. Na nézzük, ki van itt, halló?
1: Rádió 1, csak igazi magyar sláger megy.
0: Ezzel a szlogennel nem nyerhetsz.
1: Pedig már másodszor rontotta be.
0: Hogy hívnak téged?
1: Bogdán Zsolt vagyok, Zalaegerszegre.
0: Zsolt a notorius szlogenrontó?
1: Én vagyok a rossz, igen, igen.
0: De figyelj, igen, Zsolt, igen. Miért nem tanulod meg akkor a szlogent?
1: Az a helyzet, hogy izgulok, nagyon izgulok.
0: Na de ennyire?
1: És de... még egyszer mondanám?
0: Játékon kívül vagyunk, úgyhogy miért nem mondhatnád?
1: Mondhatom, játékon kívül.
0: Igen.
1: A Rádió 1, csak az igazi slágerben, ma is sláger, jó, jó.
0: Nem fog ez így menni. Zsolt, viszont azért szeretem ezt a beszélgetést, mert ilyen vidáman csinálod ezt a játékot. Ezt így kell.
1: Vidáman elrogtam.
0: Most már csak meg kéne tanulni a szlogen, de menni fog ez, érzem.
1: Akkor majd a következő órában, jó?
0: Jó.
1: Ciao.
0: A többieknek mondom, 20 percet kérek, és játékot indítok majd itt a Rádió 1-en.

0: rádió egy konténer. Figyelje a műsorvezetőt, telefonáljon, és nyerjen egy konténert tele nyereményekkel.
1: Hat is a szlogenem. Tudom, hogy erre vágyik minden hallgató, de a konténer csak az én kulcsomban nyitható. Az a Bibi.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A forradrótunk 20-as 311-111, és ha jól tudom, két szavazat is érkezik a Rádió 1 Top 500-ba. Szia, Ildi!
1: Szia! Igen, az egyik Katy Perry és Juicy J-től a Dark Horse, a másik az pedig a Pitbull-tól a Paris Moment.
0: Aj, de jó, vegyük csak sorba, az egyik a Dark Horse. Ez pedig Pitbull.

0: Honnan, miért ezekre a dalokra szavaztál?
1: Rég hallottam már ezeket a dalokat, és gondoltam, jó lenne újra hallani a rádióban ezeket.
0: Reméljük, hogy jó sok szavazat érkezik rá, és ott lesz a rádió egy top 500-ban.
1: Bízunk benne.
0: Az elmúlt 20 év dalaira várjuk a voksokat, és októberben lejátsszuk a rádió egy top 500-ban Magyarország kedvenceit. Jöhetnek hát az e-mailek top500@radio1.hu. Itt nálam SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en lehet szavazni, de lehet üzenni a social felületeinken.

0: konténer egy kulcsát szerezheti meg a 10. telefonáló Rádió 1 szlogenért cserébe, és ha ez a kulcs nyitja majd a Rádió 1 konténer, a játékos élete óriási fordulatot vesz majd. Hajrá, hajrá, sok sikert!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új

rejt még a rádió egy konténer. Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: ország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: csak igazi mai sláger megy. Na ki lesz az, aki elviszi minden idők legnagyobb magyar rádiós nyereményét a Rádió 1 konténerből? Ki lesz az, akinek a kulcsa kinyitja majd jövő hét pénteken, október 9-én a Duna Plázánál Balázsék nagy Rádió 1 konténer nyitó partiján kiderül majd. Most egy újabb kulcs talál gazdára. Halló!
1: Szia, Móni vagyok, a játékra jelentkezek.
0: Mi ez az izgalom a hangodban?
1: Úgy, hogy én most teljesen kövétizedik vagyok. At is.
0: Még nem mondtam semmit. Mondjam, hogy hanyadik vagy?
1: Mondjad, hogy a tizedik vagyok.
0: Mondjam, hogy a tizedik lettél, Móni!
1: Nem mondod! Úristen, hát itt a munkájában itt ugrálok, és nagyon boldog vagyok. Hát ez hihetetlen. Hát akkor Rádió 1, csak igazi ma is láger vagy.
0: Móni, megvan a kulcs a Rádió 1 konténerhez.
1: Jézusom, hát köszönöm. Hát nagyon boldog vagyok, köszönöm.
0: Régóta szeretted volna megcsípni a tizedik helyezést?
1: Azt mondtam a kolléganőmnek, hogyha felveszed a telefon, biztos, hogy el fogom mondani, hogy hát már vagy 5000-szer hívtalak, hát miért nem veszed fel, és felvetted. Hihetetlen.
0: Még nem voltál se hanyadik?
1: Nem.
0: Még egyszer sem értél el, de 5000 hívás után végre becsöröttél tizedik.
1: Minimum 5000. Minimum.
0: Jaj, de jó.

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 5 órától Juhász Gerivel és Joer Juniorral indul a szeptemberi utolsó Rádió 1 Live Mix. Ma is 2 órás lesz természetesen. Addig is Györke Attila a zenék felelőse és az újabb zenei órát Alex Kenji-vel kezdem majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyi autót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: ország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A virágokkal teli otthon igazán megéri. Most csütörtöktől a csarab csak 499 forint, a cserepes krizantém pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
3: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boohoo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
4: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
5: Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
6: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 4-ig a frissen sütött vajas croissant 44% kedvezménnyel csak 119, 400 g Ammerlender klasszikus sajt 30% kedvezménnyel csak 925 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
7: Belégzés, kilégzés, belégzés.
8: Ugyanilyen egyszerű, de Náthásson a legegyszerűbb dolgok sem működnek. A Nátha orrtüneteire válassza a Reventil orrsprét.
9: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást és segíti az ornyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes és nem okoz hozzászokást. Patikában vég nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A Reventil orrspré törődik az orrával.
8: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

a Rádió 1, 7 perccel járunk 4 után, közlekedési információkat kaptam. Robi szólt, hogy az M1-es fullon van Budapest felé, Komárom és Tatabánya között. Tótyától tudom, hogy az M7-esen Székesfehérvárnál a 68-as kilométernél teherautó a külső sávban Budapest felé, és két kamion fordult keresztbe az M5-ösön Kurszállás és Kecskemét között a Budapest felé haladó oldalon, írta Emily. Ha van még hír, jöhet. SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat mindenkinek!

0: egy csak igazi mai sláger megy. Felsoroltam ugye az előbb a rengeteg ajándékot, ami benne van a Rádió 1 konténerben, amit egy hallgatónk meg fog nyerni. A Rádió 1 konténer ott van a Duna Plázánál, egészen jövő hét péntekig állott, akkor lesz majd Balázsék konténer nyitó partia. Nem érdemes ilyenkor mostanában piszkálgatni azt a konténert, be van kamerázva a környék, azért tettük oda. Egy hallgatónk viszont egy kulcssal ki fogja nyitni, és ezekben a napokban még sok-sok kulcs bezsebelhető a Rádió 1-től. Halló!
1: Szia, Fruzsi vagyok, a konténerjátékra szeretnék jelentkezni.
0: Honnan érkezett ez a hívás?
1: Győrből.
0: Győrből jött a győztes hívás, Fruzsi! 10. lettél!
1: Köszönöm szépen! Mondhatom a szlogent?
0: Az most azonnal jöhet.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Fruzsi ezennel egy boldog Rádió 1 konténer kulcs tulajdonos.
1: Köszönjük szépen. Hát figyelj, naponta minden órában 4-en körülbelül.
0: 4-en?
1: Az... 1000-szer hívunk az irodából, és már nagyon szerettünk volna megkerülni.
0: Ezt akartam kérdezni, hogy családból vagy irodából? Irodából.
1: Irodából.
0: 4-en folyamatosan tárcsáztok hetek óta, senki soha nem került be. Azt a mindenit. Hát te voltál, aki befutottál. Ho-ho!
1: Köszönöm szépen.
0: Jár a taps. A többieknek pedig üzenem, sok játék lesz ma még a Rádió 1-en. Például Juhász Gergőnél a Kívánság műsorban este.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: bullshit.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
0: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba, a Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dalat.

Crinelli. Kamarád. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió.

0: 500 dalának is tája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

komolyák. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és úgy tudom, hogy holnap nyugaton, a Dunántúlon elsősorban megélénkül majd a szél, de alapvetően mindenütt másutt ugyanolyan idő lesz, mint ma volt, egyes helyeken 27 fokot is mérhetünk majd.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.

Rádió 1, 16 óra 46 perc, közlekedési infókat kaptam. Tablettás Nyuszi írta, lángol egy autó az M3-as autópályán Nyíregyháza felé a 36-os kilométernél, óriási a dugó. Majom pedig Budapestről írt, történt egy baleset a 11. kerületben a Fehérvári úton, a Bocskai úti, október 23-a utcai kereszteződés előtt. Köszönöm a híreket, jöhet még Gerinek és Joel Juniornak is. A Rádió 1 fordulója 20-as 311-111 SMS telefon Viber.

0: Itt a Rádió 1. A stúdióba megérkezett Geri, hello!
1: Szia, Ati is!
0: Jön Joer Junior is, és indul a Live Mix.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió egy konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Rabat.

még a rádió egy konténer. Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: most megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: GRI energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
3: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Termékek széles választékával rendelkezünk, és most 30-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre, és 30-60% kedvezményt számos díszpárnára. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3szor.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
5: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel.
6: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
7: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új Foxpost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át. Add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Foxpost. Csomagküldés a tozéig.
8: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
9: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
10: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
11: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
12: A Protexin kell. Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
13: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Meki éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
15: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
16: Készen állsz az őszre? Akkor irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol csütörtöktől indul az őszi shopping hétvége. Vásárolj be az új szezonra az outlet árakból akár további 20% kedvezménnyel olyan márkáknál, mint a Coach, Boss vagy a Calvin Klein. Designer Outlet Pandorf. Vásárolj stílusosan!
17: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő, bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
18: Budapest 13. kerületében új városrész épül, a Láng negyed, amely már most a befektetők fókuszában van. Erős Váci úti lokáció, 2 hektáros park, közvetlen metrókapcsolat, magas bérleti kereslet, hosszú távú hozamtermelési potenciál. Kulcsra kész lakások minőségi berendezéssel és gépekkel, 2028-as átadással, azonnal bérbeadható, plusz beruházás nélkül. Számolt ki a várható hozamot. www.langnegyed.hu.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
19: Viszont aki nem tudja, hogy mi az a high-tech diszkó Nyíregyházán, az többet ne írjon nekünk. Köszönjük szépen, viszontlátásra.
20: Neked ne írjon.
19: Senkinek ne írjon.
20: Várj, akkor én se írok.
19: Nem ismered a high-tech diszkót?
20: Hát ne, honnan ismernénk Nyíregyházi
21: high-tech? Hát Nyíregyházi helyeket nem
20: nagyon. Voltunk Nyíregyházán, elvittél oda? Nem vittél el.
19: Mert akkor már régen nem volt már a high-tech diszkó, mert az akkor volt, akkor Balázs még ott paterkázott éjszaka. Mi volt annak a műsornak a neve, amikor a diszkó oda mentetek emberek?
21: Táncreakció.
19: Táncreakció.
21: Illetve aztán lett Club Rotation, amikor ugye a Viva
19: Club Rotation!
21: Bizonyám, de táncreakciónak indul. Táncreakció.
19: Az a kedvenc műfajom.
21: Egy fejlámpa vagy kamerá, ordítottunk a táncér közepén, hogy hú, de jó a buli.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is. Rádió
1: 1. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: lemezjátszók mögött Joel Junior, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
1: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, isteni zenék önnek, Joel Junior innentől a lemezjátszók.

is írja V. Norbi. Nagyon szépen köszönjük. Sziasztok, szuper jó a műsor, nem tudok leállni, csak táncolok, pedig tanulnom kellene. Puszi, Anita. Anita, most lesz egy kis rövid hidratációs szünet, addig tudsz tanulni, aztán pedig táncolj tovább velünk. Gyerekek, nem már pont egy ilyen atomprogram.

0: egy rövid hydration break, aztán pedig jövünk vissza a Joel Juniorral élőben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.

0: matracra és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban vagy online a jysk.hu-n. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu per Evito oldalon.
2: Elektromos fűtőpanel.
3: Igen, nordart.hu.
2: Gyors és ingyenes kiszállítás.
3: Igen, nordart.hu.
2: 5 év csere garancia.
3: Igen, nordart.hu.
2: Norvég minőség a forgalmazótól.
3: Igen, nordart.hu.
2: Rendeljünk?
3: Igen.

0: bárhová. Kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
1: Rise up, eat smart.
2: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
3: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
4: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
5: Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
6: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
7: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Meki éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a McDonald's.com oldalon.
8: Asztal, ez mi volt?
9: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
8: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6.800.000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
10: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boohoo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
11: A 40. diákolimpiai tanév alkalmából keressük az 1987-88-as tanévi bajnokokat, diákolimpiai érmes szülő-gyerekpárosokat, illetve a diákolimpiában 40 éve dolgozó pedagógusokat. Részletek a Diákolimpia honlapján. Ünnepeljük együtt a 40 éves diákolimpiát.
12: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100.000 új autót értékesítettünk, több mint 50.000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
13: Hovány csoport a világ élvonalában.
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az édes burgonya kilója csak 429 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 579 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
15: Reklámot hallottak.
16: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: Reklám.
17: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
18: Az Alzó cégek számára is rengeteg előnyt kínál. Hihetetlenül széles áruválasztékot a laptopoktól a kávéfőzőkig. Kedvező árlistát rögtön a regisztráció után már 0 forint forgalomtól is. Ugyanazokat a garanciális feltételeket a cégeknek, mint amik a fogyasztóknak járnak. Egy szóval mindent, ami a munkához kell. Azonnal az Alzánál. Alza.hu.
19: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
20: Okos otthonrendszer, elektromos redőnyök, közel 3 millió forint értékű mélegépek, akár 6 millió forint értékű konyhabútor, bútorozott fürdő. Modern megoldások, amik nem csak a jövőt jelentik, hanem a mindennapjaidat. A Láng negyed Budapest 13. kerületében új otthonokat kínál 2 hektáros parkkal, átgondolt közösségi terekkel és valódi kényelemmel. Mert egy jól megtervezett otthon nem csak szép, de jobbá teszi a mindennapokat is. A te ritmusod, a te új otthonod. Lángnegyed.hu.
21: Vásárolj most, fizes később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
22: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
23: Alfa!
24: Irány az egyes.

0: Kérdés és a Lovers on the Dance Floor, egy vadonatúj zene itt a Rádió Egyen, ez a rádió egy live mix, két órában Joel Junior a lemezjátszóknál, közlekedési információk jönnek. Még mindig óriási a dugó egy baleset miatt az M5-ös autópályán Kunszállás és Kecskemét között a Budapest felé vezető oldalon, és öt autó karambolozott a fővárosban a Rákóczi hídon Pest felé, ezt Márk küldte el nekünk, köszönjük mindenkinek, jó utat! Egy üzenet, köszi a beolvasást, JJ és Geri, feldobtátok a napomat, még jobb lenne otthon hallgatni titeket, mert otthon is tiszoltok 024-ben. Ezt Tamás küldte, akivel most közölte pár perc a főnöke, hogy ma sajnos tovább bent marad, így Tamásnak is tovább bent kell maradni az irodában.
1: Tamás, mit szólnál ahhoz akkor, hogyha a következő zenét mondjuk neked küldenénk? Egy óriási kedvencemmel folytatjuk. Chris Lake-et fogad nagy szeretettel, Ease My Mind, ez tényleg szeretettel neked szól, a Rádió 1.

0: Junior a lemezjátszói mögött, és szerintünk ez Purple Disco Machine egyik legjobb dala.
1: Így is van, hanem a legjobb. Pont egyébként gondolkoztam, hogy annyira sok slágert írt ez a srác csávó, de hogy szerintem a Paradise nálam az abszolút number van. Esetleg írják meg a kedves hallgatók, hogy nekik melyik a kedves Purple Disco Machine daluk.
0: Ez egy nagyon jó tipp, 0-23-111-111, ez az SMS is vár.

0: tartottunk megint egy rövid hidratációs szünetet, aztán itt vagyunk egészen este hétig.
1: Yes, jó.
0: Úgyhogy maradjatok, folytatjuk élőben rögtön.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
4: Kell külön zászló, külön himnusz, külön címer, minden. Ráskólend.
5: Mi lehet most ott egyáltalán? Lehet, hogy oda megyek, és valami teljesen más dolog. Lehet, egy Tesco ára.
4: Tudod, hát az
6: kicsit a Tesco.
4: Az egyébként az jó pénz, mert akkor a Tesco-nak fizetni kell bérleti díjat visszamenőlegesen is.
5: Egészen 100 évre?
4: Hát amióta a tiéd.
6: Csak diplomata útlevélre lehet belépni. Úgyhogy néhányan most elbúcsúztak ettől. Milyen majd szerzünk magunknak, meg lesz. Igazából?
5: Igen, jó, ezt nagyon el meg kell gondolni, kiket engedek be, mert ugye ez meg fogja határozni így a közösséget.
6: Bizony.
5: És akkor ez azt jelenti, hogy nektek ugye esélytelen, ez, de hogy jó.
4: Alakul. Az a baj, hogy így hárman már nem is férünk el.
5: Hát nem, mert ülő, úgyhogy megurulnátok róla.
6: Igen. A fizetőeszköz a Ráskoin lenne.
4: Ú, de nagy, Ráskoin.
6: Csak Ráskoinnal lehet fizetni. Digitális valután lenne.
5: Szénhidrát alapú társadalom lesz.
6: Blokkláncon menne, és Ráskoinnal lehetne fizetni.
5: Imádom.
6: Ez teljesen jó. Jó, és mindenhol mit lenne? Boltok lennének? Shopok lennének? Mik lennének?
5: Szerintem csak ások rá egy nagy lyukat, abba fogok feküdni.
4: Vagy nem, nem egy nagy terv.
6: És meg lehet téged nézni, aki beutazik, az megnéz téged, hogy fekszelünk.
5: Miért? Nem, jó, hogy minden nap ilyen hivatali időben ott feküdnék, egy lyukban.
6: És lehetne téged csodálni. Ezt intézel majd útlevet nekem? Köszi, tesóka. Mi az államformánk? Várjál, mi az államformánk?
5: Diktatória.
6: Tetszik. Jó. Az államformánk diktatória.
5: Igen, ez lesz, és akkor már akkor parancsolgatni fogok, amikor a látóhatáron lesztek, pedig még be se léptetek.
4: Messziről üvöltözöl?
5: Igen. Látszikőkkel kegyencek!
4: És fesztivált akarunk oda.
6: Azt intézik.
5: Szerintem vennem a kapcsolatot Babóttal, akik majd testvérvárosunk lesz.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
2: Csak igazi ma is.

0: kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: És holnap is gyönyörű, szikrázó napsütés lesz, akár 27 fokkal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumi abroncsok forgalmazója.
0: Rengeteg az üzenet, Haliho JJ, rámered keverni valamelyik zenére JD-től a Plastic Dreams-t? Vagy ma, vagy esetleg holnap? Üdvözletel, Imi.
2: Mekkora zenete, jó ég, Imi. Micsoda ötletet adtál? Hát lehet, hogy érdemes holnap este hallgatni a World is My Radio Show.
0: Igen, inkább este tudjuk elképzelni ezt a dal 11 után. Imi, nagyon szépen köszönjük. Egy dal már megvan a holnap esti World is My Radio Show mixetben, az biztos. Sziasztok, a Fradi női U15 és U17-es labdarúgó csapatának szeretnénk kérni valami élénkítő számot Joer Juniortól. Reggel indultak a győri rangadóra, de most hazafelé még a dugóban állnak. Nagyon szépen köszönjük, írja valaki. Hát akkor ez a következő zene menjen a csajoknak.
2: Igen, egyébként, hogyha a következő zenére egyetlen egy jelzőt kellene találnom, akkor az az élénkítő. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt megírtátok, hát fantasztikus. Úgyhogy csajok, meg mindenki, aki a dugóban van, a következő dalt nektek küldöm. Blondish, Never Walk Alone. Itt a Rádió Egyen, a Live Mix.

0: Tünde kérdezi, Tünde, tudjuk a választ, és senki nem fog neki örülni. Több autó karambolozott pár perce az M0-as autóúton, a déli szektorban, az M5-ös felé Szigetszent Miklós térségében, a 19-es kilométernél teljesen megállították a forgalmat, 6 kilométeres a dugó, az ellenkező irányban pedig a nézelődők miatt szintén 3 kilométeres a torlódás, úgyhogy ennyi információnk van, türelem, kitartás mindenkinek, és Joel Juniornak megérdemelten jár egy taps az elmúlt két óráért. Úristen, de jó volt ez.
1: Nagyon szépen köszönöm, nagyon élveztem, nagyon éreztem magam, remélem a kedves hallgatók is.
0: És ha ti is bírtátok ezt az elmúlt két órát, Joel Junior egy órában kicsit keményebb zenékkel a World Is My Radio Show-ban holnap este 11-től.
1: Így is van, és aki fülelt, az már biztos tudja, hogy egy zenét biztosan le fogok játszani.
0: Igen, nem mondjuk el, hogy mi az.
2: Nem is. Elmondjuk?
1: Nem. Majd ki kell még ásnom a pokelitet.
0: Mert ugye egy 93-as nagy klasszikus, jó? Ha kíváncsiak vagytok rá, akkor hallgassátok a World Is My Radio Show-t egy Joel Juniorral is velem holnap 11-től. Nagyon köszi, JJ,
1: nagyon
0: egyszer.
1: Szépen köszönöm mindenkinek, további szép napot, szavaztok!
0: Maradjatok Taylor Swift-ének el rögtön! Mert hogy vele kezdjük ma a Rádió 1 kívánság műsort, két játék is lesz, két kulcsért a Rádió 1 konténerhez, úgyhogy hallgassátok tovább a Rádió 1-et.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió 1 konténer. Tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra.

még a rádió egy konténer. Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Termékek széles választékával rendelkezünk, és most 30-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre, és 30-60% kedvezményt számos díszpárnára. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Stand up, mix up, ketchup, link up, eat it up.
4: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
5: Rise up, eat smart.
6: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 4-ig a frissen sütött vajas croissant 44% kedvezménnyel csak 119, 400 g Ammerlender klasszikus sajt 30% kedvezménnyel csak 925 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
7: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
8: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
9: Ki bírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 hibrid EV. Benzin és elektromos motor. Akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 hibrid EV. Most 11.950.000 forinttól a készlet erejéig. Leapmotor.net per hú.
10: Az állatok világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fresznapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15.000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fresznap.hu-n. Fresznap. Mindent a kedvencekért.
11: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mackey éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Légy te is részese a 19. Nemzeti Vágtának, október 3-án és 4-én Szilvásváradon. Jegyek a jegymester.hu-n és a helyszínen kaphatók.
13: Moziszféláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
14: Séta?
15: Gondoltam.
16: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az fsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. fsport.hu. Egészség négy lábon.
17: Indulhatunk.
18: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodombét lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombét, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
19: Vásárolj most, fizes később. Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig, az újháznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
0: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?

0: csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: Indul! A Rádió egy kívánságműsor Juhász Gergővel

0: Szima is sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. Nagyon megéri minket hallgatni ebben az órában is. Isteni zenék várnak rátok. Na meg persze kulcsok a Rádió egy konténerhez. Halló, halló!
1: Szia, én Kata vagyok, és Esigántól szeretnék egy számot kérni.
0: Szia Kata, kinek menjen?
1: Istinek, a vőlegényemnek szeretném küldeni.
0: Mióta jártok jegyben?
1: Lassan egy éve.
0: És mikor veszel téged feleségül a Pisti?
1: Következő évben, júniusban.
0: Jaj, de jó, hát az már mindjárt itt lesz. Mit üzensz neki?
1: Igen, azt, hogy nagyon szeretem.
0: Legyetek nagyon-nagyon boldogok, ezt kívánom. Ed Sheeran, Martin Garrix, Repeat It, ez most a tiétek, és figyelem, ezzel együtt indítom az újabb játékot. Ha szeretnétek egy konténernyi ajándékot, most hívjatok tizedikként a számunk 0620 311 111.

0: Ma is Sláger megy, és a magyarországi rádiós piac legnagyobb játéka zajlik éppen nálunk. Halló, halló!
1: Szia, Amarilla vagyok. Én szeretnék a tizedik lenni.
0: Én pedig szeretnék kérni egy Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Hú, ez nem volt tökéletes, de betudom az izgulásnak.
1: Na,
0: még egyszer fussunk neki. Igen, mert az igazi szó helyett is majdnem azt mondtad, hogy izgulok.
1: Igen.
0: Na, akkor csapó kettő.
1: Oké, Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Erről van szó, Amarilla, te vagy a tizedik!
1: Mondtam, de jó! Hú, de jó!

0: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
1: Annyi vagyok, a sugárzási számot szeretném kérni mindenkinek, aki éppen vacsorát főz vagy vacsorázik.
2: Hello, hajné, nálatok mi lesz ma a menü?
1: Egy jó kis máj.
2: Sülve, pirítva, rántva.
1: Pirított máj.
2: De jól hangzik, jó étvágyat kívánok hozzá. Jön akkor a Sugar Daddy, amit kértél Tóth Abigailtől és Accenttől, és indítom közben az újabb játékot. Aki innentől 10-ként telefonál, kap egy kulcsot a rádió egy konténerhez. Gyerünk a számunk 0620 310.

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let's go.

0: time.
1: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 konténerében az ajándék egyre több, a kulcsaik viszont egyre csak fogynak. Halló, halló!
2: Szia, Dominika vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
1: Hello, Dominika, na mondd akkor nekem a Rádió 1 szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Dominika!

0: küldeni.
1: Oké, okay, otthon vagytok együtt, mindannyian, mi a helyzet?
0: Nem dolgozom.
1: Mit dolgozol, hol vagy?
0: Dohányboltban.
1: És meddig tart még ma a műszak?
0: 9-ig.
1: Na hát az már mindjárt itt van, jön egy igazi nyárvégi hangulatú újdonság, egyenesen Németországból. Loi, David Puentes és a Golden Sun.

0: következik. Egy óra múlva találkozunk. Sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra

csomagot? Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: egy őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy katasztrofális méretű végjáték.
3: Tigör rántott bele minket, Tigör is fog kiúzni belőle minket.
2: Tom Cruise főszereplésével.
3: Kidolgozom a sztorit.
2: Az Oscar-díjas Alejandro Iñárritu filmje.
3: A kőkemény igazság így. Bam-bam-bam!
2: Tigör.
3: Ez jól esik, igaz?
2: A mozikban.
4: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
5: Az állatok világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fresznapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az állatok világnapján. Részletek a fresznap.hu-n. Fresznap. Mindent a kedvencekért.
2: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Miért nem tud már írni a feleséged?
2: A világhírű regény alapján.
6: Egy író szavai legyenek őszinték, és egy kicsit rémisztőek.
7: Őrjítő ez a ház.
2: Dakota Johnson, Anne Hathaway, Josh Hartnett, Verity.
6: Utolsó figyelmeztetés.
2: A mozikban.
8: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolató kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
9: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
10: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
11: A virágokkal teli otthon igazán megéri. Most csütörtöktől a csarab csak 499 forint, a cserepes krizantém pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Bútort keres? Irány az ország legtöbb enteriőr bemutató eseménye a négy helyszín bútor kiállítás október 2-a és 4-e között. Bútorkiállítás.hu. Helyszín Eres bútor, hiszen a bútort keres Eres.
13: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz, hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
14: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő, bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
15: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfémenüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
16: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodombit lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombit, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
0: Miért hallgatják egyre

Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: én mondtam, hogy a héten nagy festésben vagyok, és egyébként most megtanultam, hogy a szürkének nem úgy van árnyalata, hogy világos szürke, meg sötét nem, szürke, 50. meg a vége. Igen, egyrészt ezt akartam mondani, igen, elvetted a számból azt, másrészt meg azt, hogy egyébként van mindenféle más, tehát ilyen havanna, meg ilyenek, olyan szürkék vannak, hogy nem győztem kiválasztani, hogy melyiket akarom melójában. Komolyan, ez a festés, komoly meló ez egyébként. Ugye, ez olyan, mint az asztalos szakma.
1: Hát én a hétvégén gyakoroltam, csak nem 35 év kiadás után az asztalos szakmát, a VIP bútorokat én készítettem el, ugye már a budapesti rezidenciámon, aztán jött a kárpitos is, utána össze kellett építenem, meg be kellett építenem, de jó lett ki.

0: és Bárány Attila.
1: Tényleg? Ezt komoly?
0: Ezt
1: nem mondtad ki a száddal?
2: Egész este.
1: Várjál, ezt most rögzítsük, hogy? Majd kérem a srácokat, hogy rögzítsük, fixáljuk, jó? Tehát ott leszel végig, ez a lényeg, jó?
0: Én

0: környékén is születésnapot ünneplünk, mert ugye ott kb. Évfőkor kezdünk el játszani majd Pécset, és tulajdonképpen akkor már a napja van 21. születésnapnak, hiszen december 5-én 2005-ben, ezelőtt 21 éve indult a Diszkósit Radio Show.
1: Egyébként már a 20. születésnapunk is durva volt, mert az 2x, de így, hogy most, hogy 21 évesek leszünk, a világon mindenhol nagykorúak, valami díjat ki kéne nekünk eszközölni, nem?
0: 21 az Cseppel érte, tehát Cseppel irányít, az a legcsak. 21.

annyit szeretnénk csak mondani, hogy a hétvégén Németországban lehet velem csak bulizni, pénteken Stuttgartban, a Disco Magicben, szombaton pedig a Phoenix Clubban, Straubingban. Minden információ a rajongói oldalon a Facebookon, de arra mérget vehettek, hogy mind a két helyen játszani fogom ezt az eredetileg AI generált dalt. Peter Axon, illetve a Glass and Dust érkezik, a szájharmonikás, tangoharmonikás, hegedűs dal, amelyet román játszom.

0: csak igazi mai sláger meg diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárnyatalával és velem, Hanvai PG-vel.
1: Búcsúzunk tőletek még hozzá azzal, hogy holnap este DJ Junior pörgeti majd az igazi mai slágereket a diszkosítben, velem pedig majd Németországban lehet bulizni a hétvégén, illetve valahogy meg fogom oldani, de szombaton is én állok majd a lejátszók mögött a rádió stúdiójában. Bárány Attila voltam, sziasztok!
2: Ha a heti programot nézem, akkor tényleg holnap a zenei aláfestés lesz, mert hogy egész héten...
0: Aláfestés?
2: Egész héten festésben vagyok, és itt aláfestésben tiszta festék vagyok, ezzel búcsúzom meg azzal, hogy még a DJ Junioros remixek, azok elérhetők a Facebook rajongói oldalamon ki van posztolva, amelyet nyáron készítettem, és beleraktam a Day by Day-t, az új dalomat is, úgyhogy szedjétek, töltsétek, hallgassátok, és holnap este, ahogy Attila is mondta, 8-kor én kezdek itt a rádió, egyen én mixelek, majd szevasztok.
0: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hanvai PG voltam, szóba került, ugyebár, hogy a rezidenciámon elkészítettem a bútorokat, mivel az alapszakmám ugyebár asztalos, és erről videót a TikTok csatornámon láthattok, amiben több rezidens a háznak is felmerül, és hát kicsit hozzátesznek a munkához. Egyébként kiderül, hogy Peter Magtónak a rendes szakmai képzését kell, villanyszerelő és tévészerelő.
1: Hoppá, erről még a tévén van szóval.
0: Én ezzel búcsúznék, szevasztok!

A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ákosi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön. A Top 500.
0: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc

hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy top 500 forró drótját. 0620-311-111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: 500 dalának is tája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
2: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, meghoztam a legjobb magyar DJ-ket. Jamina és Pure Beat mixel a következő három órában. Jönnek a jelenkor nagy-nagy dance slágerei, és nagyon sok újdonság. Hello Jami, kezdjük el!
1: Hello Geri, így van, üdvözlök mindenkit. Egy újdonsággal fog kezdeni, ez Switch Disco és Samfeld közöse, ez pedig a Sleep Tonight. Maradjatok mindenképp velünk most is.
2: Hey, what's up?

0: Jamina a lemezjátszói mögött, ő mindig hoz extra különlegességeket és vadonatúj zenéket. Jön megint egy friss megjelenés.
1: Ez pedig ugye Lost Frequencies újdonsága, a Leave It All. Tessék ezt is sázamozni, aki nem ismeri. Szóval ezzel megyek tovább itt a Rádió 1-en.
2: Hey, this is Lost Frequencies and you're listening to The World Is Mine, a radio show on Radio 1.

0: minden héten kérnek tőled, amikor csak itt vagy nálunk élőben.
1: Így van, Jamila és Szofi közöse ez a Holograms, amit nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretek, és hálás vagyok ezért a dalért, hiszen a bulikban is annyira szépen éneklitek, úgyhogy köszi, ha szeretitek, még mindig ez jön itt a rádió.

0: My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio
1: Show is coming back. A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól is benne a World is Mine Radio Show. Jamila a lemezjátszói mögött, és jön az egyik legutóbbi saját dalod, amit előszeretettel játszanak nálunk a többiek is esténként 9-től. Például Regál Lili, Pool Max vagy Antonio.
1: Ez Tolvaj René és Jamila közöse, a Feel the Fire.

11-ig, ja, még aztán 11-től Pure Beat a lemezjátszói mögött, és hát ismerős dallamok jönnek, 1998. júliusában jelent meg a Stardust fantasztikus kislemeze, a Music Sounds Better Be You. Na, ennek a legendás dallammenete köszön vissza ebben az újdonság.

0: vagytok nálunk a szerda esték. Nagyon köszönjük, hogy itt vagytok és minket hallgattok. Ez a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Mind a két mai Jamina szettet visszatudjátok hallgatni a weboldalunkon és az applikációnkban. Nem állunk le, nincs reklám, jön Pure Beat, élőben.
1: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Egész

0: múlt este 11. Hello mindenkinek, itt vagyunk veletek élőben, úgyhogy ne aludjatok. Halló, ébresztő, élőadás van, amit tudtok nézni is. Szevasz, Pilbi.
1: Csoki, szevasztok, srácok. Hello, Gerikém, szép estét mindenkinek.
0: SMS és Viber számunk 0-23-111-111. A YouTube-on és az applikációnkban láthatjátok is, hogy milyen a World is My Radio Show belülről. És teniszenék jönnek a következő egy órában is. Induljunk el.
1: Lehúzzuk az időt. Német minőségi house zenével kezdünk. Érkezik Robin Schulz és a Better Times. Ezzel kezdünk itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.
2: At the turntables now.

0: Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Élőben mellettem Pure Beat a lemezjátszói mögött, mint mindig ilyenkor szerdánként 11 és éjfél között. Sziasztok, éppen az M3-ason gurulok felfelé, nagyon jók a zenék, Jaminának is, Pure Beatnek is köszönöm. Minden kamionos nevében üzené Vibe-en Zsonca.
1: Ja, igen.

0: Rewind Repeat It címen ismerték meg a rajongók, és most 2026-ban már gördülékenyen meg tudták jelentetni a dalt, és hát hatalmas pop IDM dal lett ebből, ugye Martin Garrix hangzása abszolút előre jön ebben a dalban, és hát most már csak Repeat It lett a dal címe, már is mutatom, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, Over is már idősóban.
1: A lemezjátszóknál Pure Beat!
2: Hey, this is Ed Sheeran, and you're listening to Word is Mind Radio Show.

0: kanadai, félig magyar, nagyon büszke lehetünk rá, ő volt Blondés és a legfrissebb slágere Lovers on the Dance Floor, szerda este a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem Pure Beat, üdv a most érkezőknek, szevasz Pure Beat neked is még egyszer.
1: Csoki, szevasztok srácok, hello Gerikém.
0: Kitartást azoknak, akik most kezdik az éjszakás műszakot, és hát jó pihenést azoknak, akik a melóból hazafelé hallgatnak minket. Ne felejtjétek, elindult a nagy idei Rádió egy top 500 szavazás, úgyhogy szépen készül már Magyarország legnagyobb slágerlistája, ez 3 teljes napon át tart, majd az utolsó dalig mindent ti raktok benne össze, és hát Pure Beat dalai is várják a szavazataitokat, meg maga Pure Beat.
1: Így van.
0: Rádió 1, nem, top500@radio1.hu, tudtok szavazni itt is, meg SMS-ben, Viberen, Facebookon, az Instagramon, TikTokon, mindenhol, de szerintem e-mailben a legegyszerűbb, még egyszer top500@radio1.hu. Minden szavazat számít, hogyha Pure Beat dalai jó sok voksot kapnak, akkor tuti, hogy ott lesznek a top 500-ban, ami szerintem egy nagyon menő dolog.
1: Várom, várom.
0: Úgyhogy a Rádió 1 Top 500-zal kapcsolatban további információk a weboldalunkon www.radio1.hu. Megyünk tovább.
1: Magyar vonatkoztatású dallal megyünk tovább. 2011-et írtunk, amikor is a magyar DJ producerről bontogatta a szárnyait. Méghozzá Chris Lawyerről van szó, aki ezzel a dallal nem csak országos, hanem nemzetközi sikerekre is szertett. A dal nem más, mint a Right on Time című track, a tek-tek-tek. Na hát ezzel a szójátékkal szerintem a srác kilőtte magát az űrbe, mondhatjuk, mert hát tek-tek-tek lázban égett az ország, és ez egy abszolút aduász volt éveken keresztül ez a track, és hát most egy 2026-os átiratban hoztam nektek, méghozzá Big E verziójában, már is mutatom, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. At the turntables now.

0: Shine Radio Show élőben Pure Vita házban, mindig ilyenkor szerdánként egy órában, 11 és éjfél között, és hát lassan a mai fináléra kanyarodunk rá, van még jó 15 percünk ma, úgyhogy jöjjön az utolsó blokk.
1: Na most már a válmozgatós setupban vagyunk, jöjjön most egy igazi house klasszikus, a Psych & Sugar Star Ticket to Ride című dal, amely eredetileg 2003-ban jelent meg, és a track azóta is rendszeresen visszatér a klubokba, a DJ szettekbe, ráadásul az évek során sok neves remixet is kapott. Egy igazi 2000-es évekbeli house hangulatot hoz a dal, és ez szerintem egyébként a vokál a lelke ennek a dalnak, és ezúttal Matt Cain és Adam Miller remixében hoztam nektek, ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a World Is My Radio Show-ban. At the turntables now.

0: Szemfelt, Rosalind és a Heart Like Mine, Pure Beat, ezt hagytam a legvégére. Itt a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Fellépések nálad még a héten?
1: Pénteken indulnak a fellépések, pénteken Balaton elé leszek megtalálható. Ott lesz az a bizonyos face-to-face party Chris J-jel, amikor tudjátok, két DJ pult egymással szembe van fordítva, és akkor egymás ellen csatázunk.
0: De jó!
1: Igen, és szombaton pedig Mezőkövesden és Debrecenben leszek megtalálható.
0: Egyébként csak egy gondolat, egy kérdés, ilyenkor egyeztettek pár zenét, vagy az egész olyan, mint egy párbaj, és full random?
1: Hát úgy szoktunk egyeztetni, hogy az órákat bontjuk le, hogy mi fog megszólalni az első órába, a második órába, de tehát nem sorrendben lakjuk a zenéket, csak nagyjából az ívét adjuk meg, okay, a bulinak, hogy ne, okay, legyen az, hogy a húzene után egy techno megy, hanem legyen egy íve, de ott egyébként párbajozunk, tehát tényleg random-szerűen tesszük a zenéket.
0: Nagyon jó, jó szórakozást kívánok neked ehhez, jó közönséget, és akkor találkozunk jövő héten.
1: Így van, köszönöm szépen, további szép estét mindenkinek, sziasztok!
0: Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap csütörtökön jövünk megint élőben 9-től. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao!
2: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
3: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió 1 indul Magyarország

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Mindenki szavazott már ma? A Rádió 1 top 500-ra? Senki nem csúszott még le semmiről. A például lehet e-mailben a top 500@radio1.hu e-mail címen vagy a

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Lizzóval közös Butterflies, és ne feledkezzünk meg a vokalistáról sem, meg a dalszerzőről. Ő egy görög származású énekes dalszerző lány, 23 éves lesz idén. Barbs művész néven fut, egyébként Barbarának hívják, és nagyon fiatalon, 10 évesen kezdett el feldolgozás videókat posztolni a YouTube-ra, 13 évesen pedig már egy zenei tematikájú valóságshowban szerepelt. Az alter popból emelte most a mainstreambe Martin Garrix. Ez a Matty Szentszetkóval közös Butterflies.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Martin Garrix, Ed Sheeran a folytatásban. A két sztár barátsága már bő egy évtizedes. Még 2014-15 környékén sodródtak össze az amszterdami éjszakában. Aztán kikötöttek Ed Sheeran Nashville stúdiójában, ahol felvettek ezt-azt, például ennek a dalnak a demóját, amit Martin Garrix az Ultra Music Fesztiválon gyorsan be is mutatott mindenkinek. Mindketten a legnagyobb tisztelettel és szeretettel beszélnek egymásról. Nagyjából egy korosztály, 5 év van köztük, talán Ed Sheeran javára, és hát Martin Garrix Ed Sheerant a zene bizniszből a legkedvesebb cimborájának nevezte. Egyébként a Coldplay és Chris Martinnal is nagyon jóba van. Repeat it! Ezt hozom most a Rádió 1-en, mert nagyon szeretjük.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

Know that you need me. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Például Alex Warren, az énekes dalszerző srác, aki szeptember végén új koncertállomásokat jelentett be 2027-re, ami érinti Nagy-Britanniát és néhány európai nagyvárost is. Az első turnéja, a 2026-os, az a Finding Family on the Road volt, ugye családtagokat találok útközben, nagy szabad fordításban, ez pedig a Finding More Family on the Road lesz, vagyis további családtagokat tervez találni magának Alex Warren, miközben koncertezik, és ezen a koncert turnén már a második stúdióalbum, a White Child dalai is szerepelnek. Erről hozott most

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Miley Cyrus után pedig éles stílusváltás, Robin Schulz a folytatásban, Németország legmenőbb DJ-je, aki a héten lezárja a nyári szezont, hát most ugye rákanyarodtunk október hónapra, a Pacsa Ibizában lesz nagy jelenése, és a szombati nappal elbúcsúzik a rezidens napoktól, őt hozom a folytatásban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája.

0: dolgozni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután ébren tart.
1: Már nagyon jók vagytok a kocsiba, a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy...